0: Lakihegy Rádió FM 107.
1: Mit mondasz? Nem? Semmi? Semmi különös?

0: Balázsék kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
2: Halló, tesó! Most, hogy megverti mindenkit rapbe meg popba, akkor lehet rájönni a klubzenére is, jó?

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
0: Ez reklám volt.
3: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
4: About you, way I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. You're scared now, right? Don't feel me, baby. It's just testing.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ám hogy nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban. A kat-

0: három szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Ez reklám volt. Programajánló.
2: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Október 1-én rendezik meg a Városi Idősek Napját Sziget-Szent Miklóson, az IT hangverseny termében. Az eseményen ünnepi köszöntőt mond Nagy János polgármester, az ünnepi beszédet pedig Fürtös Hajnalka, a Vadgesztenye Szociális Intézmény vezetője mondja majd. A műsorban közreműködnek a város nyugdíjas klubjainak művészeti csoportjai. Az ENSZ közgyűlése 1990. december 14-én határozott arról, hogy ezt a napot az idősek nemzetközi napjának nyilvánítják. Először 1991. október 1-én tartották meg. A cél pedig, hogy felhívják a figyelmet az idős emberek tiszteletére, megbecsülésére, valamint az őket érintő társadalmi és egészségügyi kérdésekre. Idén is megtartja hagyományos szüreti rendezvényét a Dunaharaszti Német Nemzetiségi Önkormányzat. Szeptember 19-én szombaton kreatív foglalkozás, felvonulás és hajnalig tartó mulatság várja a Schwab tájházba látogatókat. A program reggel 9-kor egy közös kézműveskedéssel kezdődik, ezt követően délután 17:30-tól elindul a szüreti menet a Szent István templomtól. A vendégsereg ezután a helyi egyesületek és az óvodások produkcióját tekintheti meg. Este 7 órától kezdetét veszi a bál, ahol a Donau Musikanten zenekar húzza majd a talpalávalót. A belépés ingyenes, de érdemes előre asztalt foglalni Gyarmatiné Mannheim Anitánál a megadott elérhetőségeken keresztül. További információk a Tájház hivatalos Facebook oldalán az esemény leírásban olvashatók. Október 2-án tartják az anyateljes táplálás világnapja alkalmából szervezett városi rendezvényt Sziget-Szent Miklóson. A programnak a Városi Könyvtár és Közösségi Házad otthont délelőtt 9 és fél 12 között. A megnyitót követően 9 óra 20 perctől Kovács Zsuzsanna IBCLC laktációs szaktanácsadó védőnő tart szakmai előadást. Majd ezt követően 10 órától Kovácsovics Fruzsina ad interaktív koncertet a legkisebbeknek, amit közös fánkozás követ. A rendezvény zárásaként fél 12-től egy tombola sorsolást is tartanak a résztvevők között. A belépés ingyenes, a részletes programokért pedig látogassatok el a sárgaház.com oldalra. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: Minden reggel veletek ébredek.
1: A nagyinál is tiszoltok. Veletek még a munka is jobban megy.
2: Lakihegy Rádió. FM 107.
3: Hírek a Lakihegy Rádióban.
4: Eltörlik a kötelező kamarai hozzájárulást. Újabb feljelentéseket tesz a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Egyre több felé várható eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő évi 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be a kormány döntését Magyar Péter miniszterelnök. A döntés megközelítőleg 900 ezer vállalkozásnak segít. A bejelentésre az egészségügyi miniszter is reagált. Hegedűs Zsolt szerint az indokolatlanul fenntartott kötelező terhek megszüntetése egyszerűsíti a házi orvosok, fogorvosok, szakorvosok és más egészségügyi szolgáltatók működését is. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter kijelentette, hogy megkezdték a gazdasági kamarákról szóló törvény felülvizsgálatát. Átvilágítják a teljes kamarai rendszert, a központi és a területi kamarák viszonyát, a finanszírozásukat, az állami támogatásokat és az állami felügyelet rendszerét, az átláthatóságot és az előző kormánnyal kötött megállapodásokat. A kamarai regisztráció és hozzájárulás 2012. január 1-e óta kötelező. 6 újabb ügyben összesen mintegy 3,3 milliárd forintnyi feltárt szabálytalanság miatt feljelentést tesz a Tudományos és Technológiai Minisztérium, jelentette be Tanács Zoltán. A tárcavezető szerint a vizsgált szerződések között volt olyan gyermektábor, ahol fejenként 24 ezer forintért számolták el a háromfogásos étkezést. Egy másik megbízásnál pedig több mint 58 ezer forintos óradíjjal dolgoztak. Romlik a 15 éves diákok iskolai teljesítménye. Ennek legfőbb oka a túl korai képernyő használat és a közösségi média. Erről beszélt az oktatási és gyermekügyi miniszter a Kossuth Rádióban. Lannert Judit emlékeztetett, hogy azokban az országokban, ahol jók az eredmények, a szülők sokat beszélgetnek a gyerekekkel, az iskolákban pedig papíralapú olvasással fejlesztik a szövegértést. 144 zenemű érkezett az idei Bartók világversenyre, 36 ország 136 fiatal zeneszerzőjétől. A 40 év alatti komponistáknak meghirdetett versenyre rövid vonós négyesre írt darabokkal lehetett nevezni. A díjazott művek egyikéből a 2027-es Bartók világverseny kötelező darabja lesz. Országos razzia kezdődött az utakon. Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódva a rendőrök az autósoknál a biztonsági öv és a gyerekülések, a motorosoknál a bukósisak használatát ellenőrzik.
3: Időjárás.
5: Délelőtt többfelé napos, de északnyugaton már borongós idő lesz, később egyre többfelé várható eső, zápor, néhány helyen zivatar, keleten több napsütés várható. Nyugatról keletre és délre haladva 18 és 30 fok között alakul a hőmérséklet napközben.
3: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: Ébredj a Lakihegy Rádióval.
2: Tudj meg mindent arról, amiről a térség és az egész ország.

0: végére.
1: Tegnap is volt nap.
2: Szandi és Betty hozták a formájukat.
1: Hallgass bele!
3: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak és nézőinknek is, hiszen még továbbra is izzan a kameráink. A Lakihegy Rádió Facebook oldalán, YouTube csatornáján élőben tudtok minket nézni és nem csak hallani. Én Bredák Szandi vagyok.
4: Én pedig Somogyi Betty, sziasztok!
3: Arany érem méghozzá az íjász világbajnokságon csapatban, és a csapat egyik tagja a szigetszentmiklósi Horváth Ádám, aki tulajdonképpen már törzsvendég nálunk van itt velünk. Jó reggelt!
4: Jó reggelt!
3: Gratulálunk! És most hoztad ugye az íjat is, az egyiket. Igen. Erről is mindjárt majd beszélünk, sőt egy picit meg is mutatjuk.
4: Itt adásban. Igen.
3: Köszi, igen, ott látszik. Hát mondjuk, hogyha valaki csak így hirtelen ránéz, nem biztos, hogy tudja hova tenni, hogy most mit is látunk valójában, mert azért ez egy eléggé speciális íj.
4: Meg egyébként ugye sokkal nagyobb, mint amennyit most innen látunk belőle. Na, de majd megmutatjuk egy kis videós formában is.
3: Így van, adás után készítünk egy rövid kis videót, ahol Ádám bemutatja majd az íjat. Na de, hát csapatban a világbajnokságon aranyérmesek lettetek. Gratulálunk, mesélj egy picit magáról a versenyről, hol volt, mikor volt, és hogy sikerült az aranyérmet bezsebelni.
5: Szeptember elején volt Szilvesváradon. Ugyanazán a pályán volt, mint az Európa-bajnokság, vagy hát a nyomvonala szinte ugyanaz volt a pályáknak, úgyhogy valamilyen szinten ismerős volt.
3: Az mikor volt az EB?
5: Az június vége, július eleje.
3: És aki esetleg nem hallotta az előző beszélgetésünket, ott hogyan sikerült szerepelni?
5: Ott csapatban azt is megnyertük, és ott egyéniben negyedik lettem.
3: Wow,
4: de ez ugyanaz a csapat volt akkor?
5: Nem ugyanaz a csapat, mert igen, van egy kis tagok. Különbség benne, igen.
3: Azt mondtad itt adáson kívül, hogy egyébként nem csak te voltál Szigetszentmiklósi a csapatban.
5: Nem, Tóth József is, a csapattagok Tóth József, Gondán György, Lázár Gábor és én voltam.
3: Mesélj egy picit a versenyről, hogyan képzeljük el, hogy zajlott, és hát kemény mérkőzés volt, hogy meccs volt, hogy nem tudom, hogy mondjam ezt, úgyhogy aranyérmesek legyetek, tehát sokat kellett.
5: A csapatverseny az úgy zajlik, hogy alapvetően 4 napot lövünk, de a csapatverseny az csak a 4. nap, ott egy fél pályát lövünk le, az 14 cél. 14 cél alapján kerül be az első 6 a döntőbe, ott mi első helyen kerültünk be, és a döntőben is nullázódnak a pontok, tehát ott teljesen nulláról indul 6 cél, és 6 célt lövünk le, és annak az összeredménye számít.
3: Ez hogy működik a gyakorlatban? Mit jelent az, hogy a célt lövitek le, tehát csapatban mindenkinek lőnie kell? Igen, vagy ez olyan, mindenki. Mint a váltófutás? Vagy
5: igen,
3: ez
5: mindenki lő, ott 6 cél, ott annyi a segítség, hogy megbeszélhetjük a távolságot a csapaton belül.
3: Már milyen távolságot?
5: Az, hogy jelent? Mennyire van a cél.
3: Igen. Ja, aha.
5: Mert ezt alapvetően a versenyen nem tudjuk, azt nekünk kell kitalálni.
3: És akkor így van, amikor így van egy ilyen kis anomália, hogy szerintem nem ennyi, szerintem annyi. Tehát, hogy vagy úgy nagyjából azért be tudjátok lőni.
5: Nagyjából be tudjuk, de igen, azért szokott persze ilyen lenni. De inkább most is úgy csináltuk, hogy Gondán Gyuri belőtte az elsőt, ő nagyon jól.
3: Aha, és akkor ő már úgy megtudta.
5: Nagyon jól ment neki, és akkor megmondta, hogy jó volt az a táv, vagy nem, amit megbeszéltünk, de jó volt, mert nagyon jót lett.
3: Ezt akartam még kérdezni, hogy ez számotokra milyen információ, mit jelent? Tehát, hogy máshogy lőttök, tehát mit jelent az, hogy milyen a táv, mi a táv?
5: Hát, hogyha mondjuk lőtt volna egy alacsonyat, vagy magasat, akkor tudjuk, hogy nem, akkor 2 méterrel többel kell lőni, kevesebbel, vagy...
4: Tehát akkor nem jól satszoltátok be a távolságot. Igen. És az első 3 nap meg akkor egyéniben lőttetek,
5: igen,
4: és a negyedik nap meg a csapat
5: az egyéni volt. Hát ott nekem nagyon nehezek voltak a pályák, szóval nekem ez a tervbesülés, ez mindig az volt a nehézségem. És az országos bajnokság után nagyon úgy voltam, hogy nagyon nagy önbizalommal, meg sok elvárással magamhoz úgy mentem, hogy nagyon jól fog menni. De hát ezt a fajta pályákat én nem tudom úgy lőni sajnos, ahogy...
3: De ez
5: fejben kellett volna összerakni talán magamat, hogy abba volt nagyon sok hiba.
3: Aha, ott úgy hogy érzem. Végeztél, és jól érzem a hangodban, hogy ott egy kicsit csalódott vagy?
5: 10. lettem, igen. És hát igen, azért nem ezt szerettem volna, meg rég volt olyan, hogy ne lettem volna benne mondjuk az első 6-ba, vagy nem is tudom mennyibe, szóval ez így.
3: Hát igen, ilyenkor egyébként mentálisan kell ezt egy kicsit...
5: És azt jól mondtam, mert 5. lettem az EB-n, nem 4.
3: Ötödik lettél. Igen, hát tehát szerintem egyébként a versenysportolóknak sokszor ez a legnehezebb. Nem tudom, mennyire nehéz mondjuk egy második hely, tehát másabb-e másodiknak lenni, mint 10. Mert a második ugye az már csak egy picit maradtál le az első.
4: Igen.
5: Hát persze azért az nyilván egy jobb érzés, de senki sem azért megy, hogy második
4: legyen. Hát nyilván a versenysportolóknál is azért vannak pici hullámvölgyek, hol ugye sokkal fentebb van az ember, hol egy picikét nehezebben, meg amit te is mondasz, hogy azért úgy mentálisan is rá kell erre készülni.
5: Igen, meg valahogy furcsa volt, hogy Szóval, amit sikerült az országos bajnokságon összehozni, hogy nagyon magabiztosan tudtam lőni mindent, és akkor úgy voltam, hogy na, itt is csak az lesz, hogy minden célom, biztos vagyok benne, hogy jó a táv, teljesen jó legyen a lövés, és nagyjából már az első célt nem illettem le, úgyhogy innen...
3: Hát igen, az ember, amikor én is tapasztalom, amikor egy kicsit már úgy elbízna magát, akkor az élet úgy ad egy kis pofont, hogy na, néha azért kicsit, szól, nem tudom, alázatosabban vagy valahogy így. Az mit jelent, amit mondtál, hogy az a pálya egyéniben annyira nem... Tehát segíts egy kicsit minket, nekünk megérteni, mint laikusoknak, hogy milyen más pályák vannak. Tehát ezt miért nem érezted annyira a magadénak?
5: Valahogy a távok ott nem egyszerűen úgy voltak kirakva a célok, jó pályák voltak. Nagyon nehezen becsülhető, számomra főleg. És valahogy nekem nem ment ez a fajta pálya. Nem tudom, szóval most úgymond semmi különbség, mert 3D, de mégis nagy különbség van a pályákban, hogy nem feltétlen attól nehéz egy pálya, hogy messzire vannak a célok, hanem megbecsülni a távolságot, hogy mondjuk ez most 41 méter vagy 44 méter.
4: Ja, hogy az a legnehezebb része talán, hogy a távot megbecsülni.
3: Már hogy ez sokat számít. Mit jelent ez a sportágon belül, hogy ti csapatban most világbajnokságon aranyérmesek lettetek?
5: Hát itt ugye 6 csapatból 4, azt hiszem, hogy 4 magyar csapat jutott be, szóval mi lettünk így a legjobb magyar csapat is.
3: Wow! Aha, ez
4: tök jó. Tök jó. Mi múlik egyébként, hogy a csapattagok így hogy állnak össze? Mert ez például teljesen... a Bondán Györgyel tudom, hogy nagyon sokszor vagy egy
5: igen,
4: csapatban.
5: Igen, vele szerintem már 4, vagy nem tudom, ez volt a negyedik talán, vagy lehet-e még 5. is.
3: Jól emlékszem, hogy azt mondtad itt adáson kívül, hogy ő lett az első egyéniben?
5: Igen, egyéniben. Ő nyerte meg.
3: Mesélj egy picit, kérlek, a hát ami ott van melletted, az íról, mert hogy így elképesztő. Én mondtam, hogy én azt hittem, hogy kiveszel megint egy ilyen fa íjat, amit te látok, ha nem tudom
4: én a hogy ez ekkora
3: Pocahontasban, vagy nem tudom, de most legutóbb pont azt néztük a kislányomat. Hát nem, hát ez nagyon durva, ez köz.
4: Ez egy komoly szerkezet.
3: Igen.
5: Hát igen, szóval ez volt a tavaly előtti csúcsmodellje az egyik gyártónak, a Hoytnak.
3: Aha.
5: Én tavaly vettem meg, tavaly nyáron.
3: Milyen értéke van egy ilyennek körülbelül?
5: Hát olyan közel milliós tétel, úgyhogy mindennel együtt.
3: Igen, mert hogy azért látom, hogy elég speciális. Milyen anyagból van ez?
5: Alumínium, a közép része az alumínium, a karok az karbonból vannak, és hát a csigák fölül az is alumínium.
3: És az íjakról mit kell?
5: Nyílvesző.
3: Bocsánat, nyílveszőről.
4: Igen, ilyet mondtam,
3: bocsánat.
5: Azok is van többféle, legtöbben ezt a karbonszálasat használjuk, karbonvesző. Ezek viszonylag strapabíróak. Mondjuk ezek a veszők pont, amik itt vannak nálam, ezek nagyjából ilyen 5 éves veszők.
3: Ezt már csak behozni, nehogy itt tönkre tegyük a legújabbat.
4: El tud használódni.
5: Igen, még ezeket nem sokat lőttem, és pont azért egyszer most elővettem, az országos bajnokságra vettem elő, ott jól ment vele, úgyhogy úgy voltam, hogy elmegyek a VB-re is vele, hát annyira nem vált be, de igazából nem azon volt, hanem a nyilvesszőn volt.
3: Egyébként a versenyen meg van szabva, hogy milyen eszközt használhattok? Milyen
5: különböző kategóriák vannak. Ez a CU, amiben én lövök, ebbe igaziból minden használható az íjon, ami hát távolságmérő meg ilyesmi nem, de így a normál körülmények között, hogy minden.
3: Ja, mert hogy egyébként van távolságmérő, de az csalásnak számít, hát, gondolom.
4: Gondolom, a csapatversenyen is ugyanezeket használtak, mint amit egyéniben, tehát ez nem változott.
3: Most mi a cél, hogyan tovább? Ugye csapatban, tehát VB-n aranyérmesek lettetek, most mi fog következni, akár a te életedben, vagy a csapat életében?
5: Hát, most igazából jövőre lesz 2 verseny, amire valamelyikre elmennék, lesz Olaszországba, meg Németországba, még nem tudom, melyik legyen a fő, hogy melyikre menjek egyáltalán. Meglátom, hogy tudom összeszedni magam fejbe, meg hogy megy a felkészülés.
3: Hát nagyon szépen köszönjük. Igen. Köszönjük szépen, és hát még nem engedünk el, mert így gyorsan itt a zene alatt csinálunk egy rövid videót, amit felteszünk a Lakihegy Rádió Facebook oldalára, hogy picit közelebbről is megnézzük az íjat.
4: Igen.
3: Úgyhogy nézzétek majd meg a Facebook oldalunkat, mert kicsit közelebbről is igyekszünk megmutatni, és akkor gratulálunk még egyszer az egyénihez is, és a csapat eléréshez és eredményhez is. Horváth Ádámmal, Ijásszal beszélgettünk. Köszönjük szépen.
1: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: Balatihegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
3: Újra itt az iskola. Tanulás, szórakozás, home office. Nálatok is mindenkinek egyszerre kell a megbízható net. Induljon a suli a szupergyors internettel. A PR Telekom most elhozta a megoldást. Válasz gigabites vagy 800-as netünket, és most 3 hónapon át 0 forint a havidíj. Jól hallod, minimum 12 havi hűséggel a második, harmadik és negyedik hónapot mi álljuk. Csapj le rá! Az ajánlat csak online megrendelés esetén érvényes. Részletek és az internetcsomagok minimális, rendes körülmények között elérhető és maximális sebesség paraméterei a pr.hu oldalon. PR Telekom. TV, internet, telefon.
4: Töltődj fel ráckevén. A kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez. Élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Tedd teljesi a programot egy relaxáló, kényeztető masszázs kezeléssel. Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand.
0: Ez reklám volt.
5: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Bővítik a vízi turizmus lehetőségeit a térségben. Több a vízi és aktív turizmus szolgáló fejlesztés valósult meg, illetve van folyamatban a Kis-Duna mentén. Szigetszent Miklós mellett Dunaharasztiban, Kiskunlaszházán, Ráckevén, Makádon, Szigetbecsén és Dömsödön is olyan beruházások zajlanak, amelyek a térség turisztikai lehetőségeit bővítik. Gere Ágnes, a Kis-Duna mente TDM Szigetszent Miklós irodájának vezetője rádiónknak elmondta. A fejlesztéseknek köszönhetően a turisták a települések között vízi eszközökkel kényelmesebb és komfortosabb körülmények között közlekedhetnek. Kiemelte, a beruházások célja, hogy a kisdunamenti települések vízi úton is könnyebben elérhetővé váljanak, és tovább erősödjön a térség turisztikai vonzereje.
7: Az ide érkező vendég egy hálózattal találja szemben magát, tehát ha például Dunaharasztin kenuba ül, akkor ki tud kötni Szigetszent Miklóson, Szigethalmon is van megállási lehetőség, és gyakorlatilag ahogy megyünk lefelé, Tas felé, a Duna vagy a bal, vagy a jobb partján biztosan fog találni olyan kikötési lehetőséget, kiegészítő szolgáltatással, kényelmi szolgáltatásokkal is, tehát mosdóval vagy vendéglátóhelyjel, ami egy picit a térségben való tartózkodást talán meghosszabbítja jelenlegi, hát átlagos kevesebb, mint 2 nappal.
6: 35 versenyző állt rajthoz a második Sziget Pumpa kupán. A kétnapos esemény péntek délután a profik bemutatójával kezdődött a Temesvári utcai pályán, ahol Bábel János, Józsa Milán és a mindössze 14 éves Bukovszki Zalán látványos kerékpáros és rolleres trükkökkel szórakoztatta a közönséget. A szombati versenyre 7 kategóriában neveztek a résztvevők. A 6 évesektől egészen a veterán korosztályig álltak rajthoz a versenyzők, akik több kategóriában is szoros küzdelmet vívtak a helyezésekért. A díjakat Lupa János alpolgármester adta át. Lázár Gergő, a rendezvény szervező városi könyvtár és közösségház igazgatója rádiónknak elmondta, valamennyi kategóriában komoly verseny zajlott, a rendezvény pedig balesetmentesen ért véget.
8: Egyes kategóriákban induló nem túl nagy számú hölgy versenyző, ő azért verte a mezőnyt, tehát a hölgyek mindenhol dobogósok lettek, nagyon bátran, nagyon ügyesen haladtak a pályán, hál' Istennek semmilyen balesetről nem tudok beszámolni, volt egy-két esés, de a versenyzőink azok nagyon ügyesen, rutinosan fölpattantak és már szaladtak is tovább. Sisak nélkül még próbálni, gyakorolni sem lehetett, úgyhogy ezt mindenkitől ezt megköveteltük, de egyébként nagyon sokan egyéb kiegészítő felszereléseket is viseltek magukon.
6: Közösségi szolgálatra vár diákokat a kórház suli. Középiskolás diákok jelentkezését várja a kórházsuli program a 2026-27-es tanévre. Olvasható a Sziget-Szentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium hivatalos közösségi oldalán. A kezdeményezésben a 9-12. Év folyamos tanulók mozgássérült diákok egyéni korrepetálásával teljesíthetik a közösségi szolgálatukat. A program résztvevői felkészítő képzést, szakmai támogatást és egy elfogadó közösséget kapnak. Emellett közös programokon is részt vettek és igazolást kapnak az önkéntes óráikról. A jelentkezőktől egy 3 órás személyes képzésen való részvételt várnak, amelyet szeptember 17-én vagy 29-én tartanak. Ezt követően heti rendszerességgel kell tanítaniuk személyesen legalább 1 fél éven keresztül a Mexikói úti mozgásjavító intézetben. Jelentkezni a kórházsuli honlapján a kórházsuli.hu oldalon lehet.
5: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
9: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Ebben az évben ismét megrendezik a dunavarsányiak hagyományos szüreti felvonulását és szüreti utcabálját. A településen ezúttal szeptember 19-én szombat délután 1 órától várják az érdeklődőket a Tündérország bölcsödével szembeni füves területen. A

0: viszi a Szüreti utcabál, ahol Rim Gyuri és a Tűzoltó zenekar gondoskodnak majd a jó hangulatról. Egy izgalmas dokumentumfilmet vetítenek Dunaharasztin. A településen idén ősszel lesz először látható az Emlékek a partról című alkotás. A Jakab Gergely által rendezett filmet szeptember 19-én szombat este 6:30-tól adják le a Laffert kúriában. Az Emlékek a partról az egykori halászkertnek és Árpád strandnak állít emléket, miközben bemutatja a ráckevei Duna múltját. Az archív felvételek és tájképek mellett több megszólaló is színesíti a filmet, humoros vagy éppen megható történetekkel. A program ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, ami a dunaharasztikultúra.hu felületén lehetséges. Október 1-én rendezik meg a Városi Idősek Napját Halásztelken a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. Az este folyamán fellép Kis Zoltán, az Operett Színház művésze, valamint Teremi Trixi, színművész, énekes. A műsor után svédasztalos fogadásra várják a résztvevőket. Minden érdeklődőt szeretettel várnak, a rendezvény 17 órakor kezdődik. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Ez a Süspelnap a Lakihegy Rádió vidám ébresztő műsora Somogyi Bettivel.

Jó reggelt mindenkinek! Friss közlekedési információk jönnek a Lakihegy Rádió ébresztő műsorában. Erősödik a reggeli forgalom a Budapest környéki főbb útvonalakon, különösen az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán, de a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól a 11-es főúton, Szentendre felől, valamint a 31-es főúton, Maglód környékén is jelenleg lassan tudtok autózni. Itt a Csepel-szigeten pedig az 51-es úton, mert tulajdonképpen Taksonytól kezdve látok torzítani.

0: a főváros irányába, de lassú a haladás Szigethalmon a Műúton is mind a két irányban, illetve a gyártelepi Hévát járónál is hosszabb menetidővel kell számolnotok. Élénk a forgalom a második Rákóczi-Ferenc út Halásztelki és Lakihegyi szakaszán, a fővárosi szakaszon viszont még egészen jól tudtok autózni. Szintén lépésben lehet egyébként autózni a Csepeli útnak a Sziget-Szent Miklósi szakaszán is, a Rákóczi utcától kezdve arra szól a kocsisor. Aztán forgalomkorlátozás van még várhatóan szeptember 27-éig Sziget-Szent Miklóson a Bajcsy-Zsilinszky úton, a Tököli út és a Losonci utca közötti szakaszon egyirányúsítás történt, forgalomkorlátozás van, mert hogy dolgoznak ott a szakemberek, közműépítés miatt csak Csepel irányába tudtok autózni, ha viszont visszafele jönnétek Sziget-Szent Miklósra befelé, akkor viszont kerülnötök kell, figyeljétek a kihelyezett táblákat. Vigyázzatok magatokra, jó utat mindenkinek!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: Szép jó reggelt kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Én Somogyi Betty vagyok a mikrofon mögött. Szeptember 17-e csütörtök reggel van. Ez pedig a Süsfelnap, az ébresztő műsorunk. A mai napon a Zsófiák ünneplik a névnapjukat. Nagyon boldog névnapot kívánunk nektek. És nézzük is meg, hogy még milyen jeles események, napok tartoznak, illetve kik a mai szülinaposaink így szeptember 17-én. Ma lenne, képzeljétek el, 182 éves Puskás Tivadar, Európa első telefonközpontjának megalkotója, a telefonhírmondó feltalálója. A sikert viszont ő sajnos nem élvezhette sokáig, ugyanis egy hónappal a szolgálat beindulása után mindössze 49 évesen szívrohamban hunyt el. Új fellendülés az 1892-ben jött, amikor az Osztrák-Magyar Monarchia szabadalmi hivatalában, és még egyébként 18 országban jelentette be korábban a vezetékes rádió ősének tartható telefonhírmondó szabadalmát. De sajnos 49 évesen, ahogy említettem, elhunyt. És ezen a napon írták alá az Egyesült Államok alkotmányát is, az alkotmány komoly súlyt helyezett a hatalmi ágak szétválasztására, de kevés teret szentelt az alapvető emberi jogok megfogalmazásának. Ez 239 évvel ezelőtt volt egyébként, de egy picit mindig jó visszatekinteni azért a régebbi történelembe is. Ezt a hiányt egyébként pótolta a Bill of Rights, az alkotmányhoz csatolt első 10 kiegészítő módosítás, amely 1791-ben lépett hatályba. És utána már az alapvető emberi jogok megfogalmazása is ezért jobban előtérbe került. És ma lett 66 éves Damon Hill, brit autóversenyző, Forma 1-es világbajnok, akinek egyébként az édesapja is Forma 1-es világbajnok volt. Ez egy egész egyedi dolog, azért nem nagyon szokott ilyen lenni egy családon belül. Isten éltesse sokáig. Aztán 43 évvel ezelőtt pedig Vanessa Williams színésznő, énekesnő lett az első fekete bőrű szépségkirálynő Amerikában. Ez volt 1983-ban. Pont egyébként a napokban néztem újra a született feleségeket, és ugye az utóbbi két, tehát az utolsó két évadban, talán a 7.-8. évadban ugye Vanessa Williams is szerepel. Aztán 35 évvel ezelőtt kereken ezen a napon kezdték el árusítani Amerikában a Guns N' Roses Use Your Illusion első és második című albumait. Az érdeklődés egyébként, képzeljétek el, hogy akkora volt, hogy két óra múlva már 500 000 darabot adtak el belőlük. Aztán 69 évvel ezelőtt kötött házasságot Sofia Loren és Carlo Ponti, korábbi válások és az olasz törvények miatt 1957-ben, majd aztán 62-ben is összeházasodtak. De végül is csak 1966-ban Franciaországban kötött házasságuk volt az igazán érvényes. Végezetül pedig 1988-ban, 38 évvel ezelőtt a Human Rights Now turné kanadai állomásán Montrealban 60 ezer néző látta a koncertet. Többek között Bruce Springsteen, Tracy Chapman és Sting is fellépett ezen a koncerten. Ez volt tehát 38 évvel ezelőtt ezen a napon. Folytatjuk a Süsfelnapot, a Lakihegy Rádió ébresztő műsorát Kovalszky meg a Vega, illetve Szebenyi Dani közösével. Következik a Csónak, aztán pedig én hamarosan visszatérek, és meg is nézzük, hogy ma reggel, szeptember 17-én csütörtök reggel milyen témákkal foglalkozunk. Maradjatok velem a folytatásban is!
3: Csak

Kovaszki meg a Vega és Szebenyi Dani közöse szólt. Ez volt a Csónak itt a Lakihegy Rádió ébresztő műsorában a Süsfelnapban. Szép napot kívánok minden kedves hallgatónak. Én Somogyi Betti vagyok a mikrofon mögött. Csütörtök van, szeptember 17-e. Egy picikét borongos napra ébredtünk, ahhoz képest, hogy tegnap egyébként még egy picikét visszatért a nyár. De most már azért én úgy láttam az időjáráson, hogy most már kezd azért szépen csak-csak beköszönteni az az igazi ősz majd. Na de nézzük is meg, hogy mi ma reggel milyen témákkal fogunk foglalkozni itt a Süsfelnapban. 7 óra után szó lesz majd a Lecsófőző Fesztiválról, hiszen ne felejtsétek el, hogy nagy buli lesz még hozzá ezen a héten szombaton, szeptember 19-én Szigetszentmiklóson a Kéktó Szabadidő Parkban. Rengeteg izgalmas programmal készülnek a szervezők a Lecsófőző családi nap keretében. Aztán 7:30 és 8 óra között pedig mutatok majd egy részletet a Ma Esti Családban Marad című magazin műsoromból, mert ugye egy nagyon érdekes beszélgetésem volt Popa Ralukával, ő a Young Engineers-nek a területi vezetője, egyébként Érd, Szigetszentmiklós, Dunaharaszti, Soroksár, illetve Csepel is hozzá tartozik, tehát ebben a régióban tulajdonképpen tart különböző foglalkozásokat. Én első körben a BRICS Challenge-ről beszélgetek vele, ez egy fejlesztő foglalkozás, amit nagyjából úgy kell elképzelni, hogy a Legóhoz hasonlít, mérnöki pontossággal építenek különböző kis motorikus szerkezeteket a gyerekek, és indulnak majd szeptemberben is itt a térségben is ilyen foglalkozások. Erről beszélgetek majd vele ma este 8 óra után a Családban Marad című magazin műsoromban, de 7:30 és 8 óra között ma ide reggel is hoztam egy kis ízelítőt, illetve egy kis rövid részletet. Aztán arról már ugye beszéltünk, hogy a természet bajnokai elismerést elsőként a szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium Teremtsük Újra úszóláb rehabilitációs projektje nyerte el. A hagyományteremtő szándékkal létrehozott díj olyan civil természetvédelmi kezdeményezéseket ismer el, amelyek helyi összefogással mutatnak példát arra, hogyan lehet valódi megoldásokat találni a természetet érő kihívásokra. Az eseményen Gajdos László élő környezetért felelős miniszter is részt vett. 8 óra után a Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium igazgatója érkezik hozzánk, és egy picikét erről a projektről beszélgetünk majd vele. Aztán csütörtök van, tudjátok, ma Gere Ági is a vendégünk lesz, a Kis Dunamente TDM szervezet vezetője, és hozza nekünk a legfrissebb programokat. Maradjatok velünk ma reggel is, ez a Süsfelnap, az ébresztő műsorunk. Bredák Szandival itt vagyunk a mikrofonok mögött, a beszélgetéseket pedig élőben, videós formában is követhetitek majd a Lakihegy Rádió közösségi oldalain. Most pedig megyünk is tovább, 7 órakor pedig folytatjuk a legfrissebb hírekkel. Maradjatok velünk!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
2: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
3: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
2: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent. A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
3: Már megyek is, főnök úr. Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keres minket a Facebookon, vagy nézz be hozzánk Sziget-Szent Miklósi üzletünkbe.
4: Konnichiwa! Fedezd fel a japán fürdőkultúra egyediségét, lazulj el az Aqualand legújabb szabadtéri, forró termálvizes medencéjében, ahol a természet közelsége és a japán építészet különlegességei kibillentenek a hétköznapokból, és egy varázslatos világba kalauzolnak az év bármely napján. Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand.
0: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Délelőtt naposabb, délután esősebb idő lesz. Megszűnik a kereskedelmi és iparkamarának fizetendő kötelező díj. Egy hétre ismét kinyit a terrorháza. Jó reggelt kívánok, Szejfried Adél vagyok. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő évi 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Az intézkedés mintegy 900 ezer vállalkozásnak nyújt segítséget. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter arról beszélt, hogy megkezdték a gazdasági kamarákról szóló törvény felülvizsgálatát és átvilágítják a teljes kamarai rendszert. Akár 25%-os tulajdonrészt is szerezhetnek magyar helyi energiaközösségek a szélerőművekben, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. A lehetőséget a magántőkéből megvalósuló szélerőmű tenderhez kapcsolódó energiaközösségi program biztosítja. Kapitány István azt mondta, hogy az energiaközösségek lényege, hogy a helyben megtermelt energia helyben hasznosuljon, a többletenergia bevétele pedig helyben maradjon. Hat újabb ügyben összesen mintegy 3 milliárd 300 millió forintnyi feltárt szabálytalanság miatt tesz feljelentést a Tudományos és Technológiai Minisztérium, jelentette be Tanács Zoltán. A tárcavezető szerint a vizsgált szerződések között volt olyan gyerektábor, ahol fejenként 24 ezer forintért számolták el a háromfogásos étkezést, egy másik megbízásnál pedig több mint 58 ezer forintos óradíjjal dolgoztak. A feljelentések közül 3 a P2M csoporthoz, 3 pedig a Balázsi Gyula vezette cégekhez kötődik. Vizsgálatot indít Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter BYD-nél vállalt pozíciójával kapcsolatban az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága. A volt tárcavezetőt behívják meghallgatásra, tudta meg a Telex a bizottság elnökétől. Apáti István azt mondta, hogy a vizsgálat a korábbi miniszter munkaviszonyának körülményeiről és esetleges nemzetbiztonsági kockázatainak feltárásáról szól. A Fidesz frakció szerint nem kockázat, hanem óriási lehetőség Magyarországnak, hogy Szijjártó Péter a kínai autógyártó cég egyik globális vezetője lett. Rövid szünet után jövő kedden újra nyit a Terrorháza Múzeum. Az intézmény egy hétig ingyenesen látogatható lesz mindenki számára, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán szerint még zajlik a kiállítás szakmai felülvizsgálata, amelyet az ELTE HTK Történettudományi Kutatóintézet munkatársai és független szakértők végeznek el. Fideszes véleményformálók tegnap jelentették be, hogy vasárnapra tüntetést, október 23-ára pedig békemenetet szerveznek a Terrorháza Múzeum elé. Az intézmény még kedden zárt be ideiglenesen, és megszűnt Schmidt Mária főigazgató megbízatása is.
5: Időjárás.
6: Délelőtt többfelé napos, de északnyugaton már borongós idő lesz, később egyre többfelé várható eső, zápor, néhány helyen zivatar, keleten több napsütés várható. Nyugatról keletre és délre haladva 18 és 30 fok között alakul a hőmérséklet napközben.
7: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
5: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
0: Süss fel nap Redák Szandival
5: és Somogyi Bettivel.
8: I kiss for fun. It's fun to kiss. I use my tongue.

0: tesz. Demi Lovato dala után mondom is nektek a legfrissebb közlekedési infókat itt a Lakihegy Rádió ébresztő műsorában. Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán az M0-as autóút csomópontja után lerobbant egy személyautó. A 17-es kilométernél jelenleg csak a belső sáv autózható. Torlódás van azon a szakaszon, ha tehetitek, akkor kerüljetek. Ezen kívül pedig erősödik a reggeli forgalom a főváros felé vezető főbb útvonalakon, az M3-as autópálya bevezető szakaszán, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, illetve az 51-es úton Dunaharaszti elkerülő szakaszán is lassan tudtok jelenleg autózni. Torlódás van a Csepeli útnak a Sziget-Szentmiklósi szakaszán is, nagyjából már a Veselényi utcától kezdve, arra szólva tudtok csak autózni a főváros irányába. Aztán kint vannak a rendéber őrei, méghozzá Sziget-Szentmiklóson a Babits Mihály utcában, ezt egyébként többen is megerősítettétek. Ez nagyjából egyébként a Lehel utca és a Babits Mihály utca találkozásánál található. A Petőfi Sándor utcában pedig a Temesvári utcától kezdve torlódás tapasztalható, de ugyanilyen lassú a haladás egyébként a második Rákóczi-Ferenc út Halásztelki és Lakihegyi szakaszán, illetve a Gerinc úton is végig lassan tudtok autózni. Az M0-as déli szektorában viszont továbbra is mind a két irányban jó a közlekedés. Ne felejtsétek el, hogy viszont Sziget-Szentmiklóson egészen szeptember 27-éig a Bajcsi-Zsilinszky utca egy szakasza egyirányú, a Tököli út és a Losonci utca közötti szakaszról van szó. Csepel irányába tudtok autózni, a másik irányba viszont kerülni kell. Érdemes figyelni a kihelyezett táblákat, hogy merre tudtok közlekedni. Vezessetek óvatosan, vigyázzatok magatokra.
1: Ahogy a közlekedésben, úgy a fogászati kezeléseknél is a biztonság a legfontosabb. A közlekedési információkat a Toldi Dentál támogatta, mert minden út hozzánk vezet.
2: Lakihegy Rádió.
3: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
4: 0620 95 95 107.
3: Ez a Lakihegy Rádió ébresztő műsora, süsfel nap, szép napot kívánunk minden hallgatónak, a mikrofonok mögött Somogyi Beti és Bredák Szandi. Hát szépen lassan elérkezünk ahhoz a bizonyos szombathoz, amikor Sziget-Szent Miklóson elstartol a Lecsó Főző Fesztivál. Tulajdonképpen 60 csapat nevezett, ezt már megtudtuk, hiszen már korábban beszélgettünk a programokról Somkóti Bak Adriennel, valamint Ladányi Sándorral, a szervező az Egységben a Mi Városunkért Közéleti Egyesület két tagjával, Adrien ráadásul ugye a házi asszonya is ennek az eseménynek, és hát miután már ennyire közel van ez az esemény, arra gondoltunk, hogy a legfontosabb részleteket a beszélgetésből megmutatjuk számotokra, nehogy lemaradjatok róla.
5: Csapatok 9 és 10 óra között érkeznek.
3: Uh-huh. Ja, mert hogy csapatok csinálják a Lecsót.
5: Hát, hogy ne, így van. Csapatok csinálják a Lecsót, mint ahogy eddig mind a 6 alkalommal, és szóval 9-10 között érkeznek. Azt azért most is elmondom, hogy a színpad mögött kell regisztrálni ott az öltözőnél, ott mindenki megkapja az ellátmányt, meg azt is, hogy melyik lesz a sátor helye. És utána lehet készülni, fölállítani a sátrat, és előkészülni a lecsó főzésre.
6: Mindig gondolunk arra, hogy mivel családi napot tartunk, minden korosztály megtalálja neki megfelelő programot. Lesznek időpontokhoz kötött programjaink is, és lesznek olyan programok, amik egész nap tartanak. Az időhöz kötött programok között a senior tánccal fogunk indítani közvetlenül a megnyitó után, de természetesen a megnyitón el fogjuk mondani, hogy melyik program milyen időpontban lesz. De lesz tai chi bemutatónk, BMX bemutatónk, akik egyébként a srácok tavaly is voltak, és nagy sikert arattak a fiatalok körében. Lovas kocsikázás lesz, azt a legkisebbek szeretik a leginkább, mert ott simogathatják a lovakat, fel is ülhetnek, mehetnek is egy kört vele. Lesz sörpong, erről majd Sanyi fog tudni bővebb tájékoztatót
3: adni. Azt is sokan szeretik?
6: Én még életemben nem sörpongoztam, de lehet, hogyha lesz.
3: Itt az ideje.
6: Igen, ha lesz egy kis idő, akkor ki fogom próbálni. Lesz néptánc, a Napraforgó Néptánc Együttes fog érkezni hozzánk, ugyanúgy, ahogy tavaly, hozzák a szotyolákat is, a kicsiket, úgyhogy ki is lehet majd, reméljük, ki is lehet majd próbálni, lesz egy kis táncházott a bemutatójuk végén. Kint lesz az Ádám Jenő Musical Studio, nagyon jó előadással készülnek, lesz Styler Dance Company, egy csapata is kint lesz, ők egy hip-hop tánc bemutatóval készülnek nekünk, lesz retro DJ Anthonyval, retro diszkó.
3: Igen, látom, hogy a Morrisons 2 DJ-je. Úristen, eszembe jutottak a tini korom buliai.
6: Az enyém is. Igen. És sokak nagy örömére kint lesz az idén a Divina Machina, és ők is fognak zenélni, és az egész napos programok között pedig a hajfonás, az arcfestés, az autószimulátor lesz most kint, Vidám Park lesz, és a rendőrség és a tűzoltóság is kiköltözik, és a rendőrségnek az idén lesz egy nagyon-nagyon érdekes programja, amit szintén szeretnék kipróbálni, de hát nem tudom, hogy az idő engedni fogja-e. Hoznak egy ilyen nagyon speciális szemüveget, amit hogyha felveszünk, akkor az imitálja nekünk, hogy milyen az, hogyha ittasan vezetünk. Uh-huh. És ez...
7: Hát és akkor ki lehet próbálni, hogy...
6: Pontosan, igen, tehát hogy ez egy nagyon jó figyelemfelkeltés, felhívás arra, hogy miért nem jó, hogyha ittasan vezetünk, hiszen gondolom itt majd szimulálni fogja nekünk azt, hogy a reakcióidőnk milyen, meg bizonyos szituációkra hogyan reagálunk.
3: Hmm. Ez nagyon érdekes, fontos, egyébként. Igen. Bízunk benne, hogy ebben senkinek nincs tapasztalata, viszont tényleg azért az ember olyankor egy kicsit bátrabb tud lenni, mint egyébként, és akkor ide nekem a világot, de ez fontos, hogy akkor ezt így ki tudják majd meg tudják tapasztalni. Na, térjünk egy picit vissza a lecsóra, 60 féle lecsó, el se tudom képzelni, hogy gondolom, hogy egy csomó mindenkinek lesznek különleges lecsói. A múltkor beszélgettünk Dolhai Andrással egyébként, ő a Horgász Egyesületek Pest Megyei Szövetségének a vezetője, és ugye úgy tudom, hogy ők is egyébként, ők a HEPESZ, ők is beneveztek erre a családi napra, és például ő elárulta nekünk a kis kulisszatitkot, hogy ők halas lecsót fognak készíteni. Én sem, tehát egy elképzelni nem tudom, milyen kreatív ötleteket fognak a csapatok kitalálni.
7: Mert hogy halas lecsót készítenek.
3: Ilyen különlegességekre is lehet
5: biztos
3: ezek szerint
5: számítani. Hát biztos van, akinek ez mindig. Egyébként nagyon komoly zsűri lesz a lecsófőzőn. Én nem tudom, hogy fogják a 60 lecsó közül
3: eldönteni. Biztos megvan már erre a praktikám.
5: Az első vagy a második, de ugye, ha elmondhatom, hogy többek között Angler Zsolt színész lesz a zsűri egyik tagja, akinek ugye főzős műsorai is vannak, mert ő egyébként szakács is, meg cukrász is, mellékesen, amellett, hogy színész. Ugye ott lesz még Kis Sándorné, aki élelmezés vezető volt, ő mindig tagja a zsűrinek, tehát ő kihagyhatatlan ebből, mert hát évtizedeken keresztül ezzel foglalkozott. A teljesség igénye nélkül lesz más is, de 5 vagy 6 tagú lesz a zsűri, úgyhogy lesz feladatuk, lesz munkájuk bőven, mire végigkorsolják ezt a sok lecsót, szerintem jól is laknak vele.
7: És a látogatók közül, aki szeretné így megkóstolni a lecsókat, akkor van lehetőség mondjuk vásárolni belőle, vagy ez hogy fog kinézni?
5: Igen, nem... lesz külön főzés is, igen, és ha valakinek gusztusa támad a lecsóra ott éppen, akkor vásárolhat is persze, de én úgy gondolom, hogy ott a sátraknál is, ha valaki jön, akkor a korlátozottan, de megkínálják nyilván.
7: Tehát kis kóstolót kaphat.
5: Egy kis kóstolót kapnak, így van. Ott a díjak között sok díj lesz, mert ajándékkosarak lesznek, vásárlási utalványok, szabaduló szobába 6 fő részére utalvány, tehát rengeteg olyan dolog, amit az ember szívesen használ. Arra kíváncsi leszek, hogy egy csapat hogy áll majd a szapra, de az már az ő dolguk lesz.
3: Hát majd beosztják, hogy egyik hétvégén itt, más. Egyébként, ha már itt tartunk a csapatoknál, egységes létszámban, vagy változó, hogy hány létszámú, illetve hát beszéljünk arról is, hogy ha jól értjük, meg hát az elmúlt évek tapasztalatai alapján, hogy ez akár egy tök jó csapatépítőnek is felfog. Abszolút. Akár baráti társaság, akár kollégális viszont.
6: Voltak tavaly kifejezetten cégek, akik csapatépítő tréningként használták ki ezt a napot, és együtt jöttek. Tehát volt ilyen, és az idén is, ha jól tudom, van ilyen a csapatok között.
3: Hát most figyeljetek, egyébként kimondhatjuk, hogy egy költséghatékony, ám bár egy tök jó program, egy csapatépítésre.
7: Jó, és koncertekkel, programokkal.
6: Igen.
3: Szeptember 19-én, tehát szombaton, lecsófőző fesztivál Sziget-Szent Miklóson a Kék Tó, napon, majd mi is egy picikét videózunk a helyszínen, úgyhogy majd szombat délelőtt lehet számítani egy helyszíni beszámolóra videós formában a Laki Hegy Rádió Facebook oldalán, és akkor majd elmondjuk még, hogy aznap mire lehet számítani, hát ha délutánra megjön a kedvetek, és akár ti is kilátogattok majd erre az alkalomra.
8: Most indulnom kell, baby, tudod, hogy vár a meló. Budapest keleti, és ott felvesz majd a hero. Gyere, kopi!

0: A boltban is csak titeket hallgatunk.
1: A Lakihegy Rádió a kedvencem.
2: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszentmiklóson.
5: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen Haszon gépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
4: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
5: Új építési csarnokunkban 5 tónáig javítjuk a Haszon gépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
4: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozon-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
5: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
4: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszentmiklóson a Gyári út 21 szám alatt.
6: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszentmiklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszentmiklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
7: Nézze csak, főnök úr, a fotós dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak. Erre is pont szükségünk lenne. Wow! Még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
8: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
7: Szaladok is, főnök úr.
9: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézz be hozzánk Szigetszentmiklósi üzletünkbe.
3: Ez reklám volt.
2: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
10: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Bővítik a vízi turizmus lehetőségeit a térségben. Több a vízi és aktív turizmust szolgáló fejlesztés valósult meg, illetve van folyamatban a Kisduna mentén. Szigetszentmiklós mellett Dunaharasztiban, Kiskunlacházán, Ráckevén, Makádon, Szigetbecsén és Dömsödön is olyan beruházások zajlanak, amelyek a térség turisztikai lehetőségeit bővítik. Gere Ágnes, a Kisduna mente TDM Szigetszentmiklós irodájának vezetője rádiónknak elmondta, a fejlesztéseknek köszönhetően a turisták a települések között vízi eszközökkel kényelmesebb és komfortosabb körülmények között közlekedhetnek. Kiemelte, a beruházások célja, hogy a kisdunamenti települések vízi úton is könnyebben elérhetővé váljanak, és tovább erősödjön a térség turisztikai vonzereje.
11: Az ide érkező vendég egy hálózattal találja szemben magát, tehát ha például Dunaharasztin kenuba ül, akkor ki tud kötni Szigetszentmiklóson, Szigethalmon is van megállási lehetőség, és gyakorlatilag ahogy megyünk lefelé Tas felé, a Duna vagy a bal, vagy a jobb partján biztosan fog találni olyan kikötési lehetőséget, kiegészítő szolgáltatással, kényelmi szolgáltatásokkal is, tehát mosdóval vagy vendéglátóhellyel, ami egy picit a térségben való tartózkodást talán meghosszabbítja a jelenlegi, hát átlagos kevesebb, mint 2 nappal.
10: Új aktív turisztikai központ nyílt Kiskunlacházán. Pályázati támogatásból készült el a Kiskunlacházi Aktív Vízi és Információs Csomópont, vagyis a Kavics, amely a sportolás, a pihenés és a kikapcsolódás feltételeit is biztosítja. A létesítmény egyben csónakház, büfé, kávézó és közösségi tér. Az alsó szinten mosdók és zuhanyzók állnak a vendégek, valamint a vízisportok résztvevőinek rendelkezésére, míg az emeleten nyitott és fedett teraszok várják a látogatókat. Gere Ágnes hozzátette, a Kavics kialakításával Kiskunlacháza tovább bővítette a térség vízi és aktív turisztikai kínálatát.
11: Vízparti vendéglátóhely, csónakház és rendezvényhelyszín is, és ugye az információs csomópont pont ez a lényege, hogy bár szezonálisan működik, ha jól tudom, illetve most van még ugye a bevezető fázisa a működésnek, de mindenképpen egy abszolút hiánypótló, mert a ráckevei Turinform iroda nagyon sok települést lefed információban, de szükséges egy másik olyan csomópont is, amely akár találkozási pontja lehet. Akár a vízi, akár az aktív kerékpáros turisták számára is.
10: 35 versenyző állt rajthoz a második Sziget Pumpa kupán. A kétnapos esemény péntek délután a profik bemutatójával kezdődött a Temesvári utcai pályán, ahol Bábel János, Józsa Milán és a mindössze 14 éves Bukovszki Zalán látványos kerékpáros és rolleres trükkökkel szól. szórakoztatta a közönséget. A szombati versenyre 7 kategóriában neveztek a résztvevők. A 6 évesektől egészen a veterán korosztályig álltak rajthoz a versenyzők, akik több kategóriában is szoros küzdelmet vívtak a helyezésekért. A díjakat Lupa János alpolgármester adta át. Lázár Gergő, a rendezvényt szervező városi könyvtár és közösségház igazgatója rádiónknak elmondta, valamennyi kategóriában komoly verseny zajlott, a rendezvény pedig balesetmentesen ért véget.
12: Egyes kategóriákban induló nem túl nagy számú hölgy versenyző, ő azért verte a mezőnyt, tehát a hölgyek mindenhol dobogósok lettek, nagyon bátran, nagyon ügyesen haladtak a pályán, hál' Istennek semmilyen balesetről nem tudok beszámolni, volt egy-két esés, de a versenyzőink azok nagyon ügyesen, rutinosan fölpattantak, és már szaladtak is tovább, sisak nélkül még a próbálni, gyakorolni sem lehetett, úgyhogy ezt mindenkitől ezt megköveteltük, de egyébként nagyon sokan egyéb kiegészítő felszereléseket is viseltek magukon.
10: Közösségi szolgálatra vár diákokat a kórház suli. Középiskolás diákok jelentkezését várja a kórház suli program a 2026-27-es tanévre. Olvasható a Sziget-Szentmiklósi Batthyány Kázmér gimnázium hivatalos közösségi oldalán. A kezdeményezésben a 9-12. Évfolyamos tanulók mozgássérült diákok egyéni korrepetálásával teljesíthetik a közösségi szolgálatukat. A program résztvevői felkészítő képzést, szakmai támogatást és egy elfogadó közösséget kapnak. Emellett közös programokon is részt vettek és igazolást kapnak az önkéntes óráikról. A jelentkezőktől egy 3 órás személyes képzésen való részvételt várnak, amelyet szeptember 17-én vagy 29-én tartanak. Ezt követően heti rendszerességgel kell tanítaniuk személyesen legalább 1 fél éven keresztül a Mexikói úti Mozgásjavító Intézetben. Jelentkezők

0: kevésbé elégedett, mert úgy érzi, több volt benne, mint az ötödik helyek, amiket elért.
1: Ja, ami fontos volt, ugye ez a pártmagyar bajnoki cím, amit harmadik éve próbálunk Zuhándival szerezni, aztán ez most így negyedik évre sikerül, úgyhogy nyilván ez egy nagy öröm, és azt gondolom, hogy jó kiegészítettük egymást, jó felkészülés és jó visszajelzés volt a két hét múlva a kezdődő Fejlesztigeteken lévő Európa kupára, úgyhogy ott is Zuhándi várom lesz. Az egyéni versenyeket tekintve viszont csalódott vagyok, hogy az ötödik helyekkel az OB-n is és a két VDF versenyen is sikerülhetett volna sokkal jobban is.
0: Időjárás. Csütörtökön egy hideg front érkezik északnyugat felől, ami elsősorban a Dunántúlon okozhat felhős, több helyen csapadékos időt. Az ország keleti-délkeleti felén száraz marad az idő, sokat fog sütni a nap. A Dunántúlon feltámad az északira, északnyugatira forduló szél, keleten a délnyugati szél mérsékelt, néhol élénk lesz. Nagy lehet a hőmérsékleti kontraszt. A Dunántúlon többfelé 20 fok alatt maradhat a csúcshőmérséklet, keleten ugyanakkor 30 fok közelében melegszik a levegő.
2: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu. Programajánló. Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Szüreti felvonulást és őszi vigadalmat tartanak szeptember 19-én Halásztelken. A megnyitó 10 órakor lesz a Márai Sándor közművelődési intézménynél, majd elindul a szüreti felvonulás a település utcáin. A délután folyamán a Németh Ferenc sportcentrumban főzőversenyt rendeznek, valamint kézműves és gyermekprogramokkal várják a családokat. 17 órától fellép a Halásztelki Nyugdíjas Egyesület és a Garabonciás Néptánc Együttes, majd a Benetton Band gondoskodik a hangulatról este 20:30-ig. Idén is megtartja hagyományos szüreti rendezvényét a Dunaharaszti Német Nemzetiségi Önkormányzat. Szeptember 19-én szombaton kreatív foglalkozás, felvonulás és hajnalig tartó mulatság várja a Schwab tájházba látogatókat. A program reggel 9-kor egy közös kézműveskedéssel kezdődik, ezt követően délután 17:30-tól elindul a szüreti menet a Szent István templomtól. A vendégsereg ezután a helyi egyesületek és az óvodások produkcióját tekintheti meg. Este 7 órától kezdetét veszi a bál, ahol a Donau Musicanten zenekar húzza majd a talpalávalót. A belépés ingyenes, de érdemes előre asztalt foglalni Gyarmatiné Mannheim Anitánál a megadott elérhetőségeken keresztül. További információk a Tájház hivatalos Facebook oldalán az esemény leírásban olvashatók. Egy életmódváltást segítő foglalkozáson vehetnek részt a Dunaharasztira látogatók. Szeptember 23-án, szerdán, este 17:30-tól fermentálás workshop lesz a Laffert kúriában. A résztvevők a zöldségek tartósításának egy ősi módját sajátíthatják el, amit a mindennapjaikba is beépíthetnek. Kecske Zsuzsanna a fermentálás egészségügyi előnyeiről és történelmi hátteréről tart előadást, ezután gyakorlatban is bemutatja az eljárást. A szervező emellett kóstolóval és gyakorlati tippekkel készül. A program maximum 12 fő befogadására képes, ezért érdemes a Laffert kúria hivatalos felületein előzetesen regisztrálni. A programokhoz jó szórakozást kívánunk! További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
3: Süss fel nap Redák Szandival
2: és Somogyi

0: Jönnek is a legfrissebb közlekedési infók a Lakihegy Rádió ébresztő műsorában. Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán az M0-as autóút csomópontja után lerobbant egy személyautó. A 17-es kilométernél még mindig csak a belső sáv autózható. Ha van rá lehetőségetek, akkor kerüljetek, ezen kívül pedig továbbra is élénk a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól a 31-es főúton Mendétől, illetve itt a Csepel-szigeten pedig az 51-es úton továbbra is már Dunaharasztitól kezdve, sőt egy picit lejjebb Taksonytól kezdve erősebb a forgalom, onnantól kezdve egészen lassan tudtok autózni a főváros irányába. Kint vannak a rendőrök továbbra is Sziget-Szentmiklóson, a Babits-Mihály utca, illetve a Lehel utca találkozásánál, arra fele tehát figyelmesen autózzatok, és ha már Sziget-Szentmiklós, lassú a haladás a Csepeli úton, legalábbis a Sziget-Szentmiklósi szakaszon, a fővárosi szakasz viszont én úgy látom a térképen, hogy zavartalanul autózható. Jól járható az M0-as déli szektora is mind a két irányban, illetve a második Rákóczi-Ferenc út fővárosi szakaszán is jól tudtok autózni. Picit lejjebb azért a Halásztelki és a Lakihegyi szakaszon viszont van némi torlódás, arrafele hosszabb menetidővel számoljatok. Sziget-Szentmiklóson még mindig le van zárva a Bajcsy-Zsilinszky utca egy szakasza, a Tököli út és a Losonci utca közötti részen csak egy irányba tudtok közlekedni, Csepel irányába. Erre mindenképpen figyeljetek, ha arra utóztok. Vigyázzatok magatokra és jó utat!
1: A közlekedési információkat a Toldi Medical vérvételi szolgáltatás támogatta. Nálunk jó kezekben van.
2: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
3: 0620 95 95 107.
4: Ez a Lakihegy Rádió ébresztő műsora. Süsfel nap, szép napot kívánunk minden hallgatónak. Én Bredák Szandi vagyok.
0: Én pedig Somogyi Betti. Sziasztok.
4: Ma este 8 óra után Betti jelentkezik a Családban maradt című magazin műsorával, és ahogy már megszokhattátok, most is hoz nekünk egy rövid részletet, de előtte még elmeséled, hogy mi a téma, meg ki a vendég.
0: Igen, képzeljétek el, hogy egy Popa Raluka nevű hölgy lesz a vendégem. Egyébként Lucának hívom az adásban is, mert mondta, hogy alapvetően mindenki lucázni szokta. Ő a Young Engineers, ez egy ilyen nemzetközi oktatási hálózat, annak a területi hát ilyen vezetője itt a Sziget-Szentmiklós, Érdi, Dunaharaszti, Soroksári meg Csepeli régióban. Egyébként Sziget-Szentmiklóson nyáron több helyen is tartottak táborokat, mert hogy ők tartanak több foglalkozást, de mi itt most fókuszban elsősorban a BRICS Challenge-ről beszélgetünk. Egyébként ez az egyik legnépszerűbb foglalkozásuk, játékos, műszaki fejlesztő program tulajdonképpen, mert ez fejleszti a gyerekeknek a finom motorikáját, úgy kell elképzelni, mint a Legót. Sőt, el is hangzik majd az adásban többször is, meg ugye videós formában vettük fel a beszélgetést, úgyhogy ez majd képileg is látszani fog, hogy gyakorlatilag pont úgy néz ki, mint a Legó. Annyi különbséggel, hogy minden foglalkozás után amit elkészítenek, az tulajdonképpen motorikus, tehát valamilyen formában ugye mozog, tehát egy ilyen kis motor is benne van. És tényleg ez ilyen életre szóló készségeket ad a gyerekeknek. Egyébként Luca, ő mérnök alapvetően, és tulajdonképpen azt szokta mondani, hogy mérnöki pontossággal készítenek el különböző dolgokat ezeken a foglalkozásokon. 5 és 13 év közötti gyerekeknek szól elsősorban, de van óvodás korban is már, ez egy másfajta foglalkozás, meg lehet ezt tovább is vinni. És lesznek majd bemutató óráik is szeptemberben, akár egyébként itt Sziget-Szentmiklóson is a térségben.
4: Na, akkor legalább majd a videóban én is meglátom, hogy mi történt, mert hogy vagy mit csinált, vagy mit mutatott ezekkel az eszközökkel, mert ugye amikor jött hozzád anno, akkor én láttam, hogy hozott valami eszközt, csak nem tudtam, hogy most játszani fogtok majd a stúdióban vele, vagy
0: igen,
4: mi fog történni.
0: Igen, mutatott néhány dolgot.
4: Szuper, akkor azt majd megnézzük, most viszont meghallgatjuk az előzetest.
5: BRICS Challenge foglalkozás az egy 5-13 éves gyerekeknek, az 5-13 éves gyerekeknek szól, és egy fejlesztő foglalkozás. Azt szoktam mondani a szülőknek, illetve a gyerekeknek is, hogy mérnöki projekteket készítenek a gyerekek a fejlesztő foglalkozások alatt építőkockák segítségével. Tehát minden egyes foglalkozás során a gyerekek építenek például egy körhintát, egy szállítószalagot, stb. Tehát minden egyes órának van egy saját modellje, és a gyerekek ezt felépítik, és így játékosan tanulnak is.
0: Ez a Legóhoz hasonlít tulajdonképpen egy picit, nem, igen, ahogy így nézegetem, tehát hogy kicsit, igen, az a, igen, koncepció.
5: Igen. Igen, az a koncepció, ugyanilyen építő, tehát teljes mértékben kompatibilis építőelemek vannak a Legóval, annyi, hogy ez motorizált, tehát minden egyes modell életre is kell, és ez nagyon nagy élményt nyújt a gyerekeknek.
0: És hogy kell egyébként ezt a gyakorlatban elképzelni? Tehát, hogy van mindig egy koncepciója egy órának, ugye itt mutattad a különböző feladatlapokat, tehát, hogy minden órán különböző dolgokat, célok, amiket mondjuk el kell készíteni, vagy tehát, hogy van, vagy vannak egymásra épülő foglalkozások?
5: Igen, egymásra épülnek a foglalkozások, összesen 32 modell tartozik a programhoz, és itt mutatom közben a matricás albumot, amit a gyerekek kapnak, amennyiben regisztrálnak egy állandó programra, vagyis a Bricks Challenge állandó programra, és akkor minden egyes órának van egy fix modellje, tehát például az első óra ezzel a körhintával kezdődik.
0: De jól néz ki. Tehát ez az alap, ez már rögtön igen, az elején építik.
5: Ez rögtön ez az első órán felépítik, és akkor itt már fel tudják mérni a gyerekek is, illetve a szülők is, hogy mennyire tudják követni az útmutatót, mennyire tetszik nekik a foglalkozás, és akkor utána tudnak állandóra regisztrálni. És akkor egy óra úgy épül fel egy foglalkozás, ugye 75 perces, egy rövid elméleti résszel kezdődik. Például a körhintánál a centrifugális erőről szoktunk beszélni a gyerekekkel, illetve hogy mi történik, amikor elindítjuk a körhintát, hogy emelkednek-e a karok, hogy kezd forogni. Tehát így a gyerekekkel kommunikálunk, feltérképezzük, hogy milyen elméleti tudásuk van egy-egy adott modell esetén, és utána pedig az elméleti rész után felépítik a modellt, ugye az útmutató alapján minden gyerek kap egy útmutatót, illetve egy készletet.
0: Ezt is megmutatom. Jó nagy készlet, igen. Igen, így látszik a kamerába
5: és
0: is.
5: És akkor felépítik, és miután felépítették a modellt, még van játékidő, amikor kipróbálják, ugye nagy élmény, hogy működik. Ezt én is elindítom most, hogy lehessen látni, hogy hogy működik ez a körhinta. Ugye egy elkezd forogni, és akkor itt meg a stabilitás, instabilitás fogalmai is.
0: Tehát akkor mindig van egy elmélet előtte.
5: Igen, igen, mindig van egy elmélet, utána a gyakorlatban kipróbálják ezt, és a végén meg tudnak játszani, illetve tovább tudják fejleszteni az adott modellt. És akkor így már a kreativitás is nagy szerepet játszik, hogy ki hogy fejleszti tovább. Ezt a részt is nagyon imádják a gyerekek. És a végén pedig, miután minden elkészült, szét is kell szedni a modellt, ezt már nem annyira szeretik a gyerekek, de viszont rendre tanítják őket, mert vissza kell rendezni ugye az alkatrészeket.
0: Ja, hogy mindent akkor vissza kell rakniuk.
5: Vissza kell rakni, igen. Tehát így épülnek a foglalkozások, és igen, egymásra épülnek, mert ugye a centrifugális erő majd a következő modellnél is elő fog fordulni, ahol, vagy elő fog jönni, ahol a mosógépet fogják felépíteni, és ott a mosógépnél például a szíhajtás is jön, mint új fogalom. Rá következő órán a szállítószalag, ahol szintén szíhajtás, és akkor így épülnek egymásra.
0: És nem csapatba rakják ezeket, ha jól gondolom, hanem teljesen egyénileg, egyedül, de biztos van segítség, hogyha valaki igen, elakad azért.
5: Igen, egyénileg rakják. Van olyan rész is, ahol párban lehet dolgozni, pont azért, hogy az együttműködést is...
0: Közös csapatmunkát is gyakorolják.
5: Igen, közös csapatmunkát is gyakorolják. Természetesen, hogyha segítségre van szükségük, akkor én, vagy éppen az aktuális oktató, aki ott van, akkor tud segíteni nekik, de általában nagyon ügyesek a gyerekek is fel tudják építeni ezeket a modelleket.
0: És ha jól gondolom, azért ezt a tudást viszik tovább, akár egyébként a felnőtt életükbe is, már olyan szempontból mondom, hogy rengeteg dolgot fejleszt, akár igen, egyébként már a koncentráció képességet is.
5: Igen, igen, igen, pontosan igen, a koncentráció képességet, a konfliktus kezelést is, akár a kreativitást, önállóságot.
0: Igen, már egyébként itt olvastam is, hogy életre szóló készségeket kapnak ilyenkor.
5: Igen. Igen, igen, növekszik a türelem, ugye, mert azért kell a türelem, főleg ahogy egyre bonyolultabbak a modellek. A kitartásra tanítjuk őket, ugye, amikor nehezebbek a modellek, akkor előfordul, hogy egy-két gyerek már mondja, hogy hát nem biztos, hogy felépítem, de szoktam mondani nekik, a gyerekeknek, hogy ti kis mérnökök vagytok, precíz munkát végeztek, pontosat, és sikerülni fog, mert mérnökök vagytok, kis mérnökök, és akkor így az önbizalmuk is megnő, és igen, felépítik, és a végén nagy az öröm, hogy sikerült felépíteni, működik a modell, és ez nagyon fontos. Több mint 50 ország, vagy sőt, már szerintem már több mint 90 országban jelen van a Young Engineers, úgyhogy világszerte...
0: Hát meg lehet ismerkedni akkor vele.
5: Igen, világszerte, igen, vannak ezek a foglalkozások, és úgy vannak felépítve, hogy akár az óvis korosztálytól iskolás, illetve tehát vannak ilyen programozós programok is, a BRICS Challenge után jön a Galileo Technik, illetve utána jön a programozós, az Algoplay is.
4: Ma este 8 óra után tehát Betty jön, méghozzá a Családban maradt című magazin műsorával, ahol nem jegyeztem meg a vendéged nevét, úgyhogy segíts ki.
0: Igen, nincs is nagyon egyszerű neve. Popa Raluca, egyébként én Raluca, mert ugyanígy Raluca, én azt hittem egyébként, hogy úgy is kell kimondani, mert mondta, hogy becézzem nyugodtan Lucának, de egyébként kiejtve Popa Raluca, így hívják a hölgyet, és a Young Engineers-nek a tulajdonképpen a területi vezetője itt a mi térségünkben. Hozzátartozik egyébként még Érd is, Soroksár, Csepel, Szigetszent Miklós, Dunaharaszti, és hát ahogy ugye hallhattátok a beszélgetésből, a Legóhoz hasonlít ez a foglalkozás, rengeteg minden készséget fejleszt, lesznek bemutató óráik is majd itt a térségben több helyen így ősszel, és szerveznek egyébként őszi táborokat, meg téli táborokat is.
4: Na, tök jó, meghallgatjuk majd, illetve majd Beti kiteszi a videót is. Tartsatok velünk este is, na meg a folytatásban is, ez még mindig a Süss Fel Nap, az ébresztő műsorunk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban. A Katonarét utcában épülő kulcsra kész, modern ikerházak már 90 millió forinttól, akár 10% önerővel lefoglalhatók. Közel 100 négyzetméternyi kényelmes tér, 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
2: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
3: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
2: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
3: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
2: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
3: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
2: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
4: Hoppá, ez nem egy földrengés. Ez te vagy éhesen. Menekülj a korgó gyomrod elől egyenesen a Tókert csárdába, ahol a pörkölt szaftosabb, mint egy cappanopera, és a rántott hús vastagabb, mint a szomszédnéni receptes füzete. Merülj el a magyaros ízek és a termálvíz világában. Tókert csárda Ráckevén, az Aqualand területén. Tókert csárda. És csak annyit mondasz utána, a betyár mindenségit.
0: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Délelőtt naposabb, délután esősebb idő lesz. Pécsen folytatódik a miniszterelnök országjárása. Még lehet jelentkezni az idei TESZED akcióban. Jó reggelt kívánok, Szejfried Adél vagyok. Pécsen folytatja országjárását a miniszterelnök. Magyar Péter szombat délután 4 órára hirdetett szabadtéri rendezvényt a 48-as térre. A fórumon a Tiszás országgyűlési képviselők is részt vesznek. A kormányfőként először szervezett országjárás múlt hétvégén Veszprémben kezdődött, és a tervek szerint 15 vidéki város után Budapesten ér véget. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő évi 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Az intézkedés mintegy 900 ezer vállalkozásnak nyújt segítséget. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter arról beszélt, megkezdték a gazdasági kamarákról szóló törvény felülvizsgálatát, és átvilágítják a teljes kamarai rendszert. Még soha nem volt ilyen mélyen, és nem teljesített ilyen rosszul a magyar egészségügy, mondta az Országos Kórházi Főigazgatóság vezetője. Tóth Árpád, a Magyar Kórház Szövetség siófoki kongresszusán arról beszélt, a szervezet célja, hogy megállítsa a hanyatlást, stabilizálja, majd európai fejlődési pályára állítsa az egészségügyet. A júliusban kinevezett főigazgató a legfontosabb lépések között említette a decentralizációt és az adminisztráció csökkentését. Új igazgatóságot és felügyelőbizottságot neveztek ki a MÁV csoport élére, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, hogy az igazgatóság elnöke, Tóth Marosi Dániel, a közlekedési tárca közösségi közlekedésért és vasúti stratégiáért felelős helyettes államtitkára lett. A felügyelőbizottságot Nagy Zoltán volt pénzügyminisztériumi államtitkár vezeti. Jövő keddig lehet jelentkezni az idei TESZED akcióra, október 12-e és 18-a között. Ismét önkéntesek ezreit várják, hogy megtisztítsák a közterületeket a szeméttől, főként a háztartási jellegű hulladékoktól. A nagyobb lomokat, építési és bontási törmelékeket, valamint a veszélyes hulladékot ebben az akcióban nem szállítják el, azokat a hulladékradar alkalmazáson keresztül lehet bejelenteni, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. Országos razzia kezdődött az utakon az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódva. A rendőrök az autósoknál a biztonsági öv és a gyerekülések, a motorosoknál a bukós isak használatát ellenőrzik.
5: Időjárás.
6: Ma változóan felhős napos idő várható, a nyugati és északi területeken borongósabb, többfelé esős idővel. A középső és keleti területeken délután elszórtan lehet esőre, záporra, néhol zivatarra számítani. A szél a Tiszántúl kivételével egyre nagyobb területen megélénkül, olykor meg is erősödik. A hőmérséklet nyugatról keletre, délre haladva emelkedik, a legmelegebb órákban 18 és 30 fok között alakul. Késő este 14-20 fok valószínű.
5: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
0: Süss fel nap Redák Szandival
5: és Somogyi Bettel.

0: Jár. Dash és Young Fly Kiskece című dala szólt itt a Lakihegy Rádió reggeli műsorában, nekem mostanában ez a kedvenc dalom. Na de nézzünk is szét egy picikét, az utakon jönnek a legfrissebb közlekedési infók. Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, az M0-as autóút csomópontja után korábban lerobbant egy személyautó. A 17-es kilométernél még mindig csak a belső sáv autózható, a kialakult torlódás több mint 3 kilométeres, és ez bizony hatással van az M0-as autóút felől érkezőkre is. Ha tehetitek, akkor kerüljetek, választhatok másik útvonalat, ezen kívül továbbra is élénk a forgalom az M2-es autóúton és a 2-es főúton Dunakeszi térségében, valamint az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán, az 1-es főúton Biatorbágynál, illetve a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Szentendre felől, itt a Csepel-szigeten pedig még mindig torlódást látunk a térképen az 51-es út is Dunaharasztitól kezdve, de lassú a haladás a Csepeli útnak a Sziget-Szentmiklósi szakaszán is, még mindig a Rákóczi utcától kezdve, arra szól a kocsisor. Lassú a haladás, bár én úgy látom egyébként folyamatosan lehet haladni Sziget-Szentmiklóson a Gerinc úton, illetve most jelenleg már Tököl főútja is jól autózható, és Szigethalmon a Műúton sem látunk semmilyen fennakadást, ami még viszont fontos, hogy továbbra is egyirányúsítva van, egyébként a szeptember 27-ig várhatóan így lesz. A Bajcsy-Zsilinszky út egy szakasz a Sziget-Szentmiklóson, a Tököli út és a Losonci utca közötti szakaszon csak Csepel irányába tudtok közlekedni. Visszafele Sziget-Szentmiklós központja fele viszont nem, a kihelyezett táblákat érdemes figyelni ezzel kapcsolatosan. Vigyázzatok magatokra, jó utat!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
3: Kellemes napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak, illetve nézőinknek is. Élőben tudjátok követni a mostani beszélgetést a Lakihegy Rádió Facebook oldalán, YouTube csatornáján. Én Bredák Szandi vagyok.
4: Én pedig Somogyi Betti, sziasztok.
3: A héten mi már kettecskén beszéltünk erről a témáról, de hát most vendégünkkel beszélünk, aki azért első kézből érint, mert hogy természetbajnokai díjat kapott a Sziget-Szentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium projektje. Maga Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter adta át ezt a díjat egyébként Sziget-Szentmiklóson. Úgy fogalmazott, hogy ezek az emberek nem legyőztek valakit, hanem észrevettek valamit. Ugye itt arról van szó, miről van szó, nem is én mondom el, hogy mi is ez a díj és miért járt. Vendégünk Kisné Hegedűs Éva, a Batthyány Kázmér Gimnázium igazgatója. Jó reggelt!
5: Jó reggelt. Jó reggelt kívánok!
3: Hát ugye maga a téma, az egy sajnálatos esemény előzi meg, ugye bizonyára sokan emlékeznek a 2020-as olajszennyezésre, ami történt Sziget-Szentmiklós részén a Kisdunának. Na és akkor utána egy ilyen rehabilitációs projekt kezdődött el a gimiben, vagy hogy volt ez pontosan?
5: Hát ez nem ilyen hirtelen történt, hanem az egésznek az az előzménye, hogy nálunk minden évben szeptember elején a 9. évfolyamosoknak erdei iskolát szervezünk, ahol nyilván különböző természetvédelemmel kapcsolatos dolgok is előkerülnek. Ebben az erdei iskolában volt vendégünk két szakértő, Bolog Márton és Zöld Balog Ágnes, akik az úszólátnak a tudósai Magyarországon, és ők beszélgettek a gyerekekkel az úszólátnak a jelentőségéről, illetve hát erről a sajnálatos eseményről, ami történt, és akkor született meg az ötlet, hogy mi lenne, ha mi megpróbálnánk ebben segíteni, megpróbálnánk ezt valahogy helyreállítani, ezt a dolgot, mert az úszóláb borzasztóan fontos. Az úszólábnak nagyon nagy szerepe van abban, hogy tisztítja a vizet. Itt az olajkatasztrófánál is az történt, hogy igazából egyrészt megvédett minket az úszóláb attól, hogy ez tovább terjedjen az egy sokkal nagyobb szakaszának is Dunának. Másrészt viszont elpusztult az úszólápon ezáltal körülbelül 2000 négyzetméteren azok a növények, amik az úszólápot alkotják. És hát a gyerekeknek pattant ki tulajdonképpen a fejéből, hogy mi lenne, ha mi megpróbálnánk valamit tenni ezért. És hát akkor elkezdődött egy hosszú folyamat, mert azért az nem úgy van, hogy az ember reggel kitalálja, hogy most elmegyek úszólápot építeni. ez egy természetvédelmi terület, ráadásul az úszólápon nem akármilyen növények vannak, hanem védett növények, speciális növények, nem lehet bármilyen növényekkel az úszóláp szigeteket betelepíteni. Úgyhogy sok-sok hónapnak és utána járásnak a munkája volt az, hogy végül engedélyt kaptunk arra, hogy mi ezzel foglalkozzunk, hogy begyűjtsük ezeket a védett növényeket, hogy ezekből ilyen kis mesterséges úszóláp szigeteket készítsünk. Ehhez kellett rengeteg nád, meg rengeteg minden kellett hozzá, mire ez összeállt. A lényeg az, hogy aztán a következő évben, 2021-ben már a következő erdei iskolában elkezdtük a 9. évfolyamosokkal ezeknek a mesterséges úszóláp szigeteknek az építését. És ez azóta is tart, minden szeptemberben a 9. évfolyamosaink építik tovább a lápot, és nem csak ők egyébként, hanem a kollégám, Cita Zoltán, aki az egyik szülőatya ennek az ötletnek, ő mindenkit igyekszik bevonni ebben, tehát nem csak a mi 9. évfolyamosaink, hanem épített itt már úszólápot a Regensburgi Gimnázium is, akik a testvériskolánk, aztán a másik testvériskolánk, a Szatmárnémeti Kölcsei Ferenc Gimnázium, de más iskolákból is hívott már csoportokat ennek a lápnak az építésére. A lényeg az, hogy haladunk mindig szépen előre, és most már több mint 100 négyzetméter mesterséges úszólápsziget van, amiket folyamatosan drónnal követnek, hogy egyáltalán megfakadnak-e, kihajtanak-e ezek a növények, amiket oda telepítettek a kollégák, a gyerekek, és úgy tűnik, hogy igen. Tehát élnek a növények, és van lehetőség arra, hogy ez valamikor majd egy teljes úszóláp legyen megint.
3: Elképesztő. Hiszem a szavaidat. Hát ez nem csak tényleg az, hogy egy gimnáziumból indul egy ilyen ötlet, amit egyébként ugye tulajdonképpen ezek szerint bárkinek eszébe juthatott volna, de hogy olyan szép ez a történet, hogy akkor ti itt így gondoznátok. Ugye említetted már Cita Zoltán kollégát, de hogy van egy másik igen, pedagógus is.
5: Igen, Sete Krisztina tanárnő a másik. Tulajdonképpen ők ketten viszik a hátukon most már 6 éve ezt a projektet. Krisztina az, aki mindig az erdei iskolának a komplett megszervezéséért felelős. Ő egyébként a Reál Munka közösségnek a vezetője. Zoli pedig az, aki tevékeny ebben
3: hát a meg most már komoly szakértő.
5: Van, igen.
3: Komoly szakértő egyébként, hát gondolom ennek a témának.
5: Most már lassan, igen. Igen.
3: Abszolút. Hogy kerültetek szerinted, tudsz erről bármit így fókuszban a minisztériumban? Ugye Gajdos László élő környezetért felelős miniszter adta át a díjat személyesen. Szerinted hogy keveredtetek így az ő fókuszába, vagy tudtok erről bármit? Mert ugye ez nem egy pályázat.
4: Igen, tehát, hogy pályázat nem, volt. Nem.
5: Hát az nekem is meglepetés volt. Körülbelül a díjátadó előtt 2 nappal tudtam meg, hogy ő is fog jönni. Ez úgy volt, hogy mi már 2024-ben és 2025-ben részt vettünk egy Erasmus Plus pályázaton is, aminek szintén ez volt, vagy ez is volt a témája, ez az úszóláp rehabilitációs projektünk, és annak a záró rendezvénye volt 2025 őszén a Sárgaházban, ahol ott volt a WWF-nek az egyik vezetője, és ő neki ez borzasztóan megtetszett ez a projekt, és ő akkor ígéretet adott, hogy segíteni fog nekünk, és hát tulajdonképpen így szerintem így kerültünk a WWF-nek a fókuszába, így történhetett az, hogy először adták át ezt a természetbajnokai díjat, és éppen ránk gondoltak, ami nagyon nagy megtiszteltetés, hogy a Gajdos miniszter úr hogy került ide, azt én pontosan nem tudom, de gondolom, hogy a WWF hívta meg.
3: Igen, mert ezt is fontos hangsúlyozni, ugye a civil természetvédelmi kezdeményezéseket jutott jutalmazó díjat a WWF Magyarország hozta létre, támogatója pedig a szintén térségi Dunaharaszti Coca-Cola HBC Magyarország. És ugye itt azt írja amúgy szigetszentmiklós.hu, hogy töretlen azóta is a munka, tehát hogy ahogy mondtad 6 évvel ezelőtt, én meg amikor hívtalak telefonon, hogy egyeztessünk, akkor én így naivan megkérdeztem, hogy de hát azok a diákok már elballagtak, nem? És mondtad, hogy ez nem működik, Szandi, hát mindig a 9-es évfolyam, ez miért így alakult?
5: Hát mert a 9-eseknek van nálunk szeptemberben erdei iskolája.
4: Ja, csak nekik van erdei iskola.
5: Igen,
3: hát annak az évfolyamnak, tehát akkor...
5: Igen, a 9. évfolyam az mindig 3 osztály, akiknek erdei iskolát szervezünk, és az erdei iskolának mindig része ez az úszóláb építés. És akkor így gyakorlatilag már több mint 600 gyerek
3: hozzájárult
5: ehhez, és részt vett ebben a munkában, amiben szerintem borzasztóan fontos, hogy nem csak tantermi körülmények között hallanak a természetvédelemről, hanem oda mennek, és gumicsizmát húznak.
3: Na, pont ezt szerettem volna, hogy mesél, igen, a fotókat látjuk, hogy igen, a gyakorlatban igen. Ezt hogy működik? Óra keretein belül, délután, az eszközöket honnan szerzitek be magát a növényt? Vagy ez az, hogy honnan, de hogy nem tudom, azt támogatja az önkormányzat, vagy hogy működik ez így a gyakorlatban? Mert azért ennek költségei is vannak.
5: Igen, hát mindig ügyesek a kollégák, és valahonnan mindig kerítenek rá. Most például ezzel a díjjal is jól jártunk.
4: Ebből is a szempontból, igen.
5: Hát az gyakorlatilag az van, hogy Zoli már hetekkel előtte meg kell, hogy szervezze, hogy honnan lesz nád egyáltalán. Általában Cseperről tudja beszerezni. Hát egy ilyen úszóláb sziget úgy néz ki, hogy rengeteg sok nád kell hozzá, tehát egy körülbelül 1 méterszer 2 méteres nád tutajt kell igazából összetákolni, uh-huh. ami 30 cm vastag kell, hogy legyen. Egyébként először még nem csináltuk ilyen vastagra, és akkor kiderült, hogy az nem annyira jó, tehát ez
3: így
5: folyamatosan fejlődik a technika. Uh-huh. Tehát egy ilyen 1 méterszer 2 méterszer 30 centis nád köteget kell először készíteni, utána azt be kell telepíteni ezekkel a speciális növényekkel, amik az úszólápnak a lakói. Ezeket előtte be kell gyűjteni. Uh-huh. És akkor, hát mire a gyerekek oda mennek erre a foglalkozásra az erdei iskola keretén belül, addigra Zoli már mindent...
4: Tehát addigra ott kell lenni.
5: Addigra Zoli mindent oda készít, és akkor gyakorlatilag nekik már csak el kell készíteni, azért az sem kis munka.
4: Ez is nagy feladat.
5: Tehát a gyerekeknek, a 9. évfolyamosoknak az erdei iskolában mindig egy napig ez a feladatuk, hogy ők ilyen úszóláb szigeteket megépítenek kint a parton, és utána azt be kell vinni a helyére, tehát ott be kell mászni a vízbe, uh-huh. ott utána kenuba ülnek általában, és úgy vontatják be a helyére, és le kell súlyozni, hogy az ott is maradjon, uh-huh. ahol a dolga van neki.
3: De én úgy hallom rajtad, hogy amúgy te is már egészen jól kiképezted magad ezen a területen.
5: Hát igen, mert azért most már évek óta ezt csináljuk, és én erre nagyon büszke vagyok egyrészt, másrészt meg én is nagy csodálója vagyok a természetnek, úgyhogy igen, érdekel engem is.
4: Büszkeség az iskolának is.
5: Igen.
3: Látod egyébként a diákokon a szemléletformálást, azt, hogy egy kicsit, akik ott vannak tényleg, és kenuba ülnek, megcsinálják, hogy valamennyire közelebb kerülnek akár a természethez?
5: Igen. Szerintem igen. Egyébként az egész erdei iskola zseniális nálunk, tehát nem csak úszóláb építés folyik ott, hanem különböző más foglalkozások is. A térképészettől elkezdve a növényismereten keresztül mindenféle dolgokkal foglalkoznak, illetve szintén Szita Zoltán kollégám az, aki egy zseniális informatikai hátteret készített ehhez, egy saját appot készített, ahol a gyerekeknek a munkáját tudják a kollégák folyamatosan értékelni, tehát ez egy verseny tulajdonképpen. A 3 osztályt 6 klánra szokták osztani. A klánokon belül nagyon fontos, hogy mind a 3 osztályból legyenek ott gyerekek, tehát ennek közösségépítő szerepe is van. A gyerekek kivétel nélkül mindig úgy jönnek vissza az erdei iskolából, hogy tök jó, hogy megismerkedtünk a másik 2 osztályjal is, meg összebarátkoztunk,
4: igen,
5: tehát együtt kell, hogy dolgozzanak. és a kollégák ezen az informatikai felületen keresztül értékelik őket folyamatosan, és akkor a végén lesz egy győztes klán, szóval ez egy kicsit ilyen verseny is. A gyerekeknek folyamatosan tölteni kell a munkájukat, tehát vannak projektidők minden nap, amikor a klánok azon dolgoznak, hogy a projekteket, amiket elkészítettek, azokat feltöltsék erre a felületre, és még le is fordítják angol és német nyelvre is, úgyhogy
3: az jó
5: idegen nyelveket is. Szóval tényleg zseniálisan ki van találva ez az egész.
3: Ez az egész intervallum egyébként?
5: Ez 5 nap, igen.
3: Wow. És ha már egyébként verseny, akkor kicsit más téma, de hát hogyha már itt vagy, akkor ezekről is beszéljünk, mert nagyon jó eredményeket ér el egyébként is a Sziget-Szent Miklósi Batthyány Kázmér Gimnázium. Hát kezdve például, hogy országos középiskolai rangsoron 32. helyen van jelenleg.
5: Igen, most ott.
3: Az igen. Ez mit jelent számotokra? Tehát, hogy nem is tudom, én nem tudom, hány középiskola van az országban, tehát, hogy mennyiből. Majd mindjárt rákeresek.
5: Igen, én úgy tudom, hogy körülbelül 900, de ha rákeresel, az még jobb. Persze, hát ez fontos nekünk, hogy a rangsorban milyen helyet érünk el. Nagyon sok szempontot vesznek figyelembe ennek a rangsornak a kialakításában. Például az, hogy a kompetencia méréseken milyen eredményeket érünk el a felvételén, tehát a felsőoktatási intézményben vagy bejutásnál milyen eredményeket érnek el a gyerekek. Ott például nem is azt nézik, hogy hány gyereket vesznek föl. Egyébként nálunk mindig nagyon sokat, tehát ilyen 98 és 100% között van azoknak az aránya, akik az érettségizőink közül egyetemen tanulnak tovább. De nem is ezt nézik például a rangsorban, hanem azt, hogy akiket fölvettek, azokat hány ponttal vettek föl. Oh. És azért nálunk ez nagyon jellemző, hogy a gyerekek nem alulról kapirgálják a
3: Tehát még azt is nézik, lécet, hogy
5: hanem bőven be tudnak jutni. Nagyon, nagyon ügyesek a gyerekek, amilyen stratégiát állítanak fel ahhoz, hogy minél több pontot tudjanak szerezni. Visszatérve a rangsorra, tehát ezt is figyelembe veszik, de még azt is figyelembe veszik, hogy akik hozzánk jönnek, nyolcadikosok például, azok hányan jelölték meg első helyen a mi iskolánkat, ezen kívül az érettségén elért eredményeket veszik figyelembe, szóval sok-sok szempontból adódik ez, hogy tavaly a 32. helyet értük el, hát remélem, hogy most is legalább ilyen jók leszünk, de én úgy gondolom, hogy addig, amíg az első 100-ban benne vagyunk, addig büszkék lehetünk magunkra.
3: Abszolút, most megtaláltam egyébként, hogy a Matthias Corvinus kollégium is az oktatási hivatal együttműködésében alkotta meg ugye az Országos Gimnázium rangsor Magyarország 100 legjobb gimnáziumát bemutató verseny tulajdonképpen, és hogy az összeállításakor 400 iskolának az oktatási hivatalba rendelkezésre álló közhiteles adatait vizsgálták meg 7 különböző szakmai szempont mentén. Mm-hmm. Tehát 400 iskolánál, 400. iskola körülbelül. Jó, mindjárt mennünk kell hírezni, úgyhogy még gyorsan bázisiskola is vagytok.
5: Igen, az oktatási hivatal bázisiskolája címet harmadszor nyertük el az idén, ezt mindig 3 évre kapjuk meg ezt a címet. Tulajdonképpen ez a cím, ez azoknak az intézményeknek az elismerése, akik innovatív szakmai munkájukkal hozzájárulnak az oktatás nevelés ügyéhez, és ez nem csak egy cím egyébként, hanem ez egy lehetőség arra, hogy a jó gyakorlatainkat bemutassuk más iskoláknak, úgyhogy minden évben a pedagógiai napokon, az őszi pedagógiai napokon is, meg a tavaszi pedagógiai napokon is általában van valamilyen témában előadás, ami a mi iskolánkban kerül megszervezésre, és más iskolák jönnek hozzánk a jó gyakorlatainkat eltanulni.
3: Szívből gratulálunk. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést Kisné Hegedűs Évának, a Sziget-Szent Miklósi Batthyány Kázmér Gimnázium igazgatójának. Köszönöm. További jó munkát.
5: Köszönjük.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van! Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
2: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
1: Uramisten!
2: Talán valami baj van.
1: Nincsen.
2: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
1: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
3: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keres minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Bajcsi Zsilinszky utca 43/B.
4: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál, Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe, Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
5: Gyere el a Borbély tűzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítő anyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tűzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tűzép. Elhivatottság. Rugalmasság.
0: Ez reklám volt.
6: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Bővítik a vízi turizmus lehetőségeit a térségben. Több a vízi és aktív turizmus szolgáló fejlesztés valósult meg, illetve van folyamatban a Kis-Duna mentén. Sziget-Szent Miklós mellett Dunaharasztiban, Kiskunlaszházán, Ráckevén, Makádon, Szigetbecsén és Dömsödön is olyan beruházások zajlanak, amelyek a térség turisztikai lehetőségeit bővítik. Gere Ágnes, a Kis-Duna mente TDM Sziget-Szent Miklós irodájának vezetője rádiónknak elmondta, a fejlesztéseknek köszönhetően a turisták a települések között vízi eszközökkel kényelmesebb és komfortosabb körülmények között közlekedhetnek. Kiemelte, a beruházások célja, hogy a kisdunamenti települések vízi úton is könnyebben elérhetővé váljanak, és tovább erősödjön a térség turisztikai vonzereje.
8: Az ide érkező vendég egy hálózattal találja szemben magát, tehát ha például Dunaharasztin kenuba ül, akkor ki tud kötni Sziget-Szent Miklóson, Szigethalmon is van megállási lehetőség, és gyakorlatilag ahogy megyünk lefelé Tas felé, a Duna vagy a bal, vagy a jobb partján biztosan fog találni olyan kikötési lehetőséget, kiegészítő szolgáltatással, kényelmi szolgáltatásokkal is, tehát mosdóval vagy vendéglátóhellyel, ami egy picit a térségben való tartózkodást talán meghosszabbítja a jelenlegi, hát átlagos kevesebb, mint 2 nappal.
7: Új aktív turisztikai központ nyílt Kiskunlaszházán, pályázati támogatásból készült el a Kiskunlaszházi Aktív Vízi és Információs Csomópont, vagyis a Kavics, amely a sportolás, a pihenés és a kikapcsolódás feltételeit is biztosítja. A létesítmény egyben csónakház, büfé, kávézó és közösségi tér. Az alsó szinten mosdók és zuhanyzók állnak a vendégek, valamint a vízisportok résztvevőinek rendelkezésére, míg az emeleten nyitott és fedett teraszok várják a látogatókat. Gere Ágnes hozzátette, a Kavics kialakításával Kiskunlaszháza tovább bővítette a térség vízi és aktív turisztikai kínálatát.
8: Vízparti vendéglátóhely, csónakház és rendezvényhelyszín is, és ugye az információs csomópont pont ez a lényege, hogy bár szezonálisan működik, ha jól tudom, illetve most van még ugye a bevezető fázisa a működésnek, de mindenképpen egy abszolút hiánypótló, mert a ráckevei Turinform iroda nagyon sok települést lefed információban, de szükséges egy másik olyan csomópont is, amely akár találkozási pontja lehet, akár a vízi, akár az aktív kerékpáros turisták számára is.
7: Megemlékezéssel és kulturális programokkal ünneplik Bulgária függetlenségét Halásztelken. Bulgária függetlenségének napja alkalmából rendeznek ünnepi megemlékezést szeptember 20-án.

0: hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló.
2: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A Remény emberei, hogyan maradhatunk emberek egy bizonytalan világban címen tart előadást Fábri Kornél Taksonyban. Az érdeklődőket szeptember 17-én csütörtökön este 6 órától várják a Petőfi Művelődési Házban. A püspök atya többek között azokra a kérdésekre igyekszik választ adni, hogy miért magányosak a mai emberek, mi lehet az oka a szorongásnak és mit jelent keresztény reménnyel élni. Az előadást követően egy kerekasztal beszélgetésre invitálják a résztvevőket, az est zárás pedig egy kötetlenebb, személyes találkozásra is lesz lehetőség. A program ingyenes és előzetes regisztrációhoz nem kötött. További tudnivalók a Keresztény Értelmiségek Szövetségének hivatalos Facebook oldalán olvashatók. Egy életmódváltást segítő foglalkozáson vehetnek részt a Dunaharasztira látogatók. Szeptember 23-án, szerdán, este 6:30-tól fermentálás workshop lesz a Laffert kúriában. A résztvevők a zöldségek tartósításának egy ősi módját sajátíthatják el, amit a mindennapjaikba is beépíthetnek. Kecske Zsuzsanna a fermentálás egészségügyi előnyeiről és történelmi hátteréről tart előadást, ezután gyakorlatban is bemutatja az eljárást. A szervező emellett kóstolóval és gyakorlati tippekkel készül. A program maximum 12 fő befogadására képes, ezért érdemes a Laffert kúria hivatalos felületein előzetesen regisztrálni. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
1: Süss fel nap Redák Szandival
0: és Somogyi

0: A legfrissebb közlekedési információkkal folytatjuk, továbbra is erős a forgalom Szigetszent Miklós főbb útvonalain, és tudjátok, hogy a Bajcsi-Zsilinszky út egy szakasza egyirányú, emiatt egyébként például az arra közlekedő busz is terelő útvonalon közlekedik, emiatt annak is hosszabb menetidő ideje van most természetesen. Aztán a Csepeli út Szigetszent Miklósi szakaszán végig torlódásra kell készülni egészen a Rákóczi utcától, tulajdonképpen a nullásig, a főváros irányában a Gerinc út is végig araszol sajnos, ahogy a második Rákóczi-Ferenc út is a Massányi-Károly út találkozásánál is torlódásra kell készülnötök, ahol viszont jelenleg zavartalanul tudtok közlekedni, a Szigethalmon a Műút, bármilyen hihetetlen is, illetve szintén megdöbbentő, de az 51-es út Taksony és Dunaharaszti közötti szakaszán sem látunk most torlódást, komolyabb fennakadást, még a főváros irányába sem. Hogyha láttok valamit, amiről beszámolnátok nekünk, akár sebességmérés, akár ne adja Isten baleset, megköszönjük, ha megírjátok, jönnek az elérhetőségek.
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: Kellemes napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a Süsfelnap, az ébresztő műsorunk. Én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betti. Sziasztok!
0: Pécsi Tudományegyetem, nem itt van a szomszédban, de olyan dolgot csináltak, ami megéri, hogy beszéljünk róla,
3: főleg,
0: és megérdemli.
3: Szerintem ez országosan végül is minden kis diákot érinthet. Majd mindjárt kiderül, hogy miért diákot mond.
0: Igen, igen. Egyébként nem csak, hogy érinthet, hanem még akár az internetről magát a dolgot le is tudja tölteni. Na jó, most már nem beszélünk rébuszokban. Új Harry Potter történetet adott ki a Pécsi Tudományegyetem, de nem is ez a lényeg, hanem, illetve ez is lényeg, de hogy milyen céllal, mert tulajdonképpen ők ezt kémia tankönyvnek adják ki, tulajdonképpen úgy is vehetjük, mert hogy azért azt szerintem mindannyian emlékszünk rá.
3: Hát ez egy
0: rá,
3: oktatási segédlet tulajdonképpen.
0: Ja, igen,
3: kiegészítés.
0: Hát azért a kémia, igen, valószínűleg lehet, hogy sokan szerették, de szerintem többen vannak, akiknek egy száraz, akiknek
3: kötelező. Nem nagyon tartozik a diákok kedvenc tantárgyával, ha csak nem tudatosan már, mit tudom én, általános iskolától kezdve, te mondjuk orvosnak készülsz, szóval nyilván ha szereted, ha nem, ott azért úgy képben kell lenni a dolgokkal.
0: Mondjuk, ha olyan lenne a kémia óra nálunk is, mint amiket az amerikai filmekben látunk, hogy tudod, mindig ilyen kémcsövekkel, szemüvegbe, kis békát, hát meg nem tudom, mivel kísérleteznek, mondjuk a béka az nem az, mert az biológus. Na mindegy, de hogy akkor lehet, hogy izgalmasabb lenne, de ez a száraz, tanuljuk meg a, mi az,
3: az a képleteket, igen, meg a vegyületeket, azért az nem annyira nagy kedvence szerintem a diákok többségének. Na de majd most, hát ha ez változik.
0: Így van, mert azért én azt gondolom, hogy a 13-14 évesek, akiknek szól ez a kiadvány, ők úgy szeretik általában a Harry Pottert, és már mint a és a Harry Potterben, hát ugye nagyon sok olyan dolog történik, amilyen misztikus, de valószínűleg egy pár dolgot amúgy kémiai kísérletezéssel el lehet érni.
3: Hát egyébként igen.
0: És ugye itt összehasonlítják, hogy például, mit tudom én, szó van arról, hogy a hopporhoz hasonló színű lángot hogyan lehet előállítani. Ugye itt talán a legizgalmasabb az, hogyha a könyv mellett meg is csinálják a diákok, és nem,
3: igen,
0: csak olvasnak,
3: igen, igen,
0: róla.
3: Egyébként ez így néz ki, hogy van egy kis elmélet, meg hát ugye mellette a gyakorlat.
0: Igen, vagy például mivel írhatta Tom, de nem a naplójában eltűnő, feltűnő bejegyzéseket. Erről is szól a könyv, hogy milyen kémiai folyamat kell ahhoz, hogy eltűnjön mondjuk a szöveg, amit írsz, vagy hogy miért nem lehet lombikban aranyat előállítani, mint ahogyan azt Nicolas Flamel tette a legendák szerint. A gyerekek időről időre QR kód segítségével választhattak is, hogy milyen irányba menjen tovább az esemény. Ja, hogy ez magán a bemutató, mert hogy ugye volt egy bemutató.
3: Volt egy bemutató a Magyar Tudományos Akadémián, igen, úgyhogy azt gondolom, hogy itt ez a bemutató része volt. De egyébként lehet, hogy majd jobban meg kell nézni ezt az egész oktatási segédletet, hogy ott is valószínűleg többféle irányban lehet akár feladatokat megoldani ezzel is, hogy egy kicsit izgalmasabb legyen.
0: Egyébként én közben itt lapozgatom, mert hogy ráadásul mindez letölthető.
3: Ingyenesen. Úgyhogy hát nem csak a diákok, aki szerintem alapvetően egy kicsit még felnőttként is érdeklődött valaha így a kémia iránt, meg egyébként szereti a Harry Pottert. Én egyébként mindig közelebb állt hozzám a kémia, mint mondjuk egy matematika, nem tudom miért, tehát hogy valahogy hiába reáltantárgy ez is, de egyébként az én szívemhez közelebb állt, ha már így a kettő közül kellett választani, vagy belenézek én.
0: Te hallod, ez nem nagyon durva ez a könyv, tehát hogy ebben nagyon-nagyon sok munka van, mondjuk sok olvasnivaló is van, mert elég sok benne a szöveg.
3: Igen. Egyébként azt írták, hogy ezen a bemutatón, ez nagyon izgalmas, jó, nyilván ez a bemutató része volt, hogy a Magyar Tudományos Akadémia épületében beosztották az ott jelenlévőket, a diákokat Roxforti házakba. Körbejárhatták az egész épületet, megnézhették ugye a dísztermet, a kiállításokat, és itt kapták meg a könyvet. Tehát ez volt így a premierje ennek az egész dolognak. Hát szerintem nagyon ötletes.
4: És 182 oldal, és most itt nézem a könyvnek
3: kevés annyira.
4: Igen, a hátsó borítóját, azt írja, hogy nem szeretsz kémiát tanulni, olykor unalmasak és érdektelenek számodra az órák, érthető. A kémia azonban nem elsősorban a kémia óra, hanem olyan tudás, ami megmutatja a mindennapokban használt anyagok tulajdonságait, eligazít a reakciók végtelenjében, és hogy ez nem egy sima kémia könyv, hanem belépő a varázsvilágba, ahol a főzetek fortyognak, az elemek titkokat rejtenek. Tök izgalmas.
3: Igen, nagyon izgalmas. De a címét nem mondtuk még pont. Ja, nekem igen. Az is tetszik, hogy a mutáns mumus titka vegytani túlélő készlet kezdő mágusoknak, és akkor ugye, ahogy ugye mondtuk korábban, 7.-8. osztályos tanulóknak készült. Hát ugye kémiát egyébként igen, 7-től kezdve kezdesz el tanulni, és ha jól emlékszem, igen. Tehát korábban az nincsen, 7-be kezdődik.
4: Igen, egyébként ugye, ahogy meséltem neked, hogy pont most volt a múlt hétvégén egy könyv raklapvásáron Szigetszent Miklóson, a Sárgaházban, ott lehetett gyerekkönyveket is kapni, és egy csomó ilyen kísérletezős könyv is van. Sőt, hát egyébként sok
3: azt
4: kiadó.
3: A gyerekeket egyébként az érdekli?
4: De tudod, nem feltétlenül kell. Ilyen iskolás, hanem mondjuk óvodáskorban is, mit tudom én, hogy hogyan csinálj gumicukrot, vagy a rágóval mit lehet még csinálni, vagy most csak mondtam valami butaságot, de hogy valami olyasmi a címe, hogy ezt anya meg ne tudja, hogy valami konyhában sertepertélsz, és akkor nyilván veszélytelen, de izgalmas ilyen kísérleteket hogyan lehet csinálni. Úgy még azt írják, hogy a könyv egyébként a Harry Potter univerzum felhasználásával dolgozza fel egy kötetben a 7. és 8. osztályos kémia tananyag nagy részét. A főhőse a Hollóhátba járó Serafina Thorn, aki Pécsen született, 15 éves, most készül RBF vizsgára.
3: De jó.
4: Az mi az? Az RBF? Most hirtelen nem tudom.
3: Ezt most így én sem
4: mindegy.
3: Tudom,
4: a történet szerint a Roxfordban elszabadul egy mutáns mumus, Szerának pedig egy mumus űző elixírt kell kitalálnia.
3: Hát akkor nyilván kicsit a történet az egy másabb szál, tehát hogy mégis azért kapcsolódik a Harry Potterhez, de nyilván azért itt tök jó meg kitaláltak egy egészen új szálat vagy sztorit hozzá.
4: Azt nem tudom egyébként, hogy ugye ilyenkor például ezt a könyvet, ezt be lehet-e, mert ugye nagyon szigorú szabályok vannak, hogy az oktatási hivatal mit mond, hogy milyen könyvből kell tanulni, de én nagyon bízom benne, hogy mondjuk ezzel akár elindul egy olyan folyamat, hogy akkor
3: akár
4: nyílik lehetőség.
3: Több helyre majd, több
4: hát
3: általános
4: igen,
3: iskolába.
4: Meg mondjuk az, hogy nem tudom pontosan, hogy van, de azt tudom, hogy szabályokhoz van kötve, hogy mondjuk szabadabb kezet kapnak a pedagógusok, hogy mondjuk választhatnak, hogy melyik könyvet ajánlják a gyereknek, mert olyan jó lenne, ha végre tényleg ott tartana az oktatás, hogy ne elvegyük a kedvüket a gyerekeknek a tanulástól, hanem meghozzuk, és ez abszolút egy jó kezdet ehhez.
3: Hát igen, én is azt gondolom, még akkor is, hogyha nem kifejezetten mondjuk Harry Potterhez kapcsolódna, csak mondjuk egy varázsvilághoz, vagy egy ilyen különleges történethez, ami azért itt megvalósul, mert akkor mégsem ezt a szár, azért a kémia az tényleg elég száraz, tehát annál szárazabb tantárgy azért
4: hát,
3: kevés van.
4: Igen.
3: Ott azért tényleg nagy részt a tények vannak, viszont ha egy ilyen jó kis történetet körítenek köré, akkor szerintem egyébként élvezetesebb tényleg a gyerekeknek is.
4: Képzeld el, nekem a kémia volt, ugye azért, aki már hallgatja a műsort, az tudja, hogy én mind a ketten humán beállítottság, hát, vagyis igen. Hát legalábbis én inkább.
3: Hát én is.
4: Nem véletlen, ja, te is,
3: közül.
4: Igen.
3: Hát a reál azért, azon kívül, hogy szerettem egy kicsit a kémiát,
4: igen,
3: az rém voltam hogy belőle, de a matek az továbbra is azért nem tartozott a kedvenceim közé, meg nem is tartozik.
4: Ennek ellenére képzeld el, hogy ez a tipikus példa, ugye ez lehet fordítva is, de hogy nálunk úgy volt, én ugye Dunaharasztira jártam a baktai gimnáziumba, és annyira szerettem a tanárt, aki egyébként igazgató is volt, lehet, hogy még most is a Lévai Monika az igazgató, ő volt az én kémia tanárom, és na az volt ez a tipikus példa, hogy én humánosként nagyon szerettem a kémiát, mert a tanár nagyon jó volt. Tehát azért azt elérni egy olyan embernél,
3: sok
4: aki két számot nem tud összeadni normálisan, a szeretse a kémiát, igen, az a tanáron múlik, és hát sajnos ez fordítva is igaz, hogy ugye van olyan ismerősöm, aki például azért nem beszéli az angolt, pedig tudná, de egyszerűen annyira zsigerileg taszítja, meg nem mer megszólalni, mert rossz volt a tanára, nem bátorította, sőt ellenkezőleg, és az élete kedve elmentő tőle, hogy ő valaha angolul mondjuk folyékonyan beszéljen, úgyhogy nagy felelőssége van a pedagógusoknak.
3: Hát az biztos. Nekem egyébként az osztályfőnökünk volt, aki egyben a matek tanárunk is, tehát ugye matek kémia szakos tanár volt, és hát azért nagyon, szerintem jó tanár volt nagyon, de ő nála azért úgy nyilván volt egy szigor, vagy nem tudom, volt egy olyan jelleme, tudod, és akkor azért úgy nem mondom, hogy nem voltam azért néha beparázva egy-egy órán, mert ő az a típusú tanár volt, ez lehet, hogy neked is ismerős, mert lehet, hogy egyébként ezt általánosban mindig így csinálják, én nem tudom. Tudod, van a tankönyv, és akkor mentünk sorba, ahogy ültünk, ki lehetett számolni, melyik feladat lesz a tied. Aha. Most mindig megcsinált egy valaki egyet, a következő, aztán a mellette ülő jött, utána mentünk sorba a mögötte levő, és én mindig olyan stresszbe ültem, így lapoztam előre, hogy úristen, majd melyik feladat esik rám, tudod, és így, hát ez matek kémián, ez nálunk például mindig így volt, mert ő is szeretett sorba menni, azt annyira nem szerettem azért. Hát egyébként szerintem ez valószínűleg több tanárnak ilyen bevált módszere.
4: Igen.
3: Hát egy közkedvelt tantárgynál, vagy amit mondjuk szerettem, az más volt. Persze. Azért itt mateknál azért, hogy old meg a feladatot, és közben akkor mindenki téged figyel. Persze nagyon sokan szenvedtünk azért nyilván matekkal, kémiával.
4: Fú, nekem most eszembe jutottad ezt a kifeleljen, és tudod, amikor a napló, ahol kinyílik, na, hát az felel.
3: Másik, igen.
4: Na, és hát tudod, így tudom, mindenki így nézte, hogy úristen, hol csak ne ott nyíljon ki, és ne ott fogja meg, hogy na, igen, ezt szerintem mindenkinek esetleg ismerős lehet. 3 perc múlva 9 óra jövünk mindjárt vissza, maradjatok velünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
5: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
5: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
5: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300
5: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
6: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
7: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Szigetszent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
6: Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz 15% rendcsekedvezmény, 15% keretkedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók, a részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika. Szigetszent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból.
2: Ez reklám volt.
1: Hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Délelőtt naposabb, délután esősebb idő lesz. Rendezik a tanárok bérét az állami egyetemeken. Magyar kutatőnök kapták idén az UNESCO és a L'Oréal közös ösztöndíját. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Mielőbb megkezdik az állami egyetemek, így az ELTE tanárainak bérrendezését is, mondta el a felsőoktatási államtitkár a Kossuth Rádió felkelő című műsorában. Kacz Sándor hozzátette, hogy a fizetéseket hozzá fogják igazítani a modellváltott egyetemek jóval magasabb bérszínvonalához. Elmondta azt is, hogy az egyetemi vagyonkezelő alapítványok jövő nyár végéig szűnnek meg. Addig is átvilágítják a gazdálkodásukat és tevékenységüket. Az Erasmus kapcsán tájékoztatott, hogy már csak adminisztrációs lépések vannak hátra az őszi újraindulásig, de tavasszal fog ismét igazán felfutni az ösztöndíjrendszer. A Lexeu-ról azt mondta, a jövőről tárgyalásban vannak az egyetemmel. A cél, hogy az intézmény ismét teljes jogúan jelen legyen a hazai felsőoktatásban. A főként a közoktatásban tevékenykedő MCC átalakulása után is meg szeretnék tartani a tehetséggondozást, tette hozzá Kacz Sándor. Három magyar kutató kapta idén a L'Oréal és az UNESCO a nőkért és a tudományért ösztöndíját. Bai Zsófia anyagtudóst a hatékonyabb mikrocsipek fejlesztéséért, Bálint Erika vegyészmérnököt a fenntarthatóbb gyógyszergyártásért, Menyhárt Otília bioinformatikust pedig a személyre szabott rákterápiákat segítő kutatásaiért ismerték el. A program 24 éve alatt eddig 66 magyar kutatónő részesült az ösztöndíjban. Kanada lehet az Európai Unió első társult tagja, jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, az Európai Unió helyzetéről szóló tegnapi évértékelő beszédében. A társult tagsággal az EU a lehető legmagasabb szintre kívánja emelni az észak-amerikai országgal fennálló kapcsolatait. Mark Carney, kanadai miniszterelnök ma mond beszédet Strasbourgban az Európai Parlament plenáris ülésén. Az Európai Parlament még hétfőn bejelentette, irodát nyitotta Tavában a kapcsolatok erősítése céljából. Az amerikai elnök vámok kivetésével, illetve egyes területeken a kereskedelem leállításával fenyegette meg az Európai Uniót, ha az EU szorosabbra fűzi kapcsolatait Kanadával. Bezárják a washingtoni Kennedy Centert, miután egy szövetségi bíró ismét megakadályozta, hogy Donald Trump amerikai elnök neve visszakerüljön az épületre. Az intézményigazgató tanácsa biztonsági okokkal és a szükséges felújítással indokolta a döntést. Donald Trump közölte, hogy a munkálatok csak akkor kezdődhetnek meg, ha engedélyezik nevének feltüntetését az épületen. A bíróság szerint ehhez a kongresszus jóváhagyása szükséges.
7: Időjárás.
8: Délelőtt többnyire napos, de északnyugaton már borongós idő lesz, később egyre több felé várható eső, zápor, néhány helyen zivatar. Keleten több napsütés valószínű. Nyugatról keletre és délre haladva 18 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
7: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
7: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
2: Süss fel nap Redák Szandival
7: és Somogyi Bettel.

0: közlekedési információkkal megyünk tovább a Süsfelnapban az ébresztő műsorunkban. Egy hallgatónk jelezte, köszönjük szépen neki, hogy Gyártelepen, tehát Szigetszent Miklóson a Gyári úton a rendőrök éppen ellenőriznek, és most egyébként ugye ezt lehet is olvasni, hogy razzia indult, és hogy rengeteg autóst vizsgálnak most éppen olyan szempontból, hogy be vannak-e kötve, működnek-e a biztonsági övek, meg a gyermekbiztonsági rendszer, és hogy bukós isaka is van-e például akár a motorosokon, meg akiknek kell. Szóval, hogy most ez elindult, és hallgatónk jelezte, hogy valóban tapasztalja egyébként Szigetszent Miklóson is a Gyári út elején, tehát most nem feltétlenül a sebességet mérik, bár nyilván azért azt is figyelik, hanem hogy megfelelően használjátok-e a biztonsági övet, úgyhogy mindenképpen erre figyeljetek oda, és egyébként ez a razzia szeptember 16 és 22-e között zajlik. A Magyar Rendőrség Facebook oldalán arról is tájékoztatott, hogy ez a Roadpol akció, ami miatt ellenőrzésre kell mindenhol számítani, így itt a térségünkben is. Jó, úgyhogy mindenképpen erre is figyeljetek, és kössétek be magatokat. Mondjuk mindig azt mondjuk, hogy ne csak azért, mert ellenőrzés van, hanem mert mondjuk életet is menthet. Köszönjük szépen hallgatónknak az üzenetet, vegyetek róla példát, és vagy hívjatok minket akár adáson kívül is, ahogy ő is tette, vagy írjatok nekünk, jönnek az elérhetőségek.
1: A közlekedési információkat a Toldi Medical vérvételi szolgáltatás támogatta. Nálunk jó kezekben van.
2: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
3: 0620 95 95 107.
0: Egy egész perce járunk, 9:45. Szép napot kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a Süsfelnap az ébresztő műsorunk. Én Bredák Szandi vagyok.
4: Én pedig Somogyi Betti. Sziasztok!
0: Tök jó cikket olvasunk a Dunaharaszti online-on, és arra gondoltunk, hogy mi is egy picit átbeszélhetjük ezt, hogy miért vénasszonyok nyara a vénasszonyok nyara, meg miért indián nyár, honnan erednek ezek az elnevezések, mert egy csomó olyan kifejezés van szerintem így a magyar nyelvben is, amit így elfogadtunk, használjuk, de nem járunk utána,
4: egyébként
0: hogy de miért?
4: Így van, ezt is használjuk ezer éve, de hogy egyébként miért van így? Hát azt látod, nem tudjuk.
0: Egyébként most eszembe jutott, hogy vannak olyan kifejezések, amit ráadásul sokan meg rosszul használnak. Például ugye van ez a mondás, hogy a tisztaság fél egészség, és nekem a gimnáziumban meg akarták magyarázni az osztálytársaim, hogy az igazából lustaság fél egészség, és így nem tudtam nekik megmagyarázni, hogy nem is logikus, és hogy nem, a tisztaság, ez így van hivatalosan, legalábbis én így tudom.
4: Én is így tudtam egyébként, hogy lustaság, hát biztos hallottam már így is, mert gondolom van, aki egyébként így használja, de én is a tisztaságra tudtam. Tehát, hogy szerintem fura, ez... vannak ilyen furcsa kifejezések.
0: Nem, nem hiszem, hogy, tehát, hogy na, mindegy. Meg ami van egy mondás, amivel egyébként én nem, sőt kettő is, amivel én így nem értek egyet, és tök jó, hogy így az utóbbi időben így hát feljogosított engem a pszichológusom, hogy szabad nem egyet érteni, akár még egy szólás közmondással sem, tehát lehet ilyet csinálni. Egyrészt ez a teher alatt nő a pálma, mert egyébként állítólag nem is igaz, nem tudom, de hogy nem nő a teher alatt igazából a pálma.
4: Aha,
0: tehát,
4: igen,
0: hogy,
4: igen, értem.
0: Egyrészt ez, a másik meg...
4: Akkor kell aranyat lel, jó, az más egy kicsit, de még én
0: ja, hát
4: kelek,
0: az se igaz.
4: Korán ezer éve, aztán hol van az aranyna?
0: Na. Hát a fizut megjön havonta azért, mert korán kezd. Mert az a munkád.
4: Igen.
0: Végül is, ha úgy veszünk, bár nem aranyba kapjuk a pénzt, de igen, a másik meg ez a kivétel erősíti a szabályt. Egyszerűen én ezt nem értem. Tehát, hogy nem, nincs értelme számomra. Tehát, hogy
4: ennek szerintem sincsen értelme.
0: Nem érzem ennek így nagyon a létjogosultságát.
4: Pedig ezt mennyi mindenre használják nyilván. Igen. Mindenhol van.
0: Így van, igen, igen. Na, vénasszonyok nyara meg indián nyár, ez tök érdekes, hogy miért így hívjuk. Ugye a vénasszonyok nyara nem meteorológiai kifejezés egyébként, és nincs is pontosan meghatározott kezdő vagy záró napja, viszont jellemzően szeptember második felében, tehát mostanában szeptember végén vagy október elején beszélünk róla, amikor tartósabb, nyugodt időjárási helyzet alakul ki. Ilyenkor ugye a hajnalok már hűvösek, ködösek, párásak, de még azért napközben nem didergünk nagyon, tehát hogy még azért nincs tél. De hogy miért vénasszonyok nyara? Hát azt lehet olvasni, hogy az elnevezés közép-európai, illetve német nyelvi hagyományhoz kapcsolódik. Ja Istenem, ezt ki kell mondanom, a német Altweibersommer kifejezés régóta használatos az őszi meleg időszak. Tényleg, hát az Alt meg a Sommer, a Vibe-ot nem tudtam, vagy Vibe, Alt, Weiber,
4: Sommer. Jó, figyelj, nem tudok németül, úgyhogy az az egy, ami így valahogy teljesen kimaradt.
0: Jó, az egyik elterjedt magyarázat szerint a hidegebb reggelek után az idősebb asszonyok a kellemes délutáni napsütésben szívesen ültek ki a házak elé melegedni.
4: Hát megpletykálni, igen.
0: Igen, letyepetje, lepetje.
4: Egy, nyilván ez a mai napig így van. Télen is szerintem, talán kevésbé, de jó, igen, nyilván melegebb van akkor, főleg.
0: Hát igen, mondjuk érdekes, hogy most miért pont róluk nevezték el. A más magyarázatok szerint a régi német elnevezésekhez köthető a kifejezés, a tavaszi enyhe időt fiatal asszony nyarának, az őszit pedig öreg asszonyok nyarának nevezték. Ez az elnevezés pontos kialakulására, vagyis hát az elnevezés pontos kialakulására több magyarázat is létezik. Hát, ami ez az utóbbit egyébként valahogy jobban el tudom képzelni, vagy szerintem az egy kicsit logikusabb.
4: Hát, igen.
0: Aztán ott van ugye az indián nyár ezzel szemben, Észak-Amerikából érkezett hozzánk, nem a német területről. Az angol indian summer kifejezést bizonyíthatóan már a 18. század második felében is használták az őszi meleg, a nyugodt időszak megnevezésére. Eredete azonban ennek sem teljesen tisztázott. Az egyik feltételezés szerint az észak-amerikai őslakosok ebben az időszakban indultak nagyobb őszi vadászatokra. Más magyarázatok a betakarítás időszakához kapcsolják. És még azt is lehet olvasni, hogy érdekesség, hogy a magyar nyelvben az indián nyár viszonylag újabb jövevény. Egy magyar nyelvészeti tanulmány szerint az amerikai angolból származó indian summer jelentése lényegében megfelel a nálunk sokkal régebb óta használatos vénasszonyok nyarának tulajdonképpen. Illetve még azt is írják, hogy a két elnevezést ma Magyarországon általában alapvetően pont emiatt ugyanarra a jelenségre használják, bár egyes meghatározások az indián nyarat inkább a későbbi októberi-novemberi meleg periódusokra alkalmazzák. Amúgy milyen érdekes, nem, hogy már réges-rég benne vagyunk az őszben, és hogy még mégis a nyár van benne a kifejezésben, tehát hogy nem ősz.
4: Igen, egyébként ez érdekes, mondjuk az indián nyár, azt már azért szerintem annyira novemberben nem szokták használni, meg hát nem tudom, azért novemberben már nem szokott annyira meleg lenni. Oké, még lehet, hogy éppen van egy olyan nap, ahol elég mondjuk egy bőrkabát, de az már akkor sem indián nyár feltétlen. Tehát ugye a november azért már én arra emlékszem, hogy bőven tavaly előtt én már majdnem, hogy overalt húztam a gyerekre. Tehát ott már úgy berobban a, tudod, már nem nagyon van ez az átmenet. Tehát az ősz az egyébként is egy ilyen rövidebb időszak szokott lenni, és akkor bum, jön a tél.
0: Igen, igen, igen, igen. Na, hát néha jó egyébként ezeknek így utána járni, legalábbis én szeretem így a magyar nyelvet így úgy boncolgatni. Pont az egyik podcastben, amit most hallgattam, ott is szóba került, hogy ez a magyar muszáj kifejezés, ez is egyébként a német müsszemből jött, és egyébként ha már itt tartunk, akkor a német nyelven három kifejezés van erre, hogy kell, muszáj, feltétlenül meg kell csinálni, tehát hogy arról szólt ez a podcast, hogy tényleg mi alapján sorolod be, hogy egy-egy tevékenységet mennyire sürgős. Igen, és hogy például a muszáj is a müssen, és a müssen az a németben is a három közül az az, ami azt jelzi, hogy ezt feltétlenül hatörik a szakad.
4: Muszáj megcsinálni.
0: Igen, igen. Na, nem sokára 9:30 van, amikor is muszáj, hogy leadjuk a híreket, meg a programajánlatokat, és utána pedig nem muszájból, hanem mert szeretnénk, jön Gere Ági, a Kisdunamente TDM szervezet vezetője, hogy elmondja az előttünk álló szuper térségi programokat. Maradjatok velünk.

0: kezdjük általában.
1: Indulj velünk a munkába! Süss fel nap a Lakihegy Rádióban!

0: közösség kedvenc rádiója. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Jó neked! A Vicink tüzépke szeptemberben is bomba akciókkal vár. EPS ragasztó 2890 forint, Rockwool Multirock 15 cm-es kőzetgyapott bálánként 10390 forint, 15 mm-es OSB lap 7990 forint, Tonda kékes, íves vagy egyenes vágású téglavörös cserép darabja 305 forint. És ez miért jó neked? Mert ha október 31-ig 50.000 forint felett vásárolsz nálunk, részt lehetsz nyereményjátékunkban, és tiéd lehet egy wellness hétvége, romantikus vacsora, vagy vásárlási utalvány. A szeptemberi akciók minden telephelyünkön elérhetők. Részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
2: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
1: Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz 15% rendcsekedvezmény, 15% keretkedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók, a részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika, Szigetszent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból.
0: Ez reklám volt.
3: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
4: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Közösségi szolgálatra vár diákokat a kórházsuli. Középiskolás diákok jelentkezését várja a kórházsuli program a 2026-27-es tanévre. Olvasható a Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium hivatalos közösségi oldalán. A kezdeményezésben a 9-12. Évfolyamos tanulók mozgássérült diákok egyéni korrepetálásával teljesíthetik a közösségi szolgálatukat. A program résztvevői felkészítő képzést, szakmai támogatást és egy elfogadó közösséget kapnak. Emellett közös programokon is részt vettek és igazolást kapnak az önkéntes óráikról. A jelentkezőktől egy 3 órás személyes képzésen való részvételt várnak, amelyet szeptember 17-én vagy 29-én tartanak. Ezt követően heti rendszerességgel kell tanítaniuk személyesen legalább 1 fél éven keresztül a Mexikói úti Mozgásjavító Intézetben. Jelentkezni a kórházsuli honlapján a kórházsuli.hu oldalon lehet. 35 versenyző állt rajthoz a második Sziget Pumpa kupán. A kétnapos esemény péntek délután a profik bemutatójával kezdődött a Temesvári utcai pályán, ahol Bábel János, Józsa Milán és a mindössze 14 éves Bukovszki Zalán látványos kerékpáros és rolleres trükkökkel szórakoztatta a közönséget. A szombati versenyre 7 kategóriában neveztek a résztvevők. A 6 évesektől egészen a veterán korosztályig álltak rajthoz a versenyzők, akik több kategóriában is szoros küzdelmet vívtak a helyezésekért. A díjakat Lupa János alpolgármester adta át. Lázár Gergő, a rendezvényt szervező városi könyvtár és közösségház igazgatója rádiónknak elmondta, valamennyi kategóriában komoly verseny zajlott, a rendezvény pedig balesetmentesen ért véget.
5: Egyes kategóriákban induló nem túl nagy számú hölgy versenyző, ő azért verte a mezőnyt, tehát a hölgyek mindenhol dobogósok lettek, nagyon bátran, nagyon ügyesen haladtak a pályán, hál' Istennek semmilyen balesetről nem tudok beszámolni, volt egy-két esés, de a versenyzőink azok nagyon ügyesen, rutinosan fölpattantak és már szaladtak is tovább. Sisak nélkül még próbálni, gyakorolni sem lehetett, úgyhogy ezt mindenkitől ezt megköveteltük, de egyébként nagyon sokan egyéb kiegészítő felszereléseket is viseltek magukon.
4: Szeptember 25-én és 26-án rendezik meg a 18. halásztelki mesenapokat. Az idei rendezvény a Mesélő Muzsika, Muzsikáló Mesék motto köré épül. A programoknak pénteken a Márai Művelődési Ház, szombaton pedig a Szent László tér ad majd otthont. A pénteki nyitónapon 18 órakor ünnepélyes megnyitóval és a rajzpályázat eredmény hirdetésével kezdődik a program, majd a tündérkerti óvónők mesejátéka várja a közönséget. Szombaton délelőtt és délután is számos program közül választhatnak a családok. Lesz népi játszótér, hangszerkészítő és hangszerismertető program, kézműves foglalkozás, mesemondás, zenés bábelőadás, néptánc bemutató és akadályverseny is. A bátrabbak a Szabada Színpad programban mutathatják be a saját produkcióikat. A rendezvény szombat este 5 órakor táncházzal és vigadalommal zárul. A programok ingyenesen látogathatók, rossz idő esetén a rendezvényt a Márai Művelődési Házban tartják.
3: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
6: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. 18. alkalommal rendezik meg szeptember 25-én és 26-án a halásztelki mesenapokat, mely kulturális örökség kategóriában bekerült a települési értéktárba. Idén rajzkiállítás, népi játszótér, bocskai akadályverseny, radecki hangszerkészítő és etnoszánt hangszersimogató program, pandani fejlesztőjátékok, pitypang mesesátor, kézműves foglalkozás, vásár és arcfestés várja az érdeklődőket. A nap folyamán többször lesz Szabada Színpad, ahol a bátrak előadhatják saját produkciójukat. Szombaton Paja Bea és Lisztes Jenő gyermekkoncertjét is láthatjátok, de lesz többek között táncház is. További részletekért keressétek a Márai Sándor Közművelődési Intézmény Facebook oldalát. Szüreti felvonulást és őszi vigadalmat tartanak szeptember 19-én Halásztelken. A megnyitó 10 órakor lesz a Márai Sándor Közművelődési Intézménynél, majd elindul a szüreti felvonulás a település utcáin. A délután folyamán a Németh Ferenc Sportcentrumban főzőversenyt rendeznek, valamint kézműves és gyermekprogramokkal várják a családokat. 17 órától fellép a Halásztelki Nyugdíjas Egyesület és a Garabonciás Néptánc Együttes, majd a Benetton Band gondoskodik a hangulatról este 20:30-ig. Október 1-én rendezik meg a Városi Idősek Napját Halásztelken a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. Az este folyamán fellép Kis Zoltán, az Operett Színház művésze, valamint Teremi Trixi, színművész, énekes. A műsor után svédasztalos fogadásra várják a résztvevőket. Minden érdeklődőt szeretettel várnak, a rendezvény 17 órakor kezdődik. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
0: Süss fel nap Redák Szandival
3: és Somogyi Ben.

0: sávokkal, forgalomkorlátozásra kell készülni. Szeptember 19-én és 20-án az M0-ás autóúton mi annyira frissek vagyunk, hogy előre két nappal szólunk. A Soroksári Duna hídon a munkálatok az M1-es autópálya felé vezető oldalt érintik, ahol napközben váltakozó sávzárások mellett dolgoznak. Aztán ne felejtjétek, már erről is szóltunk nektek, hogy rendőri razzia kezdődött, mégpedig most a biztonsági övek bekapcsolásának állapotát vizsgálják a rendőrök, hogy tényleg be van-e kapcsolva, és megfelelően védi a sofőrt, illetve az utasokat. Egyébként erről korábban egy hallgatónk is már küldött nekünk üzenetet, hogy valóban Sziget-Szent Miklóson is, méghozzá a Gyári úton tapasztalja ezt, hogy megállítják a rendőrök az autósokat, és jól megnézik, hogy be vannak-e kötve, úgyhogy mindenképpen erre is figyeljetek oda. Aztán Sziget-Szent Miklóson a Bajcsi-Zsilinszky út egy szakasza továbbra is egyirányosítva van, emiatt ott terelve kell közlekedni, és ez az arra közlekedő buszokat is érinti, úgyhogy hosszabb menetidővel kell számolni, hogyha busszal közlekedtek. Aztán erős a forgalom a Csepeli út Sziget-Szent Miklósi szakaszán is, még mindig a Veselényi utcától egészen tulajdonképpen a Nullásig, úgyhogy ott is nagy-nagy türelemre van szükség, és a Gerinc úton is még picit sokan autóztok jelenleg, de egyébként olyan komolyabb fennakadást, torlódást már nem látok itt. Mindenkinek jó utat kívánunk!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: 3:43. Szép délelőttet kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak és nézőinknek is. Újra izzítottuk a kamerákat. A Lakihegy Rádió Facebook oldalán, YouTube csatornáján tudtok minket követni. Én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betti. Sziasztok!
0: Vendégünk pedig Gere Ági, a Kisdunamente TDM szervezet vezetője. Így hihetetlen kapkodom a fejem, hogy már megint csütörtök van. Jó reggelt!
3: Jó reggelt!
0: Csak nekem ment el így,
4: nem,
0: ez a hét?
4: Nem, ez gyors. Akkor nem, jó. Nem, ez most valahogy ilyen.
0: Mondjuk nekem már a hétfő is olyan volt, hogy mondtam is a férjemnek, hogy annyi mindent csináltam, hogy olyan volt, mint a 3 napot éltem volna meg egy nap alatt, így sokáig volt mindenféle. Na, ez mindegy. A lényeg, hogy milyen programokra számíthatunk, Ági, miket hoztál nekünk.
4: Nagyon sok koncert lesz a hétvégén, és hát szerintem ezek nagyon jó alkalmak lehetnek arra, hogy egy kicsit lelassuljunk. Pénteken este a Nem Csak Jazz Klub vendége Kertész Erikai zenekara, valamint az Antal Gábor trió Dósa Szelinával kiegészülve. Mindketten nagyszerű előadók, 7:30-tól kezdődik a program, és még mindig lehet asztalt helyet foglalni rá a Szegedi Zsuzsinál szokás szerint a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, de a Laffert Kúria is készül egy nagyon nagy ásszal a British Blues Awards díjas Ian Siegel-lel, remélem, hogy jól mondom a fiatalember nevét. Ő is 7:30-tól fog fellépni a Laffert Kúriában, és hát szerintem egy kihagyhatatlan a blues rajongók számára.
0: De jó. Hát igen, most már így a koncertes időszak jön, ugye most már kicsit igen, bejjebb
3: ugye,
0: megyünk, zártabb,
3: igen. Többségében.
4: Abszolút, és hát a kerámia workshop is újra indul szombattól, a Nemzedékek Házában lesz 9 órától a foglalkozás. Egy előzetes jelentkezéses regisztrációs űrlapot kell kitölteni, ahol meg lehet jelölni azt is, hogy valaki egyedül érkezik, avagy gyermekkel, tehát gyermekek számára is nyitott a program. Gondolom a helyek azért limitáltak, tehát aki még nem adta le a jelentkezését, de volna kedve részt venni, az minél hamarabb tegye meg. És hát ami a hétvégéből még hátra van, az nem más, mint a szokásos őszi ászok fesztivál, egy ugye hagyományos műsor Ráckevén. Vasárnap kezdődik egészen kora reggeltől egy horgászversennyel, de főzőverseny is lesz emellett. Ezen kívül várostörténeti sétával és különböző színpadi programokkal kedveskednek a résztvevőknek. Természetesen az elmaradhatatlan ételkóstolás is lesz, hiszen ugye az ászok nem mások, mint a borászok, horgászok, vadászok, mindenféle földi jóval készülnek. A gyermekeknek meg idén egy különleges program is lehetséges, egy gyermekmotoroztatást vállal az egyik civil szervezet, és hát a játszótér és a népi játékok mellett még ezt is ki lehet próbálni.
0: De jó, tök jól hangzik. Igen.
4: A másik ilyen hasonló gasztronómiai élmény az Halásztelken lesz szombaton délelőttől egészen estig, hiszen a szüreti felvonulás 10 órakor már elindul, de a főzőverseny csak délután 2-kor, úgyhogy arra mindenképpen még akár be is lehet kapcsolódni délután. kézműves programok, és 17 órától egészen estig különböző színpadi fellépők lesznek, úgyhogy ezt is érdemes meglátogatni.
0: Úgy néz ki, hogy egyébként ez a hétvége így az étkezésről fog abszolút, a legtöbb igen, településen szólni.
3: A családi nap is
0: igen,
3: lesz,
0: a lecsófőző.
3: Úgyhogy lesz egy pár ilyen étkezéssel abszolút, kapcsolatos és, program.
4: A jövő hét kapcsán így szakmába vág a turizmus világnapja lesz szeptember 27-én, ez minden évben így van, és ez alkalomból a Ráckevei Turinform iroda is fog készülni a térségben különleges várostörténeti sétával, szeptember 23-ára és 27-ére is, de hogyha esetleg feldobhatom a témát, van-e olyan szolgáltató még, aki a turizmus világnapja alkalmából készül valamilyen különleges programmal, az mindenképpen ossza meg velünk, és örömmel tesszük közzé a kisdunamente.hu weboldalon.
0: Na, a turizmusnak is van világnapja, de jó, ez tök jó, mert hát nagyon sok mindenre felhívja a figyelmet. Szuper, meg vagyunk, meg azért vagyunk. Sok mindent hoztál. Igen, igen, de a kisdunamente.hu per programok oldalon bővebben tudtok bármelyikről, és még sok másról is olvasni. Nagyon-nagyon szépen köszönjük Gere Áginak, a Kisdunamente TDM szervezet vezetőjének.
4: Jó kikapcsolódást.
3: Köszönjük szépen.
0: Mi pedig köszönjük még a hallgatóink, nézőink figyelmét is. Holnap én jövök reggel, egyedül,
3: igen,
0: de Betty majd bekapcsolódik.
3: Mert Karesz egy kis miniszabira megy, úgyhogy én majd délelőtt 10-től, egészen egyébként délután 3-ig.
0: Fél 10-től kérlek, ja, mert hozzám is beülsz, el ne felejtsd.
3: Nem, itt leszek egyébként már így a rádió épületén belül, szerintem már egész korán.
0: Jó, nem olyan nagy ez az épület, nem tudsz előlem elbújni.
3: Szóval igen, holnap kicsit szétválunk, de itt leszünk tulajdonképpen valamilyen formában mind a ketten.
0: Igen, ébredjetek akkor is velünk, a folytatásban pedig maradjatok Pátrukkal, Eszter és a Laki Egy Rádióval. Sziasztok!
3: Sziasztok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcserek, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson, a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
2: Fogászati ellátás stresszmentesen.
3: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
2: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
3: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
2: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
3: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
2: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
3: www.sarokvilla.hu.
2: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
4: Újra itt az iskola. Tanulás, szórakozás, home office. Nálatok is mindenkinek egyszerre kell a megbízható net. Induljon a suli a szupergyors internettel. A PR Telekom most elhozta a megoldást. Válaszd gigabites vagy 800-as netünket, és most 3 hónapon át 0 forint a havidíj. Jól hallod, minimum 12 havi hűséggel a második, harmadik és negyedik hónapot mi álljuk. Csapj le rá! Az ajánlat csak online megrendelés esetén érvényes. Részletek és az internetcsomagok minimális, rendes körülmények között elérhető és maximális sebesség paraméterei a pr.hu oldalon. PR Telekom. TV, internet, telefon.
0: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Délelőtt naposabb, délután esősebb idő lesz. Az ügyeleti rendszer és a mentők kiérkezés ideje is javulni fog a mentők új főigazgatója szerint. Nyilvánosak a 2006 őszi kormányülési jegyzőkönyvek. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok. A mentősök oktatásának fejlesztését, a mentésirányítás és az attitűd megváltoztatását szeretné minél hamarabb elérni az Országos Mentőszolgálat hétfőn kinevezett főigazgatója. Konstantinovics Miklós a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában arról is beszélt, a házi orvosokkal közösen működtetett ügyeleti rendszerrel kapcsolatban egységes koncepcióra van szükség, megindult a párbeszéd a témában. A 15 percen belüli kiérkezési időről szólva elmondta, a legkritikusabb betegek esetében még ennél is gyorsabbak szeretnének lenni. Kitért arra is, hogy várhatók vezetőváltások a következő időszakban, a mentőautó beszerzésekkel kapcsolatos folyamatban lévő nyomozás eredményeiről pedig beszámolnak majd. Októbertől ismét minden magyarországi egyetemi hallgató részt vehet az Erasmus programban, mondta a felsőoktatásért felelős államtitkár a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Kacz Sándor hangsúlyozta, már ősszel lesznek olyan hallgatók, akik ebben a támogatási formában külföldön tanulhatnak, de teljesen a tavaszi fél évtől fut majd fel a program. Az államtitkár beszélt arról is, hogy az uniós források felszabadítása érdekében két fontos dolgot kellett tenniük az egyetemeknél. Egyrészt újra kellett választani a kuratóriumokat, másrészt át kellett alakítani a szervezeti és működési szabályzatokat. Nyilvánosságra hozta a 2006-os őszi kormányülések titkos jegyzőkönyveit a Tisza kabinet. A dokumentum a kormány.hu portálon érhető el, közölték. A jegyzőkönyvekből kiderül, hogy a szocialista liberális kormány már Gyurcsány Ferenc akkori kormány főbeszédének kiszivárgása előtt tudott az országot érintő válságról. De szembenézés helyett az új költségvetés előkészítésével, a vízidíj bevezetésével és az új kormányzati negyed terveivel foglalkozott. Hozzátették, hogy a nyilvánossá váló összödi beszéd morális válságot okozott, a közfelháborodás pedig példátlan utcai erőszakhoz vezetett. Fontos, de nem kizárólagos szerepe volt a baloldal 2010-es vereségében a 20 éve kiszivárgott összödi beszédnek. Erről beszélt a Kossuth Rádióban az MSZP akkori frakció vezetője. Lendvai Ildikó úgy fogalmazott, Gyurcsány Ferenc egykori kormányfő beszéde morálisan is megbélyegezte a költségvetési hiány, a gazdasági világválság és a megszorítások miatt már meggyengült baloldalt.
5: Időjárás.
6: Ma változóan felhős napos idő várható, a nyugati és északi területeken borongósabb, többfelé esős idővel. A középső és keleti területeken délután elszórtan lehet esőre, záporra, néhol zivatarra számítani. A hőmérséklet nyugatról keletre, délre haladva emelkedik. A legmelegebb órákban 18 és 30 fok között alakul. Késő este 14-20 fok valószínű.
5: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
0: A legjobb zenékkel. Ez a Delelő. A mikrofonnál Petró Karesz.
7: Közlekedési infók a Lakihegy Rádióban. A térkép szerint jelenleg még sűrű forgalomra kell számítanotok a Csepeli és II. Rákóczi-Ferenc úton az M0-ás közelében, de jól lehet haladni a Gerinc úton és a gyártelepi Hévátjárónál is. A Gyári úton a Hévátjáró közelében rendőri jelenlétre számíthattok, és a térkép szerint folyamatosan lehet haladni a Csépi úton, a Petőfi utcában, valamint Dunavarsány és Taksony mellett az 51-es és 510-es úton is. Folyamatos a haladás továbbá Dunavarsány, Majosháza és Áporka mellett is az 51-esen, csak úgy, mint a Soroksári úton, a Haraszti úton és a Grassalkovics úton. A 6-os úton az M0-ás közelében, illetve az M0-ás déli szektorában nem látok torlódást. A II. Rákóczi-Ferenc út fővárosi szakaszán, a Csepeli temetőnél viszont élénk a forgalom. Csepelen a Tellerede út és a Kossuth-Lajos utca jelenleg mindkét irányban jól járható. További jó utat kívánunk mindenkinek, vezessetek nagyon-nagyon óvatosan és türelmesen a térségi utakon.
5: Lakihegy Rádió.
0: Helyben vagyunk.
5: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
0: 0620 95 95 107.
7: Helyben vagyunk, ez itt szeptember 17-én csütörtökön a Delelő a Lakihegy Rádióban, a mikrofonnál pedig Petró Karesz. Remélem, hogy együtt rádiózunk ma is, én nagyon sok érdekes információt szedtem össze nektek. Kezdünk a történelmi érdekességekkel, nem sokára ugyanis a mai évfordulókról lesz majd szó. Hozok egy csomó programajánlatot, illetve a filmes hírek között beszélünk arról, hogy két hónap a bemutatója után az Odüsszeia újabb történelmi rekordot állított fel. További kellemes rádiózást kívánok mindenkinek!

Szeptember 17-én a Delelőt hallgatjátok itt a Laki Hegy Rádióban. Isten éltesse a Zsófiákat, ők a mai névnaposaink. Jöjjenek a mai évfordulók. 1787-ben, vagyis 239 évvel ezelőtt, ezen a napon írták alá az Egyesült Államok alkotmányát. Az alkotmány komoly súlyt helyezett a hatalmi ágak szétválasztására, de kevés teret szentelt az alapvető emberi jogok megfogalmazásának. Ezt az irányt pótolta a Bill of Rights, az alkotmányhoz csatolt első 10 kiegészítő módosítás, amely 1791-ben lépett hatályba. Ma ünnepli 58. szülinapját az ismert amerikai énekesnő, dalszövegíró és zenei producer Anastasia. 35 évvel ezelőtt a Guns N' Roses Use Your Illusion 1 és 2 című albumait éjfélkor kezdték árusítani Amerikában. Ma ünnepli szülinapját az ismert brit autóversenyző, Forma 1-es világbajnok Damon Hill, és ma születésnapos az ismert magyar színésznő Farkasinski Edith is. Isten éltesse őt és minden szülinapost. Nem sokára folytatjuk a további évfordulókkal.

0: szerettelek.
1: A Delelőt hallgatjátok itt a Lakihegy Rádióban szeptember 17-én, és továbbra is a mai évfordulókról hallhattok. 182 évvel ezelőtt ezen a napon született Puskás Tivadar, Európa első telefonközpontjának megalkotója, a telefonhírmondó feltalálója. Puskás Tivadar a bécsi és a pesti műegyetemen folytatott tanulmányai után Londonban és Amerikában élt hosszú évekig, ahol megismerkedett a vezetékes távíróval és az Edison-féle szénmikrofonnal. 1876-ban visszatért Európába, hogy Bell vadonatúj találmányát kihasználva telefonközpontot létesítsen, amely több vonalat képes összekapcsolni. Pénzért és kísérleti lehetőségért Edisonhoz fordult New Yorkban. 1877-re elkészült a telefonközpont terve, 1878-tól Párizsban irányította az első telefonhálózat és központ építési munkáit. Budapesten saját tőkéből valósította meg 1881-re a világ negyedik telefonközpontját. 1884-re átvette a budapesti telefonhálózatot, de a további fejlesztések vagyona javarészét felemésztették. Új fellendülés érkezett azonban 1892-ben, amikor az Osztrák-Magyar Monarchia szabadalmi hivatalában és még 18 országban bejelentette a vezetékes rádió ősének tartható telefonhírmondó szabadalmát. A sikert sajnos nem élhette meg sokáig, egy hónappal a szolgálat beindulása után 49 évesen szívrohamban elhunyt. Ezek voltak a legfontosabb mai évfordulók, nem sokára friss térségi híreket és programajánlatokat hallhattok majd.

0: Minden reggel veletek ébredek.
1: A nagyinál is tiszoltok. Veletek még a munka is jobban megy.
2: Lakihegy Rádió. FM 107. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban!

0: szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
3: Töltődj fel Ráckevén, a kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez, élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Tedd teljesi a programot egy relaxáló, kényeztető masszázs kezeléssel. Aqualand Ráckeve, élmény minden cseppjében. www.aqua-lend.hu. Wow! Aqualand!
4: Ez reklám volt.
5: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Folytatódik a szennyvízhálózat korszerűsítése Dunavarsányban. Jelenleg is zajlanak a munkálatok a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár udvarán. A DPMV ZRT munkatársai a gyakran túlterhelt rendszer tehermentesítésén dolgoznak annak érdekében, hogy megbízhatóbbá tegyék a szolgáltatást. A szakemberek emellett a nagyobb intézményeket, így a Városházát és az Árpád Fejedelem Általános Iskolát is leválasztják a vákumhálózatról, majd közvetlenül a nyomóvezetékre kötik át őket. Keresztesi Balázs polgármester hivatalos közösségi oldalán arról tájékoztatta a lakosságot, hogy a projekt részeként a Kolozsvári, az Árpád és a Pozsonyi utca szennyvízrendszerének fejlesztésére kerül sor. A település első embere hozzátette, hogy a beruházásnak köszönhetően várhatóan hosszú távon csökkenhet a technikai problémák kockázata. Szigetbecse a lakosság véleményét várja a kulturális programokról. A Petőfi Kulturális Program lakossági megítélését és közösségi hatásait méri fel Szigetbecse önkormányzata. A 2024-ben elindított program keretében a résztvevő települések különböző kulturális partnerintézmények színvonalas rendezvények és programjait vehetik igénybe. A program további tervezéséhez fontosak a helyi lakosság tapasztalatai és visszajelzései, ezért kérdőív kitöltésére kérik mindazokat, akik már részt vettek a Petőfi Kulturális Program szigetbecsei eseményein, illetve azokat is, akik a jövőben szívesen látogatnák ezeket a rendezvényeket. Szigetbecséről legalább 20 kitöltött kérdőívre van szükség, a válaszokat október 15-ig várják. Páros országos bajnoki címet szerzett Major Nándor oldalán Sziget-Szent Miklós egyszeres magyar bajnok dárcjátékosa Jehirszky György. A térségi sportoló eseménydús hétvégét tudhat maga mögött, ugyanis két VDF nemzetközi versenyen és az egyéni magyar bajnokság aktuális fordulóján is részt vett, és mind a három esetben az 5. helyen végzett. Jehirszky György elmondta, régi vágyuk volt Major Nándorral, akivel a tököri darts klub színeiben is csapattársak, hogy megszerezzék az országos bajnoki címet párban, és nagyon örülnek, hogy ez végre sikerült. Hozzátette, az egyéni megmérettetésekkel már kevésbé elégedett, mert úgy érzi, több volt benne, mint az 5. helyek, amiket elért.
7: Ja, ami pontot volt, ugye, de a pár magyar bajnoki cím, amit harmadik éve próbálunk Zulándival megszerezni, aztán ez most így 4. évre sikerült, úgyhogy ugye, nyilván ez egy nagy öröm, és azt gondolom, hogy jól kiegészítettük egymást, jó felkészülés és jó visszajelzés volt a 2 hét múlva a kezdődő Feres-szigeteken lévő Európa kupára, úgyhogy ott is Zulándi párom lesz. Az egyéni versenyeket tekintve viszont csalódott vagyok, hogy az 5. helyekkel az OB-n is és a 2 VDF versenyen is sikerülhetett volna sokkal jobban is.
6: Vereséget szenvedett a Győr U20-as csapata ellen idegenben az SNKS női kézilabda NB1B második fordulójában. A Sziget-Szent Miklósiak a rosszul sikerült első félidőt okolhatják a buktáért, ugyanis ott 5 gólos hátrányt szedtek össze. Hiába játszottak sokkal jobban a fordulás után, a térségiek nem sikerült utolérni az ellenfelet, és a végeredmény 28-26 lett. Jakab László vezetőedző elmondta, ha végig a második játék részben mutatott védekezést hozzák, akkor nem kérdés, hogy megverik a győriek utánpótlás válogatottakkal kiálló együttesét. Hozzátette, a szünetben nem dicsérte meg a lányokat, és annak legalább örül, hogy utána megmutatták, hogyan képesek játszani, de sajnos ez akkor már kevésnek bizonyult.
5: Még több hír egy helyen.
4: lakihegyradio.hu. Programajánló.
8: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Október 1-én rendezik meg a Városi Idősek Napját Sziget-Szent Miklóson, az IT hangverseny termében. Az eseményen ünnepi köszöntőt mond Nagy János polgármester, az ünnepi beszédet pedig Fürtös Hajnalka, a Vadgesztenye Szociális Intézmény vezetője mondja majd. A műsorban közreműködnek a város nyugdíjas klubjainak művészeti csoportjai. Az ENSZ közgyűlése 1990. december 14-én határozott arról, hogy ezt a napot az idősek nemzetközi napjának nyilván. Először 1991. október 1-én tartották meg. A cél pedig, hogy felhívják a figyelmet az idős emberek tiszteletére, megbecsülésére, valamint az őket érintő társadalmi és egészségügyi kérdésekre. 22. alkalommal rendezik meg október 10-én Sziget-Szent Miklóson a Csepel-szigeti halászléfőző versenyt. A megmérettetésre szeptember 20-áig várják a csapatok jelentkezését. A halászléhez egy darab pontyot és tűzifát biztosítanak a szervezők. A fűszerekről, apróhalról és egyéb kellékekről mindenkinek egyénileg kell gondoskodnia. A csapatok Fantázia néven jelentkezhetnek, további információk a rendezvényről a sárgaház.com oldalon olvashatók. Október 2-án tartják az anyateljes táplálás világnapja alkalmából szervezett városi rendezvényt Sziget-Szent Miklóson. A programnak a Városi Könyvtár és Közösségi Házad otthont délelőtt 9 és fél 12 között. A megnyitót követően 9 óra 20 perctől Kovács Zsuzsanna IBCLC laktációs szaktanácsadó védőnő tart szakmai előadást. Majd ezt követően 10 órától Kovácsovics Fruzsina ad interaktív koncertet a legkisebbeknek, amit közös fánkozás követ. A rendezvény zárásaként fél 12-től egy tombola sorsolást is tartanak a résztvevők között. A belépés ingyenes, a részletes programokért pedig látogassatok el a sárgaház.com oldalra. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
4: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban, a mikrofonnál Petró Karesz, és továbbra is zajlik Sziget-Szent Miklóson a Szent Miklós adománygyűjtő akció az első miklósi városnapok keretén belül. Október 18-áig lehet adományozni. Városunk névadójának hagyományait figyelembe véve Sziget-Szent Miklós város önkormányzata megbízásából gyűjtést hirdetnek, melynek célja a Bíró Lajos általános iskola Petőfi utcai épületének felújítása. A cél 12 darab speciális nyílászáró cseréje, tantermek burkolatainak felújítása, folyosó felújítása, udvari csatorna rendszer javítása, és még lehetne sorolni. Adományozni lehet utalással is, illetve készpénzt is helyezhettek a városszerte megtalálható adománygyűjtő dobozokba. Hogy hol találhatók meg ezek a dobozok, arról a listát a sárgaház.com oldalon találhatjátok meg. Az összegyűlt adományokat a Humanitás 91 közalapítvány kezeli és adja át az iskolát üzemeltető Sziget-Szent Miklósi tankerület számára. Adományozni tehát október 18-áig lehet, minden felajánlás számít, minden segítség közelebb visz ahhoz, hogy megőrizzük ezt a több mint 100 éves épületet, és méltó környezetet teremtsünk a jelen és a jövő generációi számára a tanulásra. További információ tehát a Szent Miklós adománygyűjtő akcióról a sárgaház.com oldalon olvashattok.

Egy újabb programajánlattal megyünk tovább itt a Lakihegy Rádióban. Szeptember 20-án, azaz most vasárnap Ráckevén turizmus világnapi várostörténeti sétára várnak szeretettel mindenkit. Itt megismerhetitek az igazi János Vitéz, egy ráckevei huszárkapitány titkos életét. A városi sétát elsősorban azoknak ajánlják, akik szerint a kötelező olvasmányok is lehetnek érdekesek, akiket vonz a valóság és a legenda kapcsolódása. Ajánlják ráckeveieknek, akik többet szeretnének megtudni a város híres lakójáról, illetve akik egy klasszikus városnézésnél többre vágynak. A séta időpontja tehát szeptember 20-a, szombat, és délelőtt 10 órakor várnak szeretettel mindenkit az 5-ös utca 1 szám elé. A séta nehézségi fokozata könnyű. További információért látogassatok el a kisdunamente.hu oldalra, és keressétek a Turizmus Világnapi Várostörténeti Sétát.

0: 11 órakor hírösszefoglaló következik itt a Lakihegy Rádióban, a következő 60 percben pedig az aktuális térségi programajánlatokkal foglalkozunk majd.
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceid szólnak.

0: Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van! Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
2: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
1: Uramisten!
2: Talán valami baj van.
1: Nincsen.
2: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
1: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
3: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keres minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Bajcs Zsilinszky utca 43/B.
4: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
5: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
0: Ez reklám volt.
6: Hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Délelőtt naposabb, délután esősebb idő lesz. Az ügyeleti rendszer és a mentők kiérkezés ideje is javulni fog a mentők új főigazgatója szerint. Nyilvánosak a 2006 őszi kormányülési jegyzőkönyvek. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. A mentősök oktatásának fejlesztését, a mentésirányítás és az attitűd megváltoztatását szeretné minél hamarabb elérni az Országos Mentőszolgálat hétfőn kinevezett főigazgatója. Konstantinovics Miklós a Kossuth Rádió felkelő című műsorában arról is beszélt, a házi orvosokkal közösen működtetett ügyeleti rendszerrel kapcsolatban egységes koncepcióra van szükség, és megindult a párbeszéd a témában. A 15 percen belüli kiérkezési időről szólva elmondta, a legkritikusabb betegek esetében még ennél is gyorsabbak szeretnének lenni. Kitért arra is, hogy várhatók vezetőváltások a következő időszakban, a mentőautó beszerzésekkel kapcsolatos folyamatban lévő nyomozás eredményeiről pedig beszámolnak majd. Már 5 embert hallgattak gyanúsítottként a Volánbusz ZRT-t érintő milliárdos vesztegetési ügyben. A gyanúsítottak közül 3-an vannak őrizetben. A nyomozó főügyészség ismét megerősítette, hogy a korrupciós bűncselekmények miatt május óta folytat nyomozást a Volánbusz ügyben. A nyomozásról és a gyanúsítottak személyéről továbbra sem adnak információt. Mielőbb megkezdik az állami egyetemek, így az ELTE tanárainak bérrendezését is, mondta el a felsőoktatási államtitkár a Kossuth Rádió felkelő című műsorában. Kacz Sándor hozzátette, hogy a fizetéseket már jövőre hozzá fogják igazítani a modellváltott egyetemek jóval magasabb bérszínvonalához. Az államtitkár elmondta azt is, hogy a modellváltott egyetemeknél jól működő elemeket megtartják a jövőben is. Díszdoktorrá avatja alma mátere az Eötvös Loránd Tudományegyetem Krasznahorkai Lászlót. A holnapi esemény előtt a Nobel-díjas író tiszteletére ma egész estés programsorozattal várják az érdeklődőket az ELTE Trefort kertbe. Meghalt Deák Bill Gyula blues énekes. Pályáját a 70-es évek végén a Sirius-ban és a Hobo Blues Bandben kezdte. Szóló karrierje 1983-ban a Rossz Vér című lemezzel indult, amelyet a következő évtizedekben több album is követett. Megkapta a Magyar Érdemrend lovag és tiszti keresztjét. Művészetére hatással voltak a hazai, valamint a nyugati világ rock és blues legendái, például Radics Béla, Jimi Hendrix és Ray Charles. Deák Bill Gyula 77 éves volt.
6: Időjárás.
7: Ma változóan felhős napos idő várható a nyugati és északi területeken, borongósabb, többfelé esővel. A középső és keleti területeken délután elszórtan lehet esőre, záporra, néhozivatarra számítani. A szél a Tiszántúl kivételével egyre nagyobb területen megélénkül, olykor meg is erősödik. A hőmérséklet nyugatról keletre délre haladva emelkedik. A legmelegebb órákban 18 és 30 fok között alakul. Késő este 14-20 fok valószínű.
0: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
6: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: Most pedig. Induljon egy újabb óra
0: a legjobb zenékkel. Ez a Delelő, a mikrofonnál Petró Karesz.
8: Közlekedési infók a Lakihegy Rádióban. A térkép szerint úton zajló munkálatok miatt az M0-áson Dunaharasztitól a Szeged felé vezető oldalon lassulásra kell számítanotok. Torlódik a forgalom a Csepeli úton az M0-ás közelében is, és ugyanitt a Kántor úton. A Gerinc út információink szerint jól járható, a Gyártelepi hévátjáró is, valamint a Csépi út és a Petőfi utca Sziget-Szent Miklóson. Dunaharaszti és Taksony mellett jól lehet haladni az 51-es és 510-es úton, csak úgy, mint az 51-es Dunavar Sány, Majosháza és Áporka melletti szakaszán, és nem látok fennakadást a Soroksári úton, Haraszti úton és Grassalkovics úton sem. A fővárosi vízművek Sziget-Szent Miklóson vízvezeték rekonstrukciót végez, ezért szeptember 27-éig a Bajcsy-Zsilinszky utca, Tököli út és Losonci utca közötti szakasza egyirányú a Losonci utca irányába, vagyis ezen a szakaszon csak északi irányban lehet közlekedni. A munkálatok miatti forgalmi rendváltozás a buszközlekedést is érinti a Bajcsy-Zsilinszky utca környékén. A térkép szerint Csepelen rendőri ellenőrzésre számíthattok a második Rákóczi-Ferenc úton az Erdősor utca közelében. További jó utat kívánunk mindenkinek, vezessetek türelmesen és óvatosan.
6: Lakihegy Rádió.
0: Helyben vagyunk.
6: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
0: 0620 95 95 107.
8: Sziasztok, Delelő hallgatók! Szeptember 17-e csütörtök van, a mikrofonnál pedig továbbra is Petró Karesz, és nagyon sok térségi program közül válogattam most is. Ezekből szedtem össze négyet, és ezekkel foglalkozunk majd ebben az órában. További kedvemes rádiózást mindenkinek! Love.

A Delelőt hallgatjátok itt a Lakihegy Rádióban, egy különleges programra várnak szeretettel mindenkit Sziget-Szent Miklóson, amelynek címe Amikor egy bútor mesél, és az első Miklósi Városnapok keretén belül zajlik október 11-én délután 3 órától a Szent Miklós ház kápolnájában az Eklézsia utca 6 szám alatt. A kápolna népi motívumokkal festett bútorai nem csupán díszítő elemek, formáik, színeik és motívumaik egy-egy történetet, hagyományt és kulturális örökséget őriznek. A bútorok alkotójaként Ament Éva bútorfestő, népi iparművész, szakoktató személyesen mesél az elmúlt évek munkájáról, a motívumok forrásairól, a tájegységek jellegzetes díszítő világáról, a színek és formák szerepéről, valamint arról, hogyan válik a hagyományos motívumkincs egy mai élő tér részévé. Megtudhatjuk, mi inspirálta, honnan származnak a motívumok, hogyan kerültek a bútorokra és milyen szakmai szempontok vezették az alkotás során. A tárlatvezetés során közelebb kerülhetünk a magyar népi bútorfestés gazdag motívum kincséhez, a tájegységek formavilágához, a színek és díszítő elemek jelentőségéhez és ahhoz a gondolkodásmódhoz, amelyben a hagyomány nem pusztán múlt, hanem ma is élő, továbbadható érték. Szeretettel várnak mindenkit, aki szeretné más szemmel látni a festett bútorokat és felfedezni a motívumok mögött rejlő történeteket. A belépés díjtalan, a program pedig a Miklósi Városnapok rendezvénysorozat keretében valósul meg. További információért látogassatok el a sárgaház.com oldalra.

0: Helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban. Ahogy azt már említettem nektek, 22. alkalommal rendezik meg a Csepel-szigeti halászléfőző versenyt október 10-én a Kéktó Szabadidőparkban, és ezzel egy időben keresik a város legfinomabb süteményét is. Olvasható a sárgaház.com oldalon. A versenyben a következő alapanyagok használata kötelező. Szilva, tejföl és vagy túró, dió és vagy mák, és vagy tökmag, mindezek választhatók. Fontos, hogy amatőr versenyzőket várnak, és nevezésenként 3 szelet leadása szükséges. Jelentkezni a halászléfőző verseny jelentkezési lapján lehet, természetesen lehet csak is kizárólag a süti versenyre is nevezni. Minden fontos információt, köztük a jelentkezési lapot is megtaláljátok a sárgaház.com oldalon. A leadási határidő pedig október 10-e szombat 8 és 9 óra között a Kéktó Szabadidőparkban a regisztrációs sátorban. Az eredményhirdetésre pedig 14 órakor kerül majd sor.
1: Now greetings to the world. Wise to the one called Bruno Mars alongside Gang to the Zilla.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
3: Újra itt az iskola. Tanulás, szórakozás, home office. Nálatok is mindenkinek egyszerre kell a megbízható net. Induljon a suli a szupergyors internettel. A PR Telekom most elhozta a megoldást. Válaszd gigabites vagy 800-as netünket, és most 3 hónapon át 0 forint a havidíj. Jól hallod, minimum 12 havi hűséggel a második, harmadik és negyedik hónapot mi álljuk. Csapj le rá! Az ajánlat csak online megrendelés esetén érvényes. Részletek és az internetcsomagok minimális, rendes körülmények között elérhető és maximális sebesség paraméterei a pr.hu oldalon. PR Telekom. TV, internet, telefon.
4: Gyere el a Borbély tüzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítőanyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tüzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620-342-5392-es számon. Borbély tüzép. Elhivatottság. Rugalmasság.
0: Ez reklám volt.
5: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Megemlékezéssel és kulturális programokkal ünneplik Bulgária függetlenségét Halásztelken. Bulgária függetlenségének napja alkalmából rendeznek ünnepi megemlékezést szeptember 20-án vasárnap Halásztelken. A program délelőtt 11 órakor kezdődik a Szent Erzsébet téren, ahol a bolgár kerék emlékműnél koszorúzás lesz, amely a Magyarországon letelepedett bolgár kertészek előtt tiszteleg. A megemlékezést követően kulturális programokkal várják az érdeklődőket a kastélyparkban. Fellép a Rosica és a Jantra néptánc együttes, valamint Slobodan Slobodan és barátai zenekara. Emellett a magyarországi bolgár képzőművészek alkotásaiból nyílik kiállítás, és bolgár ételkóstolót is tartanak. Rossz idő esetén a kulturális programnak a Márai Sándor Közművelődési Intézmény és a Városi Könyvtár ad otthont. Ideiglenesen lezárták a busz megállót Taksonynál, ideiglenesen lezárták az 51-es úton Budapest felé vezető oldalon található busz megállót Taksonynál. A nagyközség önkormányzatának tájékoztatása szerint a lezárást a körforgalom építési munkálatai miatt lesz szükség. A buszmegálló várhatóan október 8-áig nem lesz használható. Az önkormányzat arra kéri a közlekedőket, hogy az érintett időszakban fokozott figyelemmel közlekedjenek, és számítsanak az ideiglenes forgalmi változásra. Közösségi szolgálatra vár diákokat a kórház suli. Középiskolás diákok jelentkezését várja a kórház suli program a 2026-27-es tanévre. Olvasható a Sziget-Szent Miklósi Batthyány Kázmér Gimnázium hivatalos közösségi oldalán. A kezdeményezésben a 9-12. Évfolyamos tanulók mozgássérült diákok egyéni korrepetálásával teljesíthetik a közösségi szolgálatukat. A program résztvevői felkészítő képzést, szakmai támogatást és egy elfogadó közösséget kapnak. Emellett közös programokon is részt vettek és igazolást kapnak az önkéntes óráikról. A jelentkezőktől egy 3 órás személyes képzésen való részvételt várnak, amelyet szeptember 17-én vagy 29-én tartanak. Ezt követően heti rendszerességgel kell tanítaniuk személyesen legalább 1 fél éven keresztül a Mexikói úti Mozgásjavító Intézetben. Jelentkezni a kórházsuli honlapján a kórházsuli.hu oldalon lehet. Az utolsó percben fordítva otthon tartotta a 2 pontot Sziget-Szent Miklós férfi kézilabda csapata az NB1 második fordulójában. Az SKSK a Budai Farkasok ellen a mérkőzés során 4 gólos hátrányban is volt, és bár a második játékrészre utolérte ellenfelét, a vezetést csak az utolsó percben szerzett góllal tudta átvenni. Erre viszont már nem jött válasz, így a végeredmény 25-24 lett. Kilvinger Bálint, a térségiek vezető edzője elmondta, amit a Pler elleni 1 gólos vereségnél az első fordulóban elvett tőlük a sors, azt most visszaadta. Hozzá Hozzátette, szerencse is kellett a jó védekezés mellett, hogy meg tudják nyerni ezt a találkozót, és ilyen szoros csatákra számít a továbbiakban is, mert hihetetlenül kiegyenlítettnek tűnik a mezőny. Megérkezett a BKG Prima Sziget Szent Miklós női kosár csapatához, és már a csapattal edz Zlatka Madankova. A bolgár légiós szeptember 8-án eljött hazánkba, és a felmérések után már a csatlakozott is a kerethez. Horváth Rihárd, az NB1-re készülő miklósiak vezetőedzője elmondta, az új szerzemény jó fizikai állapotban érkezett, és most azon dolgoznak, hogy minél hamarabb beilleszék a csapatjátékba. Hozzátette, az amerikai Moses Davenport szintén a napokban repül Magyarországra, és akkor végre a teljes keret együtt tud majd edzeni.
5: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
7: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. 22. alkalommal rendezik meg október 10-én Sziget-Szent Miklóson a Csepel-szigeti halászléfőző versenyt. A megmérettetésre szeptember 20-áig várják a csapatok jelentkezését. A halászléhez egy darab pontyot és tűzifát biztosítanak a szervezők. A fűszerekről, a próhalról és egyéb kellékekről mindenkinek egyénileg kell gondoskodnia. A csapatok Fantázia néven jelentkezhetnek. További információk a rendezvényről a sárgaház.com oldalon olvashatók. A legfinomabb Sziget-Szent Miklósi süteményt keresik a Miklósi Városnapokon. Ha te is szeretsz sütni, akkor jelentkezz a versenyre. A desszert elkészítésénél kötelezően fel kell használni szilvát, tejfölt vagy túrót, diót, mákot vagy tökmagot. Az elkészült finomságokat október 10-én a halászléfőző versenyen kell leadni, és akkor fogják zsűrizni, de előzetesen jelezni kell a nevezési szándékot. Az online jelentkezési lap és további információ a sárgaház.com oldalon található. Vers és novellaíró pályázatot hirdetett a Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház Sziget-Szent Miklós várossá avatásának 40. évfordulója alkalmából. Szeptember 30-áig várják a műveket, aminek az üzenete szólhat a városról, de más témát is elfogadnak. Az elkészült pályaműveket nyomtatva vagy digitális formában kell eljuttatni a Városi Könyvtár és Közösségi Ház részére. További információkért és nevezési feltételekért keressétek a sárgaház.com oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban, a mikrofonnál pedig Petró Karesz. Az első Miklósi Városnapok rendezvénysorozat keretein belül szeretettel várnak mindenkit az Ádám Jenő több célú

Intézmény hangverseny termébe október 11-én délután 5 órára az Ádám Jenő 130 nevű koncertre. A programsorozat keretében tehát az Ádám Jenő Emlékház emlékkoncertet szervez a zeneművész születésének 130. évfordulója alkalmából. A nagy muzsikus tiszteletére a magyar kórusművészet kiemelkedő előadói látogatnak el Sziget-Szentmiklósra, a koncert műsorán pedig Ádám Jenő ritkán elhangzó különleges darabjai szerepelnek. További információ és az est részletes műsora elérhető a helytörténeti gyűjtemény honlapján, a belépés pedig díjtalan. Az Ádám Jenő 130 koncert tehát október 11-én délután 5 órakor kezdődik majd Sziget-Szentmiklóson az Ádám Jenő több célú intézmény hangversenytermében. További információt pedig a sárgaház.com oldalon is találtok.

Ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban. Dunavarsányban a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban szerdánként 17.30-tól Meridián tornára várnak szeretettel mindenkit. A hagyományos kínai orvoslás titka a Meridián gyakorlatok, az egészség és a hosszú élet titka. A Meridián gyakorlatok egyszerűek és mindenki számára könnyen elsajátíthatók. Segítségükkel az életenergia akadálytalanul áramolhat a testben. A hagyományos kínai orvoslás 3000 éves jól megalapozott gyógymód. A gyakorlatok mindenkire hatásosak és mindenki által könnyen elvégezhetőek. Tehát minden szerdán 17.30-tól ingyenes Meridián torna gyakorlatokra vár mindenkit szeretettel Dunavarsányban a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár kamaratermében Patu Emma gyakorlatvezető. Jelentkezés nem szükséges, a részvétel pedig ingyenes. További információért keressétek a Dunavarsányi Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár közösségi oldalát. Legy-

0: Délben hír összefoglalóval megyünk tovább itt az FM 107 egészen. A következő óra egyik fő témája pedig az lesz, hogy veszélyben a hazai mélyállomány.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Jó neked! A Vicink tűzépke szeptemberben is bomba akciókkal vár. EPS ragasztó 2890 forint, Rockwool Multirock 15 cm-es kőzetgyapott bálánként 10390 forint, 15 mm-es OSB lap 7990 forint, Tonda kékes, íves vagy egyenes vágású téglavörös cserép darabja 305 forint. És ez miért jó neked? Mert ha október 31-ig 50.000 forint felett vásárolsz nálunk, részt vehetsz nyereményjátékunkban, és tiéd lehet egy wellness hétvége, romantikus vacsora, vagy vásárlási utalvány. A szeptemberi akciók minden telephelyünkön elérhetők. Részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
3: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van. Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
4: Szia! Parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
3: Uramisten!
4: Talán valami baj van.
3: Nincsen.
4: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
3: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
2: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük, pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Balcs-Zsilinszky utca 43/B.
5: Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz 15% lencse kedvezmény, 15% keret kedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók. A részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika. Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
6: Öntözőrendszer tervezel, de nem tudod, hol kezd neki? A Metra Kft-nél segítünk kiválasztani a kertedhez legjobban illő megoldást. Öntözés technikai szaküzletünkben Sziget-Szent Miklóson mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. A tervezésben szaktanácsadóink segítenek, akár helyszíni felméréssel, és ha szükséges, kivitelező csapatot is ajánlunk. Ne keresd tovább a megoldást! Várunk személyesen Sziget-Szent Miklóson, az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10 szám alatt, vagy online a www.metra.hu oldalon. Metra Kft. Öntözésben otthon vagyunk.
1: Ez reklám volt.
7: Hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Délelőtt naposabb, délután esősebb idő lesz. Rendezik az állami egyetemi tanárok bérét. Meghalt Deák Bél Gyula. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. A mentősök oktatásának fejlesztését, a mentésirányítás és az attitűd megváltoztatását szeretné minél hamarabb elérni az Országos Mentőszolgálat hétfőn kinevezett főigazgatója. Konstantinovics Miklós a Kossuth Rádió felkelő című műsorában arról is beszélt, a házi orvosokkal közösen működtetett ügyeleti rendszerrel kapcsolatban egységes koncepcióra van szükség, és megindult a párbeszéd a témában. A 15 percen belüli kiérkezési időről szólva elmondta, a legkritikusabb betegek esetében még ennél is gyorsabbak szeretnének lenni. Kitért arra is, hogy várhatók vezetőváltások a következő időszakban, a mentőautó beszerzésekkel kapcsolatos folyamatban lévő nyomozás eredményeiről pedig beszámolnak majd. Már 5 embert hallgattak gyanúsítottként a Volánbusz ZRT-t érintő milliárdos vesztegetési ügyben. A gyanúsítottak közül 3-an vannak őrizetben. A nyomozó főügyészség ismét megerősítette, hogy a korrupciós bűncselekmények miatt május óta folytat nyomozást a Volánbusz ügyben. A nyomozásról és a gyanúsítottak személyéről továbbra sem adnak információt. Mielőbb megkezdik az állami egyetemek, így az ELTE tanárainak bérrendezését is, mondta el a felsőoktatási államtitkár a Kossuth Rádió felkelő című műsorában. Kacz Sándor hozzátette, hogy a fizetéseket már jövőre hozzá fogják igazítani a modellváltott egyetemek jóval magasabb bérszínvonalához. Az államtitkár elmondta azt is, hogy a modellváltott egyetemeknél jól működő elemeket megtartják a jövőben is. Díszdoktorrá avatja alma mátere az Eötvös Loránd Tudományegyetem Krasznahorkai Lászlót. A holnapi esemény előtt a Nobel-díjas író tiszteletére ma egész estés programsorozattal várják az érdeklődőket az eltett Refort kertbe. Meghalt Deák Bill Gyula blues énekes. Pályáját a 70-es évek végén a Sirius-ban és a Hobo Blues Bandben kezdte. Szóló karrierje 1983-ban a Rossz vér című lemezzel indult, amelyet a következő évtizedekben több album is követett. Megkapta a Magyar Érdemrend lovag és tiszti keresztjét. Művészetére hatással voltak a hazai, valamint a nyugati világ rock és blues legendái, például Radics Béla, Jimi Hendrix és Ray Charles. Deák Bill Gyula 77 éves volt.
7: Időjárás.
8: Ma változóan felhős napos idő várható a nyugati és északi területeken borongósabb, többfelé esővel. A középső és keleti területeken délután elszórtan lehet esőre, záporra, néhol zivatarra számítani. A szél a Tiszántúl kivételével egyre nagyobb területen megélénkül, olykor meg is erősödik. A hőmérséklet nyugatról keletre délre haladva emelkedik. A legmelegebb órákban 18 és 30 fok között alakul. Késő este 14-20 fok valószínű.
1: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
7: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
7: Most pedig. Induljon egy újabb óra
1: a legjobb zenékkel. Ez a Delelő, a mikrofonnál Petró Karesz.
0: Közlekedési infók a Lakihegy Rádióban. Az M0-ás keleti szektorán az M3-as autópálya felé vezető oldalon a szalagkorlátot javítják az Ecser csomópont közelében. A 43-as kilométernél a belső sávot lezárták, és erős lassulásra kell itt számítani. A térkép szerint a 0-ás déli szektora mindkét irányban jól járható, viszont lassulásra kell számítanatok a Csepeli úton az M0-ás közelében a sűrű forgalom miatt. Folyamatos a haladás a Gerinc úton és a Gyártelepi Hévát járónál, a Csépi úton, Gyári úton és a Petőfi utcában is. A Bajcsi-Zsilinszky úton a Tököli út és a Losonci utca között továbbra is csak a Losonci utca irányába lehet közlekedni a fővárosi vízművek rekonstrukciós munkálatai miatt. Dunaharaszti és Taksony mellett az 51-es és 510-es úton is folyamatos a haladás, csak úgy, mint a Soroksári úton, Haraszti úton és Grassalkovics úton. Nincs fennakadás az 51-esen Dunavarsány, Majosháza és Áporka mellett sem, Csepelen pedig mindkét irányban jól járható a Tellerede út, de továbbra is rendőri ellenőrzésre készülhettek a második Rákóczi-Ferenc úton az Erdősor utca közelében. Vigyázzatok magatokra, jó utat kívánunk mindenkinek!
7: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
7: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
0: Helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban, a mikrofonnál továbbra is Petró Karesz. Hamarosan pedig arról beszélünk majd, hogy veszélyben a hazai mély állomány. A szélsőséges forróság és az aszály miatt július vége óta az ország jelentős részén gyakorlatilag eltűntek a természetes nektár és virágpor források. Részletek hamarosan itt a Lakihegy Rádióban.

Helyben vagyunk, ez itt a Delelő Valakihegy Rádióban. Veszélyben a hazai mély állomány. A szélsőséges forróság és az aszály miatt július vége óta az ország jelentős részén gyakorlatilag eltűntek a természetes nektár és virágpor források. Levélben fordult Bóna Szabolcs, agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszterhez az Országos Magyar Méhészeti Egyesület. Az OMME a 2026-os nyár rendkívüli időjárása miatt kialakult országos méhészeti válsághelyzetre hívta fel a tárcavezető figyelmét. A szervezet közlése szerint a tartós forróság és az aszály következtében a napraforgó virágzásának befejeződésével július 20-a körül az ország jelentős részén gyakorlatilag megszűntek a méhek számára elérhető természetes nektár és virágpor források. A szakmai tapasztalatok alapján a magyarországi méh állomány mintegy 80%-a már hetek óta alig vagy egyáltalán nem jut természetes virágporhoz. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy az aszály következtében azok a nedvesebb területek és vízpartok is kiszáradtak, amelyek más években, a nyár második felében még táplálékot biztosítottak a méheknek. Innen folytatjuk a témát hamarosan.

Folytatjuk a Delelőt itt a Lakihegy Rádióban, témánk pedig továbbra is, hogy levélben fordult Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszterhez az Országos Magyar Méhészeti Egyesület. Az OMME az idei nyár rendkívüli időjárása miatt kialakult országos méhészeti válsághelyzetre hívta fel a tárca vezető figyelmét. A virágpor a méh családok legfontosabb fehérje forrása, amely nélkülözhetetlen a fiasítás felneveléséhez és a fiatal méhek megfelelő fejlődéséhez. Hiánya ezért nem csak az aktuális hordási időszakot vagy az idei méztermést érinti, hanem közvetlenül veszélyezteti a méh családok áttelelését is. Az OMME szerint számos méh családban jelentősen visszaesett vagy teljesen leállt az anya petézése, ezért a kaptárakban alig található fiasítás. A szervezet közlése alapján ilyen mértékű visszaesést még a több évtizedes gyakorlattal rendelkező méhészek sem tapasztaltak korábban. A méh családoknak nyár végén és őszelején kellene felnevelniük azt a hosszabb életű, úgynevezett telelő nemzedéket, amely a hideg hónapokon át életben tartja a családot, majd tavasszal megkezdi az új fiasítás gondozását. Ha a virágpor hiány miatt nem születik elegendő egészséges fiatal méh, a családok legyengülve kezdik meg a telet. Ez növeli annak esélyét, hogy tél végére vagy a következő tavaszra összeomlanak, még akkor is, ha a méhész megfelelő mennyiségű cukortartalmú takarmánnyal látja el őket. A szakmai szervezet jelenlegi értékelése szerint a kialakult helyzet következtében 2027 tavaszára jelentős méh családveszteségre kell felkészülni.

0: grillezés közben is titeket hallgatunk.
1: Sziasztok! Egy vidám dalt küldenék a barátomnak.
2: Köszönöm a hétvégi szuper programajánlatot.
3: Lakihegy Rádió FM 107.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
4: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
6: Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
6: Jogi segítség mindenkinek.
4: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
6: Jogomvan.hu.
7: Engedj a csábításnak.
8: A Ráckevei Aqualand termális élményfürdő minden szerdán, pénteken és vasárnap kényeztető szaunaestre invitál. Szakképzett szaunamestereink felejthetetlen élményi varázsolják a szaunázást. A szauna programok mellett igénybe veheted a termál és gyógyvizes medencéket, úszómedencét, sókamrát, gőzfürdőt és a további kikapcsolódást biztosító szolgáltatásokat. Az est folyamán frissítő teát és gyümölcstálat is felszolgálunk. További információ jókért látogass el a honlapunkra, vagy kövesd az Aqualand közösségi oldalát.
7: Wow, Aqualand.
4: Ez reklám volt.
9: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
10: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Bővítik a vízi turizmus lehetőségeit a térségben. Több a vízi és aktív turizmust szolgáló fejlesztés valósult meg, illetve van folyamatban a Kisduna mentén. Szigetszentmiklós mellett Dunaharasztiban, Kiskunlaszházán, Ráckevén, Makádon, Szigetbecsén és Dömsödön is olyan beruházások zajlanak, amelyek a térség turisztikai lehetőségeit bővítik. Gere Ágnes, a Kisduna mente TDM Szigetszentmiklós irodájának vezetője rádiónknak elmondta, a fejlesztéseknek köszönhetően a turisták a települések között vízi eszközökkel kényelmesebb és komfortosabb körülmények között közlekedhetnek. Kiemelte, a beruházások célja, hogy a kisdunamenti települések vízi úton is könnyebben elérhetővé váljanak, és tovább erősödjön a térség turisztikai vonzereje.
11: Az ide érkező vendég egy hálózattal találja szemben magát, tehát ha például Dunaharasztin kenuba ül, akkor ki tud kötni Szigetszentmiklóson, Szigethalmon is van megállási lehetőség, és gyakorlatilag ahogy megyünk lefelé, Tas felé, a Duna vagy a bal, vagy a jobb partján biztosan fog találni olyan kikötési lehetőséget, kiegészítő szolgáltatással, kényelmi szolgáltatásokkal is, tehát mosdóval vagy vendéglátóhelyjel, ami egy picit a térségben való tartózkodást talán meghosszabbítja a jelenlegi, hát átlagos kevesebb, mint két nappal.
10: 35 versenyző állt rajthoz a második Sziget Pumpa kupán. A kétnapos esemény péntek délután a profik bemutatójával kezdődött a Temesvári utcai pályán, ahol Bábel János, Józsa Milán és a mindössze 14 éves Bukovszki Zalán látványos kerékpáros és rolleres trükkökkel szórakoztatta a közönséget. A szombati versenyre 7 kategóriában neveztek a résztvevők. A 6 évesektől egészen a veterán korosztályig álltak rajthoz a versenyzők, akik több kategóriában is szoros küzdelmet vívtak a helyezésekért. A díjakat Lupa János alpolgármester adta át. Lázár Gergő, a rendezvényt szervező Városi Könyvtár és Közösségház igazgatója rádiónknak elmondta, valamennyi kategóriában komoly verseny zajlott, a rendezvény pedig balesetmentesen ért véget.
12: Egyes kategóriákban induló nem túl nagy számú hölgy versenyző, ő azért verte a mezőnyt, tehát a hölgyek mindenhol dobogósok lettek, nagyon bátran, nagyon ügyesen haladtak a pályán, hál' Istennek semmilyen balesetről nem tudok beszámolni, volt egy-két esés, de a versenyzőink azok nagyon ügyesen, rutinosan fölpattantak és már szaladtak is tovább. Sisak nélkül még próbálni, gyakorolni sem lehetett. úgyhogy ezt mindenkitől ezt megköveteltük, de egyébként nagyon sokan egyéb kiegészítő felszereléseket is viseltek magukon.
10: Lezárják a Szent Anna téri parkoló egy részét a szüreti mustra miatt. Parkolási korlátozást kell számítani Taksonyban a Szent Anna téren a szüreti mustra előkészítése miatt. Az óvoda előtti parkoló egy részét szeptember 22-től zárják le. A lezárás várhatóan szeptember 29-ig a rendezvényhez kapcsolódó bontási munkálatok befejezéseig tart. A lakosságot arra kérik, hogy a munkálatok ideje alatt a lezárt területet ne használják parkolásra.
6: Még több hír egy helyen.
4: lakihegyradio.hu Programajánló. Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A nyári fesztiválok után Dunaharasztira látogat a Bagosi Brothers Company. Idén ősszel a településen is felcsendülnek majd a jól ismert slágerek. A zenekar szeptember 27-én vasárnap este 8 órától lép fel a Városi Sportcsarnok parkolójában. A szabadtéri koncertre augusztus 31-től szeptember 25-ig lehet jegyet vásárolni a helyszínen, a település Facebook oldalán megadott időpontokban. Az online jegybeszerzés szeptember 1-én kezdődik. Részletes tájékoztatás az önkormányzat hivatalos felületein olvasható. Őszi kerámia workshopot tartanak szeptember 19-én Szigetszentmiklóson a Nemzedékek házában. Őszi faleveles kerámia tálat készíthettek Hubert Kinga keramikussal. Előképzettség nem szükséges. Szeretettel várnak minden alkotni vágyó gyermeket, felnőttet, nagyszülőt családostól vagy egyedül. 12 év alatti gyerekeknek szülői segítség szükséges. A programon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, melyről bővebben a sárgaház.com oldalon olvas. Egy különleges előadás várja a Dunaharasztira látogatókat. Szeptember 17-én csütörtökön este 6 órától az Aranyszamár Színház lép fel a Városi Könyvtárban. A közönség Tóth Krisztina, a Lány, aki nem beszélt című művének feldolgozását tekintheti meg Markó Róbert rendezésében. A produkció elsősorban 11-től 99 éves korig szól. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, ami személyesen a könyvtár nyitvatartási idejében lehetséges. A programról további tudnivalók az intézmény hivatalos Facebook és weboldalán találhatók. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

A Delelőt hallgatjátok itt a Lakihegy Rádióban, és ismét szeretném felhívni a Sziget-Szent Miklóson élők figyelmét, hogy szeptember 30-áig van lehetőség részt venni tüdőszűrő vizsgálaton, mégpedig a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A tüdőszűrés a felnőtt lakosság számára ajánlott vizsgálat. 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal, továbbra is ingyenes. 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a díja 1700 forint. Ebben az esetben postázzák az eredményt egy felbélyegzett válaszboríték ellenében. A befizetés a szűrőállomáson kapható csekken történik. A törvény által kötelezetteknek a vizsgálat ingyenes. Panasz nélkül is lehetünk betegek, a vizsgálat pedig alkalmas a TBC, illetve sok más tüdőbetegség időben történő felismerésére. Kérik, hogy a vizsgálatra mindenki vigye magával a személyi igazolványát, a TBK kártyáját, valamint, hogyha van, akkor az előző évi tüdőszűrő igazolást is. Ne feledjétek, Sziget-Szent Miklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban szeptember 30-áig, azaz a hónap utolsó napjáig van lehetőség részt venni tüdőszűrő vizsgálaton, hétfőtől péntekig. Az időpontokat pedig megtaláljátok a sárgaház.com oldalon.

Szeptember 16-án a Delelőt hallgatjátok itt a Lakihegy Rádióban, a mikrofonnál pedig Petró Karesz. Itt a térségben legközelebb 23-án lesz lehetőség vért adni Dunavarsányban a Solideo Glória közösségi házban 12 és 18 óra között, azaz jövő héten szerdán. Ezt követően szeptember 24-én, de hát jövő csütörtökön tudtok vért adni Ráckevén a Művelődési házban 13 és 18 óra között. Természetesen, aki előző nap volt, az már ezen nem vehet részt. De tökölön is lesz lehetőség véradásra, mégpedig szeptember 30-án, szerdán 14 és 18 óra között a Művelődési házban. Egyetlen véradással három ember életét lehet megmenteni, ugyanis egyetlen donor véréből három vérkészítmény készül. Vörös vérsejt, vérlemezke, plazmakoncentrátum, amit akár három különböző ember is megkaphat. Ezek közül a vérlemezke használható fel a legrövidebb ideig, plusz 22 Celsius fokon mindössze 5 napig alkalmas donációra. Ezért is fontos a folyamatos és valamelyest egyenletes véradások szervezése, véradó helyszínek biztosítása. Magyarországon a 4 millió potenciális véradóból csupán 250-270 ezer ember rendszeres donor, az országos vérkészlet háromnegyede nekik köszönhetően biztosított évről évre. Vegyetek részt minél többen tehát a térségi véradásokon.

0: Hamarosan hírösszefoglaló következik itt a Lakihegy Rádióban, a következő órában pedig hozom nektek a legfrissebb filmes mozis híreket.
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceid szólnak.

0: térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
2: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcserek, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Sziget-Szent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a sziget-szent-miklós@autocarma.hu e-mail címen.
3: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
4: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
3: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent! A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
4: Már megyek is, főnök úr! Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keres minket a Facebookon, vagy nézz be hozzánk Sziget-Szent Miklósi üzletünkbe.
0: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Esős, borongós idő lesz. Újabb visszaéléseket tártak fel a külügyben. Díszdoktorra avatja Krasznaholkai Lászlót, az ELTE. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Nyilvánosságra hozta a kormány a 2006 őszi kormányülések titkos jegyzőkönyveit. A dokumentumok a kormány.hu oldalon olvashatók. Pontosan 20 évvel ezelőtt, 2006. szeptember 17-én került nyilvánosságra az a beszéd, amelyben az akkori miniszterelnök elismeri, hazugságokkal nyerték meg a 2006-os országgyűlési választást. A kiszivárgott beszéd egyik következményeként később több utcai összecsapás is történt a fővárosban. A Fidesz nem a kormánnyal, hanem az emberekkel akar konstruktívan együttműködni, jelentette ki Orbán Viktor a Blicknek adott interjújában. A korábbi miniszterelnök a lapnak a Tisza kormány által indított korrupciós eljárásokkal kapcsolatban úgy fogalmazott, azok egy csoportja politikai indíttatású, ami mögött semmilyen visszaélés nincs. A korábban kiadott diplomata útlevelek jogszerűségét is vizsgálja a külügyminisztérium. A tárca államtitkára közölte, hogy több gyanús esetre derült fény, amint egy 1400 dokumentum átvilágítása során. Velkei György elmondta, hogy Dzsudzsák Balázs labdarúgó egy baráti levél alapján kaphatott diplomata útlevelet. A volt kormányfő fia Orbán Gáspár pedig felhatalmazás nélkül fogadott külföldi delegációkat a külügyminisztériumban. Szijjártó Péter ex-külügyminiszter pedig csaknem 5 milliárd forintot költött magánrepülőgépes utakra az elmúlt években. Októbertől ismét minden magyarországi egyetemi hallgató részt vehet az Erasmus programban, mondta a felsőoktatásért felelős államtitkár a Kossuth Rádióban. Kacz Sándor hangsúlyozta, hogy már ősszel lesznek olyan hallgatók, akik ebben a támogatási formában külföldön tanulhatnak, de teljesen a tavaszi fél évtől fut majd fel a program. Díszdoktorrá avatja Alma Mátere az Eötvös Loránd Tudományegyetem Krasznaholkai Lászlót. A holnapi esemény előtt a Nobel-díjas író tiszteletére ma egész estés programsorozattal várják az érdeklődőket az eltett Refort kertbe. A megújult helyszínen az íróval beszélget Gintli Tibor professzor, és felavatják a krasznaholkai olvasótermet is. Meghalt Deák Bill Gyula, Artisius díjas, zenész, blues énekes. Pályáját a 70-es években a Siriusban és a Hobo Blues Bandben kezdte. Szóló karrierje 1983-ban a Rossz vér című lemezzel indult. Szerepelt a Kopaszkotya című filmben, valamint Szörényi Levente és Bródi János rockoperájában az István a királyban. Megkapta a Magyar Érdemrend lovag és tiszti keresztjét. Deák Bill Gyula 77 éves volt.
5: Időjárás.
6: Változóan felhős napos marad az idő, a nyugati és északi területeken borongósabb, többfelé esős idővel. A nyugati ország részben 18, délkeleten akár 30 fok is lehet. Késő este 14-20 fok valószínű.
5: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Most pedig. Induljon egy újabb óra
0: a legjobb zenékkel. Ez a Delelő, a mikrofonnál Petró Karesz.
7: Közlekedési infók itt az FM 107 egészen. Az útinform azt írja, hogy az M0-as autóút keleti szektorán az M3-as autópálya felé vezető oldalon Gyál térségében a 36-os kilométernél fénytörő hálót szerelnek, az Ecser csomópont közelében, a 43-as kilométernél pedig a szalagkorlátot javítják. Mindkét helyen a belső sávon dolgoznak, ez okozza a 2-3 kilométer hosszú lassulást. A térkép szerint folyamatos a haladás a Csepeli út, Szigetszentmiklósi és Fővárosi szakaszán is. Nincs torlódás a Kántor úton, Gerinc úton és a Gyártelepi hévátjárónál sem. Folyamatos a haladás Dunaharaszti és Taksony mellett az 51-es és 510-es úton, de sűrű forgalomra számíthattok a Haraszti úton. Nem kell torlódásra készülni az 51-es Dunavarsány, Majosháza és Áporka melletti szakaszán, és azt látom a térképen, hogy a 0-ás déli szektora mindkét irányban jól járható. Csepelen viszont a második Rákóczi-Ferenc úton sűrű a forgalom, az Erdősor utcánál pedig rendőri ellenőrzés is zajlik. További jó utat kívánok mindenkinek!
5: Lakihegy Rádió.
0: Helyben vagyunk.
5: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
0: 0620 95 95 107.
7: Filmes mozis hírekkel foglalkozunk tehát ebben az órában, itt a Lakihegy Rádióban. Én Petró Karesz vagyok, és képzeljétek el, 2 hónappal a bemutatója után az Odüsszeia újabb történelmi rekordot állított fel. Figyeljetek, nem sokára hozom a részleteket.

Wait, hold up, stop. Filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. Christopher Nolan megint megcsinálta. Nem ez lett az első bukása, nem az Odüsszeiával hasalt el, írja az IGN Hungary. Sokan ugyanis ezt jósolták neki az előzetesek és a szereposztás alapján, mert hogy túl vogue, túlságosan is szabados adaptáció és hasonlók. Ám a nézők mégis lerohanták, ugyanis Nolan Odüsszeiája jelenleg ott tart, hogy 600 millió dollárt termel csak Észak-Amerikában, 1,7 millió dollárt pedig globálisan. Hatalmas löketet adott a filmnek természetesen az, hogy IMAX-ben vetítették, sőt, az IMAX nagymásznakat szeptember közepéig bezárólag mind lefoglalták az angol száz területeken és azokon túl is. Nálunk is igen nehéz volt bejutni az óriás vásznas vetítésekre. A box office guru és Luis Fernando szakértő is jelentették, hogy Nolan műve csak IMAX-ben átlépte az 500 millió dolláros álomhatárt. Ebből az USA bevétel 215 millió dollár, a nemzetközi pedig 290. Ez pedig még korán sem a vége, mert a két szakértő és a kommentelőik is írták, hogy az Odüsszeiát még mindig buzgón nézik az emberek szerte a világon prémium nagyformátumban, sőt, továbbra is vannak teltházas foglalások, például az Egyesült Királyságban.

Yeah! A Delelőtt filmajánlóval folytatjuk már is itt a Lakihegy Rádióban. A Sziget-Szent Miklósi Nádasdy Filmszínházban mától egészen jövő héten szerdáig ismét megnézhetitek a Verdák című filmet, ami 6 éven aluliaknak nem ajánlott. Mától jövő hét szerdáig minden nap 19 órától pedig az Átkozott boszorkák 2-t is láthatjátok. Ez a romantikus vígjáték 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Boszorkányok? Rögtön nyilvánvaló. Bűbájosak? Persze. Átkozottak? De nagyon. A felmenőik évszázadok óta közeli kapcsolatban állnak a nem evilági tudományokkal, és a két egymástól nagyon különböző, mégis összetartó lánytestvért két bolondos nagynéni neveli egy ódon titkokkal teli házban. Minden igézetes lenne, csak meg vannak átkozva. Nem lehet férfi az életükben, mert akit megszeretnek, az meghal. Ők viszont nem nyugszanak bele a sorsukba. Boszorkányok az igaz, és amerre lépnek, varázslat veszi körül őket, de azért van valami, ami nagyon hiányzik az életükből, a szerelem, és ők mindenféle mágiára hajlandóak érte. A főszerepben Nicole Kidman és Sandra Bullock. A Nádasdy mozi pedig jövő héten szerdáig minden este 9 órától vetíti a Szenvedélyes Nők című új magyar vígjátékot is. További információkért látogassatok el a nadasdyfilmszínház.hu oldalra. Jó szórakozást!

0: Ferenc rádiója. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
3: Újra itt az iskola. Tanulás, szórakozás, home office. Nálatok is mindenkinek egyszerre kell a megbízható net. Induljon a suli a szupergyors internettel. A PR Telekom most elhozta a megoldást. Válaszd gigabites vagy 800-as netünket, és most 3 hónapon át 0 forint a havidíj. Jól hallod, minimum 12 havi hűséggel a második, harmadik és negyedik hónapot mi álljuk. Csapj le rá! Az ajánlat csak online megrendelés esetén érvényes. Részletek és az internetcsomagok minimális, rendes körülmények között elérhető és maximális sebesség paraméterei a pr.hu oldalon. PR Telekom. TV, internet, telefon.
4: Gyere el a Borbély tüzép telepére és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítő anyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tüzép Szigetszent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620-342-5392-es számon. Borbély tüzép. Elhivatottság. Rugalmasság.
0: Ez reklám volt.
5: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Ideiglenesen egyirányosították a Bajcsy-Zsilinszky utcát Szigetszent Miklóson. A fővárosi vízművek vízvezeték rekonstrukciós munkái miatt várhatóan szeptember 27-ig módosul a közlekedés rendje. A Tököli út és a Losonci utca közötti útszakasz egyirányú, azon kizárólag a Losonci utca felé lehet közlekedni. Az Akácfa, a Móra Ferenc és a Madách Imre utca, Zsák utca, ezekből nem lehet kihajtani a Bajcsy-Zsilinszky utcára. A Tököli út és a Bajcsy-Zsilinszky utca kereszteződésében további korlátozásokra, valamint jelentős torlódásra is számítani kell. A munkálatok miatt szeptember 22-ig több autóbuszjárat terelt útvonalon közlekedik. A közlekedőket arra kérik, hogy fokozott figyelemmel vezessenek, kövessék az ideiglenes forgalmi jelzéseket és induláskor számoljanak a megszokottnál hosszabb menetidővel. Szigetszent Miklóson folyamatosan van lehetőség horgászvizsgát tenni. A vizsgára a horgászjegy.hu oldalon a saját profilba belépve lehet jelentkezni, ahol a vizsgázók kiválasztatják a számukra megfelelő időpontot és helyszínt. A Szigetszent Miklósi vizsga helyszíne a május 1-i esétány 19. A vizsgákat pedig szerdánként délután 4 órától tartják. Dolhai András, a Horgász Egyesületek Pest megyei szövetségének elnöke rádiónknak elmondta, a horgászvizsga minden vizsgabizottságnál és minden helyszínen díjmentes.
7: Ezt egész évben tartjuk ezt a szerdai napot, mi is hosszabban vagyunk olyankor nyitva, és 16 órától tartjuk a vizsgákat. Ugye a vizsga, nem kell kihangsúlyozni, hogy ingyenes a vizsga, de sajnos ki kell, mert többen azt gondolják, hogy ez pénzbe kerül. A horgászvizsga ingyenes. Azt, hogy utána kiváltja valaki a horgászjegyét, ugye egy regisztráció után kártyát csináltat 2200 forint, illetve kiváltja az államegyét 15600 forintba kerül. Ha pedig online csinálja, ugyanaz, akkor csak 15000-be. Más költsége nincs.
6: Lezárják a Szent Anna téri parkoló egy részét a szüreti mustra miatt. Parkolási korlátozást csak kell számítani Taksonyban a Szent Anna téren a szüreti mustra előkészítése miatt. Az óvoda előtti parkoló egy részét szeptember 22-től zárják le. A lezárás várhatóan szeptember 29-ig a rendezvényhez kapcsolódó bontási munkálatok befejezéseig tart. A lakosságot arra kérik, hogy a munkálatok ideje alatt a lezárt területet ne használják parkolásra. Szeptember 25-én és 26-án rendezik meg a 18. Halásztelki mesenapokat. Az idei rendezvény a Mesélő Muzsika, Muzsikáló Mesék motto köré épül. A programoknak pénteken a Márai Művelődés jár, szombaton pedig a Szent László tér ad majd otthont. A pénteki nyitónapon 18 órakor ünnepélyes megnyitóval és a rajzpályázat eredmény hirdetésével kezdődik a program, majd a tündérkerti óvónők mesejátéka várja a közönséget. Szombaton délelőtt és délután is számos program közül választhatnak a családok. lesz népi játszótér, hangszerkészítő és hangszerismertető program, kézműves foglalkozás, mesemondás, zenés bábelőadás, néptánc bemutató és akadályverseny is. A bátrabbak a Szabada Színpad programban mutathatják be a saját produkcióikat. A rendezvény szombat este 5 órakor táncházzal és vigadalommal zárul. A programok ingyenesen látogathatók, rossz idő esetén a rendezvényt a Márai Művelődési Házban tartják.
5: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
8: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Ebben az évben ismét megrendezik a dunavarsányiak hagyományos szüreti felvonulását és szüreti utcabálját. A településen ezúttal szeptember 19-én szombat délután 1 órától várják az érdeklődőket a Tündérország bölcsödével szembeni füves területen. A felvonulás innen 2-kor indul, és végighalad a Búza utcán, a Vörösmarty utcán, a Sport utcán, a Templom utcán, valamint a Béke utcán. Az első állomáson a Vörös Sándor óvodába járó gyermekek előadás tekintheti meg a közönség, ezután a Will Power Tánc és Sportegyesület, illetve a Kalamajka Néptánc csoport produkciója következik. A vendégsereg az utolsó fellépés végezetével a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárhoz vonul a Jump Fit Kid bemutatójára. Este pedig Buch Tibor és barátai adnak koncertet Horváth Elemér hegedű művész közreműködésével. 8 órától kezdetét veszi a Szüreti utcabál, ahol Rim Gyuri és a Tűzoltó zenekar gondoskodnak majd a jó hang. A nyári fesztiválok után Dunaharasztira látogat a Bagossi Brothers Company. Idén ősszel a településen is felcsendülnek majd a jól ismert slágerek. A zenekar szeptember 27-én vasárnap este 8 órától lép fel a Városi Sportcsarnok parkolójában. A szabadtéri koncertre augusztus 31-től szeptember 25-éig lehet jegyet vásárolni a helyszínen, a település Facebook oldalán megadott időpontokban. Az online jegybeszerzés szeptember 1-én kezdődik. Részletes tájékoztatás az önkormányzat hivatalos felületein olvasható. Egy izgalmas dokumentumfilmet vetítenek Dunaharasztin. A településen idén ősszel lesz először látható az Emlékek a partról című alkotás. A Jakab Gergely által rendezett filmet szeptember 19-én szombat este 6:30-tól adják le a Laffert kúriában. Az Emlékek a partról az egykori halászkertnek és Árpád strandnak állít emléket, miközben bemutatja a ráckevei Duna múltját. Az archív felvételek és tájképek mellett több megszólaló is színesíti a filmet, humoros vagy éppen megható történetekkel. A program ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, ami a dunaharasztikultúra.hu felületén lehetséges. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. Hivatalosan is megerősítették, hogy az It, Welcome to Derry visszatér a második évaddal, így Andy és Barbara Muschietti Stephen King adaptációja újabb rémisztő fejezettel bővül a streaming platformon. Bár a széria társalkotói az első évad befejezése óta nyíltan beszéltek a folytatásról, a csatorna egészen mostanáig váratott a formális bejelentéssel. A frissen közzétett történetvázlat megerősíti a korábbi terveket, miszerint az új szezon még messzebbre nyúlik vissza az időben, hogy feltárja a rémisztő alakváltó bohóc Pennywise egy korábbi látogatását Maine állam leghírhettebb kisvárosában. Míg az első évad eseményei 1962-ben játszódtak, a második felvonás csaknem 3 évtizeddel korábban, az 1935-ös nagy gazdasági világválság idején veszi kezdetét. A hivatalos bejelentés szerint a második évad fókuszában a Bradley banda véres mészárlása áll majd. A bankrablókból álló csoport Derry városában áll meg muníciót vásárolni, ám a megszokott üzlet helyett elképzelhetetlen borzalmakkal kell szembenézniük. A premier pontos dátuma egyelőre még ismeretlen.

0: Filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. A Pókember vadonatúj nap rengeteg rekordot megdöntött július végi premierje óta, és rajongói szurkolhatnak neki, hogy az USA-ban történelmi csúcsot felállítva elérje az 1 millió dollárt, globálisan meg persze a 2,5 millió dollárt, amelyhez szintén közel jár. Persze ezek már részletkérdések, hiszen a vadonatúj nap így is minden idők egyik legsikeresebb filmje. Mi következik ebből? Az, hogy Kevin Feige-ék és a Sony folytatni fogják a sort egy új pókemberrel. Az MCU-s 5. részről már volt is szó, azonban mostanra gyakorlatilag hivatalossá vált, hogy Dustin Daniel Cretton rendező megvalósítja a Pókember 5-öt. Ez a fejlemény cseppet sem meglepő, mivel Amy Pascal producer augusztusban azt nyilatkozta, hogy ha összeáll az írócsapat, akkor biztosan megkeresik Dustin Daniel Cretton-t is, hogy vegye kezelésbe a Pókember 5-öt. Ezzel párhuzamosan Feige pedig azt mondta, hogy már konkrét tervei vannak, milyen irányba vigyék el a hőst és a történetet. Persze abban is biztosak lehetünk, hogy 1-2 éven belül sajnos nem fog még elkészülni ez a film.
1: Egy

0: A legfrissebb filmes híreket hallhattátok itt a Lakihegy Rádióban, nem sokára pedig térségi hír összefoglalóval megyünk tovább. A következő órában pedig beszélünk majd a Sziget-Szentmiklósi Patak Fesztiválról is.
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceid szólnak.

0: Balatonhegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszentmiklóson.
2: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen Haszon gépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
1: Szolgáltatásaink: mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
2: Új építési csarnokunkban 5 tónáig javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
1: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozom-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
2: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
1: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszentmiklóson a Gyári út 21 szám alatt.
3: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban! A

0: három szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth-téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk: ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
2: Ez reklám volt.
3: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
4: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Bővítik a vízi turizmus lehetőségeit a térségben. Több a vízi és aktív turizmus szolgáló fejlesztés valósult meg, illetve van folyamatban a Kis-Duna mentén. Szigetszent Miklós mellett Dunaharasztiban, Kiskunlacházán, Ráckevén, Makádon, Szigetbecsén és Dömsödön is olyan beruházások zajlanak, amelyek a térség turisztikai lehetőségeit bővítik. Gere Ágnes, a Kis-Duna mente TDM Szigetszent Miklós irodájának vezetője rádiónknak elmondta, a fejlesztéseknek köszönhetően a turisták a települések között vízi eszközökkel kényelmesebb és komfortosabb körülmények között közlekedhetnek. Kiemelte, a beruházások célja, hogy a kisdunamenti települések vízi úton is könnyebben elérhetővé váljanak, és tovább erősödjön a térség turisztikai vonzereje.
5: Az ide érkező vendég egy hálózattal találja szemben magát, tehát ha például Dunaharasztin kenuba ül, akkor ki tud kötni Szigetszent Miklóson, Szigethalmon is van megállási lehetőség, és gyakorlatilag ahogy megyünk lefelé Tas felé, a Duna vagy a bal, vagy a jobb partján biztosan fog találni olyan kikötési lehetőséget, kiegészítő szolgáltatással, kényelmi szolgáltatásokkal is, tehát mosdóval vagy vendéglátóhelyjel, ami egy picit a térségben való tartózkodást talán meghosszabbítja a jelenlegi, hát átlagos kevesebb, mint 2 nappal.
4: Új aktív turisztikai központ nyílt Kiskunlacházán. Pályázati támogatásból készült el a Kiskunlacházi Aktív Vízi és Információs Csomópont, vagyis a Kavics, amely a sportolás, a pihenés és a kikapcsolódás feltételeit is biztosítja. A létesítmény egyben csónakház, büfé, kávézó és közösségi tér. Az alsó szinten mosdók és zuhanyzók állnak a vendégek, valamint a vízisportok résztvevőinek rendelkezésére, míg az emeleten nyitott és fedett teraszok várják a látogatókat. Gere Ágnes hozzátette, a Kavics kialakításával Kiskunlacháza tovább bővítette a térség vízi és aktív turisztikai kínálatát.
5: Vízparti vendéglátóhely, csónakház és rendezvényhelyszín is, és ugye az információs csomópont pont ez a lényege, hogy bár szezonálisan működik, ha jól tudom, illetve most van még ugye a bevezető fázisa a működésnek, de mindenképpen egy abszolút hiánypótló, mert a ráckevei Turinform iroda nagyon sok települést lefed információban, de szükséges egy másik olyan csomópont is, amely akár találkozási pontja lehet, akár a vízi, akár az aktív kerékpáros turisták számára is.
4: Megemlékezéssel és kulturális programokkal ünneplik Bulgária függetlenségét Halásztelken. Bulgária függetlenségének napja alkalmából rendeznek ünnepi megemlékezést szeptember 20-án vasárnap Halásztelken. A program délelőtt 11 órakor kezdődik a Szent Erzsébet téren, ahol a bolgár kerék emlékműnél koszorúzás lesz, amely a Magyarországon letelepedett bolgár kertészek előtt tiszteleg. A megemlékezést követően kulturális programokkal várják az érdeklődőket a kastélyparkban. Fellép a Rosica és a Jantra néptánc együttes, valamint Slobodan Slobodan és barátai zenekara. Emellett a magyarországi bolgár képzőművészek alkotásaiból nyílik kiállítás, és bolgár ételkóstolót is tartanak. Rossz idő esetén a kulturális programnak a Márai Sándor Közművelődési Intézmény és a Városi Könyvtár ad otthont. Közösségi szolgálatra vár diákokat a kórház suli. Középiskolás diákok jelentkezését várja a kórház suli program a 2026-27-es tanévre. Olvasható a Szigetszent Miklósi Batthyány Kázmér Gimnázium hivatalos közösségi oldalán. A kezdeményezésben a 9-12. Évfolyamos tanulók mozgássérült diákok egyéni korrepetálásával teljesíthetik a közösségi szolgálatukat. A program résztvevői felkészítő képzést, szakmai támogatást és egy elfogadó közösséget kapnak. Emellett közös programokon is részt vettek és igazolást kapnak az önkéntes óráikról. A jelentkezőktől egy 3 órás személyes képzésen való részvételt várnak, amelyet szeptember 17-én vagy 29-én tartanak. Ezt követően heti rendszerességgel kell tanítaniuk személyesen legalább 1 fél éven keresztül a Mexikói úti mozgásjavító intézetben. Jelentkezni a kórházsuli honlapján a kórházsuli.hu oldalon lehet. 35 versenyző állt rajthoz a második Sziget Pumpa kupán. A kétnapos esemény péntek délután a profik bemutatójával kezdődött a Temesvári utcai pályán, ahol Bábel János, Józsa Milán és a mindössze 14 éves Bukovszki Zalán látványos kerékpáros és rolleres trükkökkel szórakoztatta a közönséget. A szombati versenyre 7 kategóriában neveztek a résztvevők. A 6 évesektől egészen a veterán korosztályig álltak rajthoz a versenyzők, akik több kategóriában is szoros küzdelmet vívtak a helyezésekért. A díjakat Lupa János alpolgármester adta át. Lázár Gergő, a rendezvényt szervező Városi Könyvtár és Közösségház igazgatója rádiónknak elmondta, valamennyi kategóriában komoly verseny zajlott, a rendezvény pedig balesetmentesen ért véget.
2: Egyes kategóriákban induló nem túl nagy számú hölgy versenyző, ő azért verte a mezőnyt, tehát a hölgyek mindenhol dobogósok lettek, nagyon bátran, nagyon ügyesen haladtak a pályán, hál' Istennek semmilyen balesetről nem tudok beszámolni, volt egy-két esés, de a versenyzőink azok nagyon ügyesen, rutinosan fölpattantak és már szaladtak is tovább, sisak nélkül még próbálni, gyakorolni sem lehetett, úgyhogy ezt mindenkitől ezt megköveteltük, de egyébként nagyon sokan egyéb kiegészítő felszereléseket is viseltek magukon.
4: Időjárás. Pénteken erősen felhős idő valószínű, de keleten akár hosszabb napos időszakokra is van esély. Nyugaton és északon több helyen lehet eső, zápor, néhol zivatar, másod kisebb a csapadék kialakulási esélye. Az északnyugati szél időnként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 30 fok között alakul. Északnyugatról nyugatról délkelet felé haladva számíthatunk magasabb értékekre.
3: Még több hír egy helyen.
1: LakiHegyRádió.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
1: A legjobb zenékkel. Ez a Delelő. A mikrofonnál Petró Karesz.
6: Ezek már a legfrissebb közlekedési információk itt a Lakihegy Rádióban. Az Útinform azt írja, hogy az M0-ás autóút keleti szektorán az M3-as autópálya felé vezető oldalon Gyál közelében a 36-os kilométernél a fénytörő hálót szerelik, az Ecser csomópont közelében, a 43-as kilométernél pedig a szalagkorlátot javítják. Mindkét helyen a belső sávon dolgoznak, ez okozza a 2-3 kilométer hosszú haladást. Erős forgalomra kell számítanatok most a Gyártelepi hévátjárónál, de folyamatos a haladás a Gerinc úton, valamint a Csepeli út, Sziget-Szentmiklósi és Fővárosi szakaszán is. Erős a forgalom az 51-esen Taksonynál, de úgy tudjuk, hogy folyamatosan lehet haladni Dunaharaszti, Dunavarsány, Majosháza és Áporka mellett. Sziget-Szentmiklóson a Fővárosi Vízművek vízvezeték rekonstrukciót végez. Egészen szeptember 27-éig a Bajcsi-Zsilinszky utca, Tököli út és Losonci utca közötti szakasza egyirányú, mégpedig a Losonci utca irányába, vagyis ezen a szakaszon csak északi irányban lehet közlekedni. A munkálatok miatti forgalmi rendváltozás a buszközlekedést is érinti a Bajcsi-Zsilinszky utca környékén. Jó utat kívánok mindenkinek, vigyázzatok egymásra!
3: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
3: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
6: Napos időt, kellemes rádiózást mindenkinek. Szeptember 17-én csütörtökön a Delelőt hallgatjátok. Itt a Lakihegy Rádióban. Én Petró Karesz vagyok, és ahogy említettem nektek az előző óra végén, hamarosan beszélünk majd az idei Sziget-Szentmiklósi Patak Fesztiválról is.

Helyben vagyunk, a Delelőt hallgatjátok a Lakihegy Rádióban. Idén is lesz Patakfesztivál Sziget-Szent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, a Városi Galériában. A megnyitóra szeptember 26-án délelőtt 11 órakor kerül sor. Ez az országos képzőművészeti kiállítás immár 1999 óta kerül megrendezésre Sziget-Szent Miklóson. A kiállítást megnyitja Szem Adám György, Munkácsi Mihály díjas festőművész, író, az MMA elnökségi tagja. A kiállítás kurátora Puha Ferenc festőművész, a fesztivál szervezője és háziasszonya pedig Kontrasolti Eszter galéria vezető. A program a Kultúrházak éjjel-nappal rendezvénysorozat része, a belépés pedig díjtalan. Ne feledjétek, tehát a megnyitóra szeptember 26-án délelőtt 11 órakor kerül majd sor. A tárlat pedig megtekinthető szeptember 26-ától egészen október 17-éig. Ha további információra vagytok kíváncsiak az idei Patakfesztivállal kapcsolatban, látogassatok el a sárgaház.com oldalra. We'll be right back.

Folytatjuk a Derelőt itt a Lakihegy Rádióban egy újabb programajánlattal. Dunaharasztin a Városi Könyvtárban ma 18 órakor egy különleges előadásra várnak szeretettel mindenkit, mégpedig az Aranyszamár Színház előadására. Tóth Krisztina és Markó Róbert a Lány, aki nem beszélt című előadását láthatjátok majd. A program ingyenes, de regisztrációs jegyhez kötött, amely személyesen a könyvtár nyitvatartási idejében igényelhető. Az érdeklődőket 11 és 99 éves kor között várják a Dunaharaszti Városi Könyvtárban ma este 6 órától. A program szereplői rendszeres vendégei a könyvtárnak, de mostani előadásukkal más korosztályt szólítanak meg tehát. Jó szórakozást kívánok mindenkinek, aki ott lesz, további információt az intézmény közösségi oldalán találhattok. Itt a Lakihegy Rádióban rövidesen friss térségi hírekkel és programajánlatokkal megyünk tovább, utána pedig elárulom majd, hogy milyen időre számíthatunk a következő napokban, és hogy mit mond az aktuális orvos meteorológiai jelentés.

Get to the flow now, ooh. Oops, Spurs. To the flow now, ooh.

0: érdekes történetek. Itt élünk. Szórakoztató programok. Itt élünk.
1: Fedezd fel velünk a Csebel-sziget értékeit.
0: Itt élünk. A Lakihegy Rádió riport műsora.
1: Kedden este 8-kor. A hírek után.
0: FM 107. FM 107.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Jó neked! A Vicink tüzétke szeptemberben is bomba akciókkal vár. EPS ragasztó 2890 forint, Rockwool Multirock 15 cm-es kőzetgyapott bálánként 10390 forint, 15 mm-es OSB lap 7990 forint, Tonda kékes, íves vagy egyenes vágású téglavörös cserép darabja 305 forint. És ez miért jó neked? Mert ha október 31-ig 50.000 forint felett vásárolsz nálunk, részt vehetsz nyereményjátékunkban, és tiéd lehet egy wellness hétvége, romantikus vacsora, vagy vásárlási utalvány. A szeptemberi akciók minden telephelyünkön elérhetők. Részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
3: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
4: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
3: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
4: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
3: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
4: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
3: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
5: Konnichiwa! Fedezd fel a japán fürdőkultúra egyediségét, lazulj el az Aqualand legújabb szabadtéri, forró termálvizes medencéjében, ahol a természet közelsége és a japán építészet különlegességei kibillentenek a hétköznapokból, és egy varázslatos világba kalauzolnak. Az év bármely napján. Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Bővítik a vízi turizmus lehetőségeit a térségben. Több a vízi és aktív turizmust szolgáló fejlesztés valósult meg, illetve van folyamatban a Kisduna mentén. Szigetszent Miklós mellett Dunaharasztiban, Kiskunlaszházán, Ráckevén, Makádon, Szigetbecsén és Dömsödön is olyan beruházások zajlanak, amelyek a térség turisztikai lehetőségeit bővítik. Gere Ágnes, a Kisduna mente TDM Szigetszent Miklós irodájának vezetője rádiónknak elmondta, a fejlesztéseknek köszönhetően a turisták a települések között vízi eszközökkel kényelmesebb és komfortosabb körülmények között közlekedhetnek. Kiemelte, a beruházások célja, hogy a kisdunamenti települések vízi úton is könnyebben elérhetővé váljanak, és tovább erősödjön a térség turisztikai vonzereje.
7: Az ide érkező vendég egy hálózattal találja szemben magát, tehát ha például Dunaharasztin kenuba ül, akkor ki tud kötni Szigetszent Miklóson, Szigethalmon is van megállási lehetőség, és gyakorlatilag ahogy megyünk lefelé Tas felé, a Duna vagy a bal, vagy a jobb partján biztosan fog találni olyan kikötési lehetőséget, kiegészítő szolgáltatással, kényelmi szolgáltatásokkal is, tehát mosdóval vagy vendéglátóhelyjel, ami egy picit a térségben való tartózkodást talán meghosszabbítja a jelenlegi, hát átlagos kevesebb, mint két nappal.
6: Ideiglenesen egyirányosították a Bajcsy-Zsilinszky utcát Sziget-Szent Miklóson. A fővárosi vízművek vízvezeték rekonstrukciós munkái miatt várhatóan szeptember 27-ig módosul a közlekedés rendje. A Tököli út és a Losonci utca közötti útszakasz egyirányú, azon kizárólag a Losonci utca felé lehet közlekedni. Az Akácfa, a Móra Ferenc és a Madács Imre utca, Zsák utca, ezekből nem lehet kihajtani a Bajcsy-Zsilinszky utcára. A Tököli út és a Bajcsy-Zsilinszky utca kereszteződésében további korlátozásokra, valamint jelentős torlódásra is számítani kell. A munkálatok miatt szeptember 22-ig több autóbuszjárat terelt útvonalon közlekedik. A közlekedőket arra kérik, hogy fokozott figyelemmel vezessenek, kövessék az ideiglenes forgalmi jelzéseket és induláskor számoljanak a megszokottnál hosszabb menetidővel. Lezárják a Szent Anna téri parkoló egy részét a Szüreti Mustra miatt. Parkolási korlátozásra kell számítani Taksonyban, a Szent Anna téren a Szüreti Mustra előkészítése miatt. Az óvoda előtti parkoló egy részét szeptember 22-től zárják le. A lezárás várhatóan szeptember 29-ig, a rendezvényhez kapcsolódó bontási munkálatok befejezéseig tart. A lakosságot arra kérik, hogy a munkálatok ideje alatt a lezárt területet ne használják parkolásra. Megemlékezéssel és kulturális programokkal ünneplik Bulgária függetlenségét Halásztelken. Bulgária függetlenségének napja alkalmából rendeznek ünnepi megemlékezést szeptember 20-án vasárnap Halásztelken. A program délelőtt 11 órakor kezdődik a Szent Erzsébet téren, ahol a bolgár kerék emlékműnél koszorúzás lesz, amely a Magyarországon letelepedett bolgár kertészek előtt tiszteleg. A megemlékezést követően kulturális programokkal várják az érdeklődőket a kastélyparkban. Fellép a Rosica és a Jantra néptánc együttes, valamint Slobodan Slobodan és barátai zenekara. Emellett a magyarországi bolgár képzőművészek alkotásaiból nyílik kiállítás, és bolgár ételkóstolót is tartanak. Rossz idő esetén a kulturális programnak a Márai Sándor Közművelődési Intézmény és a Városi Könyvtár ad otthont.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló.
8: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A Remény emberei, hogyan maradhatunk emberek egy bizonytalan világban címen tart előadást Fábri Kornél Taksonyban. Az érdeklődőket szeptember 17-én csütörtökön este 6 órától várják a Petőfi Művelődési Házban. A püspök atya többek között azokra a kérdésekre igyekszik választ adni, hogy miért magányosak a mai emberek, mi lehet az oka a szorongásnak és mit jelent keresztény reménnyel élni. Az előadást követően egy kerekasztal beszélgetésre invitálják a résztvevőket, az est zárás pedig egy kötetlenebb, személyes találkozásra is lesz lehetőség. A program ingyenes és előzetes regisztrációhoz nem kötött. További tudnivalók a Keresztény Értelmiségek Szövetségének hivatalos Facebook oldalán olvashatók. Idén is megtartja hagyományos szüreti rendezvényét a Dunaharaszti Német Nemzetiségi Önkormányzat. Szeptember 19-én szombaton kreatív foglalkozás, felvonulás és hajnalig tartó mulatság várja a Schwab tájházba látogatókat. A program reggel 9-kor egy közös kézműveskedéssel kezdődik, ezt követően délután 17:30-tól elindul a szüreti menet a Szent István templomtól. A vendégsereg ezután a helyi egyesületek és az óvodások produkcióját tekintheti meg. Este 7 órától kezdetét veszi a bál, ahol a Donau Musikanten zenekar húzza majd a talpalávalót. A belépés ingyenes, de érdemes előre asztalt foglalni Gyarmatiné Mannheim Anitánál a megadott elérhetőségeken keresztül. További információk a Tájház hivatalos Facebook oldalán az esemény leírásban olvashatók. Egy életmódváltást segítő foglalkozáson vehetnek részt a Dunaharasztira látogatók. Szeptember 23-án szerdán este 17:30-tól fermentálás workshop lesz a Laffert kúriában. A résztvevők a zöldségek tartósításának egy ősi módját sajátíthatják el, amit a mindennapjaikba is beépíthetnek. Kecske Zsuzsanna a fermentálás egészségügyi előnyeiről és történelmi hátteréről tart előadást, ezután gyakorlatban is bemutatja az eljárást. A szervező emellett kóstolóval és gyakorlati tippekkel készül. A program maximum 12 fő befogadására képes, ezért érdemes a Laffert Kúria hivatalos felületein előzetesen regisztrálni. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Helyben vagyunk, ez itt továbbra is a Delelő a Lakihegy Rádióban. Ma egy hidegfront hatására a napos időt követően napközben nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és helyenként kisebb eső, zápor is kialakulhat. A szél északnyugatira fordul és feltámad, erős lökések kísérhetik. 26 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap a többfelé párás, helyenként ködös reggelt követően napközben délnyugat felől gyakran zavarja meg felhősödés a hosszabb, rövidebb napos időszakokat. Elszórtan eső, zápor, helyenként egy-egy zivatar kialakulhat. Kora reggel 7 és 15, délután 20-27 fok között alakul a hőmérséklet. Szombaton többfelé indulhat párásan, ködösen a nap, eleinte délen, délkeleten kisebb eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Napközben már többnyire napos, száraz időre van kilátás, gyenge, mérsékelt széllel és 22-28 fok közötti csúcsértékekkel.

0: Szeptember 17-én továbbra is a Delelőt hallgatjátok, itt az FM 107 egészen. Jöjjenek az orvos meteorológiai infók, egy hullámzó frontrendszer hatására, kettős fronti hatásra van kilátás ma, így mind a meleg, mind a hideg frontra érzékenyek szervezetét megviselheti az időjárás. Fejfájás, görcsös, illetve gyulladásos panaszok egyaránt jelentkezhetnek, ingadozhat a vérnyomás, csökkenhet a koncentráló képesség. Az egyre több felé feltámadó szél hatására tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, ingerlékenység és nyugtalanság előfordulhat. Keleten, délkeleten a napos idő jó hatással lesz hangulatunkra, a közérzetünkre, a borongósabb nyugati, északnyugati tájakon élők viszont lehangoltabbak, kedvtelenebbek lehetnek. Ajánlott odafigyelni a megfelelő mennyiségű folyadék és vitaminok bevitelére, fogyasszunk sok friss zöldséget és gyümölcsöt is. A lehűlés mérsékelte a parlagfű pollen koncentrációját, ami azonban még mindig sokfelé magas. A következő napokban a pollen terhelés közepes magas szinten való stagnálása várható.
1: Volt, ami volt, már régen elmúlt, bementem az emlékedet. Akartra zárom a széttört szívem, és nem hullatok már könnyeket.

0: Ez volt már a Delelő itt a Lakihegy Rádióban. Köszönöm szépen a figyelmeteket, Petrókat ezt hallhattátok. Legközelebb pedig jövő hétfőn találkozunk majd. A holnapi Delelőt pedig Hajnival tölthetitek majd. Hamarosan érkezik Petykó Ági, töltsétek vele a következő 4 órát. Szép hétvégét mindenkinek!
1: FM 107
2: Lakihegy Rádió.

0: Esik kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fogászati ellátás stresszmentesen.
3: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
2: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
3: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
2: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
3: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
2: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
3: www.sarokvilla.hu.
2: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
4: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
5: Újra itt az iskola. Tanulás, szórakozás, home office. Nálatok is mindenkinek egyszerre kell a megbízható net. Induljon a suli a szupergyors internettel. A PR Telekom most elhozta a megoldást. Válaszd gigabites vagy 800-as netünket, és most 3 hónapon át 0 forint a havidíj. Jól hallod, minimum 12 havi hűséggel a második, harmadik és negyedik hónapot mi álljuk. Csapj le rá! Az ajánlat csak online megrendelés esetén érvényes. Részletek és az internetcsomagok minimális rendes körülmények között elérhető és maximális sebesség paraméterei a pr.hu oldalon. PR Telekom. TV, internet, telefon.
0: Ez reklám volt.
1: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Nyilvánosak a 2006-os őszi kormányülések titkos jegyzőkönyvei. Meghalt Deák Bill Gyula blues énekes. Napos felhős idő várható elszórtan záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Nyilvánosságra hozta a kormány a 2006 őszi kormányülések titkos jegyzőkönyveit. A dokumentumok a kormány.hu oldalon olvashatóak. Pontosan 20 évvel ezelőtt, 2006. szeptember 17-én került nyilvánosságra az a beszéd, amelyben az akkori miniszterelnök elismeri, hazugságokkal nyerték meg a 2006-os országgyűlési választást. A kiszivárgott beszéd egyik következményeként később több utcai összecsapás is történt Budapesten. A magyar szabadság szerető nép és 1956-ban nagyon sokféle ember akart egy irányba haladni. Ezt mondta a forradalom 70. évfordulója alkalmából rendezett budapesti konferencián a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán reményét fejezte ki, hogy a kerek évforduló után egymást elfogadva épülhet fel egy olyan ország, amely hű a szabadságharc céljaihoz. A rendezvényen Karácsony Gergely főpolgármester is felszólalt, hangsúlyozva, hogy 1956 legfontosabb üzenete a sokféleségben megvalósuló hazaszeretet és összetartozás. Mielőbb megkezdik az állami egyetemek, így az ELTE tanárainak a bérrendezését is. Ezt mondta a felsőoktatási államtitkár a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Kacz Sándor hozzátette, a fizetéseket már jövőre hozzá fogják igazítani a modellváltott egyetemek jóval magasabb bérszínvonalához. Az államtitkár azt is elmondta, hogy a modellváltott egyetemeknél jól működő elemeket megtartják a jövőben is. A korábban kiadott diplomata útlevelek jogszerűségét vizsgálja a külügyminisztérium. A tárca államtitkára közölte, több gyanús esetre is fény derült a mintegy 1400 dokumentum átvilágítása során. Belkei György elmondta, Zsuzsák Balázs labdarúgó egy baráti levél alapján kaphatott diplomata útlevelet. A volt kormányfőfia felhatalmazást nélkül találkozott külföldi delegációkkal. Meghalt Deák Bill Gyula, Artisius díjas zenész, blues énekes. Pályáját a 70-es évek végén a Siriusban és a Hobo Blues Bandben kezdte. Szóló karrierje 1984-ben a Rossz vér című lemezzel indult, amelyet a következő évtizedekben több album követett. Megkapta a Magyar Érdemrend lovag és tiszti keresztjét. Művészetére hatással voltak a hazai, valamint a nyugati világ rock és blues legendái. Például Radics Béla, Jimi Hendrix és Ray Charles. Deák Bill Gyula 77 éves volt.
1: Időjárás.
6: Változóan felhős napos idő lesz, a nyugati és északi területen borult lesz az ég, több felé lehet eső. Nyugaton 18, délkeleten akár 30 fok is lehet. Késő este 14-20 fok valószínű.
0: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
1: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
0: A legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
7: 3:03 és a nullás déli szektor a Szeged és Győr irányába is jól járható. Balesetről, illetve nagyobb torlódásról nekem nincsen információm. A második Rákóczi-Ferenc út Csepeli szakaszán telítettek a sávok, viszont Lakihegynél és Halásztelken folyamatosan lehet közlekedni. A Csepeli úton Sziget-Szent Miklós irányába a fővárosi szakaszon az M0-ás előtt torlódásra készül, és alakul a dugó a Gerinc úton is, a Tököli repülőtérnél található körforgalomnál, illetve ott a bevásárlóközpont környékén már most torlódás alakult ki, és a gyártelepi Hévátjárónál is lassú a haladás. Ezen kívül, ha már Sziget-Szent Miklós, akkor Rév utcában óvatosan trafiznak a rendőrök. Az 510-esen Taksonynál és Dunaharasztinál is jelen pillanatban folyamatos a közlekedés, és annyi, hogy Dunaharasztiban a Dózsa-György utcában trafiznak a rendőrök. Az 51-esre azért még kitérnék, hiszen ott Taksony térségében körforgalmi csomópontot alakítanak ki, és munkálatok zajlanak, nem lehet lekanyarodni a Szent Imre úton Taksony irányába, úgyhogy ott annál a kereszteződésnél torlódásra kell készülni. Ezen kívül Duna-Varsányban a vasút soron szintén rendőrök vannak és szintén trafiznak. További jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek!
1: Lakihegy Rádió.
0: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
0: 0620 95 95 107.
7: Kellemes délutánt kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak, így szeptember 17-én. Ha van Zsófia nevű kedves ismerősötök, akkor ne felejtsétek el felköszönteni, ugyanis ma ünnepli a névnapját. Egyébként májusban is, május 15-én is van egy Zsófia névnap, szóval elképzelhető, hogy akkor ünnepli, sőt, még 1, 2, 3, 4, 5 alkalommal egy évben. Na mindegy, inkább többször, mint egyszer sem. Én legalábbis így vagyok ezekkel a köszöntésekkel. Remélem, hogy mindenkinek jól telik a napja, ha nem, akkor figyeljetek, mert lesz egy remek hírem. Ugyanis csütörtök van, ezt tudjátok, azt jelenti, hogy játékon van a Ráckevei Aqualentermál és élményfürdő jóvoltából. Ma is van belépőjegyem, szuper programok várnak titeket, úgyhogy ezzel kapcsolatban is hozom majd az információkat. Nem sokára egy ma esti program hozok el nektek, aztán pedig egy új színdarabról beszélek majd nektek, és szerintem garantált a siker, mert ha csak az alkotók neveit nézem, ugyanis készül az új Dézs-Geszti musical, Petőfi Sándor a főhőse. Mondom majd, hogy mit kell erről tudni. Rozé és a Toxic Till the End, ezzel pedig már is kezdjük az órát.

Válaszszó és az In Your Eyes című felvétele itt a Lakihegy Rádióban az FM 107 egészen, és hogy a kicsit közelebbről megismernétek a finn kultúrát, akkor ajánlok a figyelmetekbe ma estére egy program.

Ott ugyanis 35 éves már, képzeljétek, Sziget-Szentmiklóson a magyar-finn baráti kör. És ez alkalomból lesz ma este 18 órántól a Városi Könyvtár és Közösségi Házban egy jó kis jubileumi rendezvény, melyen köszöntőt mond dr. Szacsvai Zsuzsanna, a baráti kör elnöke. Lupa János, Sziget-Szentmiklós város polgármestere, és Juhanni Kemi, Oulu testvérvárosunk baráti körének az elnöke. Az ünnepi műsorban közreműködik Nagy Kincső, Víg Levente, Gálné Pusztai Mária. A belépés díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várnak ma este erre a rendezvényre. Mi pedig még eldöntitek, hogy merre mentek ma este, hozzuk a legjobb slágereket. Például már is itt van Olivia Rodrigo és a Stupid Song, utána pedig jön a New Level Empire a Valahollal. New York City.

New Level Empire és a Valahol című felvételük itt a Lakihegy Rádióban 8 perc múlva fél négy van. Térségi hírekkel megyünk majd tovább. Az utolévőknek mondanám, hogy több helyen is trafiznak a rendőrök. Az egyik helyszín Sziget-Szent Miklós Rév utca, a másik Dunaharaszti Dózsa-György út, a harmadik pedig Dunavarsány Vasút sor. Úgyhogy legyetek óvatosak és körültekintőek, egyébként erősödik a forgalom a térségi útakon, a főbb útvonalakon, de ami jó hír, hogy balesetről nincs információm. Reméljük, hogy így is marad a folytatásban is. A hírek előtt pedig még két dal vár ránk. Az egyik Diplótól érkezik, most viszont a Backstreet Boys-tól szól a Shape of My Heart.

0: Mozaik. Mozaik. Közéleti magazin a Lakihegy Rádióban.
1: Ha szeretnéd tudni, milyen döntések születtek Sziget-Szent Miklóson, milyen változások várhatóak a városban és a környéken, hol nyílik kiállítás és milyen programokra számíthatsz helyben, hallgasd a Mozaikot.
0: A térség eseményeinek heti összefoglalója minden vasárnap délután 2-től.
1: Ismétlés hétfő este 8-kor, a hírek után. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
3: Öntözőrendszer tervezel, de nem tudod, hol kezd neki? A Metra Kft-nél segítünk kiválasztani a kertedhez legjobban illő megoldást. Öntözés technikai szaküzletünkben Sziget-Szent Miklóson mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. A tervezésben szaktanácsadóink segítenek, akár helyszíni felméréssel, és ha szükséges, kivitelező csapatot is ajánlunk. Ne keresd tovább a megoldást! Várunk személyesen Sziget-Szent Miklóson, az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10 szám alatt, vagy online a www.metra.hu oldalon. Metra Kft. Öntözésben otthon vagyunk.
4: Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz 15% rendcsekedvezmény, 15% keretkedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók, a részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika. Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. 35 versenyző állt rajthoza a második Sziget Pumpa kupán. A kétnapos esemény péntek délután a profik bemutatójával kezdődött a Temesvári utcai pályán, ahol Bábel János, Józsa Milán és a mindössze 14 éves Bukovszki Zalán látványos kerékpáros és rolleres trükkökkel szórakoztatta a közönséget. A szombati versenyre 7 kategóriában neveztek a résztvevők. A 6 évesektől egészen a veterán korosztályig álltak rajthoza versenyzők, akik több kategóriában is szoros küzdelmet vívtak a helyezésekért. A díjakat Lupa János alpolgármester adta át. Lázár Gergő, a rendezvényt szervező Városi Könyvtár és Közösségház igazgatója rádiónknak elmondta, valamennyi kategóriában komoly verseny zajlott, a rendezvény pedig balesetmentesen ért véget.
6: Egyes kategóriákban induló nem túl nagy számú hölgy versenyző, ő azért verte a mezőnyt, tehát a hölgyek mindenhol dobogósok lettek, nagyon bátran, nagyon ügyesen haladtak a pályán, hál' Istennek semmilyen balesetről nem tudok beszámolni, volt egy-két esés, de a versenyzőink azok nagyon ügyesen, rutinosan fölpattantak és már szaladtak is tovább. Sisak nélkül még a próbálni, gyakorolni sem lehetett, úgyhogy ezt mindenkitől ezt megköveteltük, de egyébként nagyon sokan egyéb kiegészítő felszereléseket is viseltek magukon.
5: Sziget-Szent Miklóson folyamatosan van lehetőség horgászvizsgát tenni. A vizsgára a horgászjegy.hu oldalon a saját profilba belépve lehet jelentkezni, ahol a vizsgázók kiválasztatják a számukra megfelelő időpontot és helyszínt. A Sziget-Szent Miklósi vizsga helyszíne a május 1-es esétány 19, a vizsgákat pedig szerdánként délután 4 órától tartják. Dolhai András, a Horgász Egyesületek Pest Megyei Szövetségének elnöke rádiónknak elmondta, a horgászvizsga minden vizsgabizottságnál és minden helyszínen díjmentes.
7: Ezt egész évben tartjuk ezt a szerdai napot, mi is hosszabban vagyunk olyankor nyitva, és 16 órától tartjuk a vizsgákat. Ugye a vizsga, nem kell kihangsúlyozni, hogy ingyenes a vizsga, de sajnos ki kell, mert többen azt gondolják, hogy ez pénzbe kerül. A horgászvizsga ingyenes. Azt, hogy utána kiváltja valaki a horgászjegyét, egy regisztráció után kártyát csináltat 2200 forint, illetve kiváltja az államjegyét 15.600 forintba kerül. Ha pedig online csinálja, ugyanaz, akkor csak 15.000-be. Más költsége nincs.
5: Szeptember 25-én és 26-án rendezik meg a 18. halásztelki mesenapokat. Az idei rendezvény a Mesélő Muzsika, Muzsikáló Mesék mottó köré épül. A programoknak pénteken a Márai Művelődés jár, szombaton pedig a Szent László tér ad majd otthont. A pénteki nyitónapon 18 órakor ünnepélyes megnyitóval és a rajzpályázat eredmény hirdetésével kezdődik a program, majd a tündérkerti óvónők mesejátéka várja a közönséget. Szombaton délelőtt és délután is számos program közül választhatnak a családok. Lesz népi játszótér, hangszerkészítő és hangszerismertető program, kézműves foglalkozás, mesemondás, zenés bábelőadás, néptánc bemutató és akadályverseny is. A bátrabbak a Szabad a Színpad programban mutathatják be a saját produkcióikat. A rendezvény szombat este 5 órakor táncházzal és vigadalommal zárul. A programok ingyenesen látogathatók, rossz idő esetén a rendezvényt a Márai Művelődés Jászban tartják.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló.
8: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Október 1-én rendezik meg a Városi Idősek Napját Sziget-Szent Miklóson, az IT hangverseny termében. Az eseményen ünnepi köszöntőt mond Nagy János polgármester, az ünnepi beszédet pedig Fürtös Hajnalka, a Vadgesztenye Szociális Intézmény vezetője mondja majd. A műsorban közreműködnek a város nyugdíjas klubjainak művészeti csoportjai. Az ENSZ közgyűlése 1990. december 14-én határozott arról, hogy ezt a napot az idősek nemzetközi napjának nyilván. Először 1991. október 1-én tartották meg. A cél pedig, hogy felhívják a figyelmet az idős emberek tiszteletére, megbecsülésére, valamint az őket érintő társadalmi és egészségügyi kérdésekre. Október 2-án tartják az anyateljes táplálás világnapja alkalmából szervezett városi rendezvényt Sziget-Szent Miklóson. A programnak a Városi Könyvtár és Közösségi Házad otthont délelőtt 9 és fél 12 között. A megnyitót követően 9 óra 20 perctől Kovács Zsuzsanna, IBCLC laktációs szaktanácsadó védőnő tart szakmai előadást. Majd ezt követően 10 órától Kovácsovics Fruzsina ad interaktív koncertet a legkisebbeknek, amit közös fánkozás követ. A rendezvény zárásaként fél 12-től egy tombola sorsolást is tartanak a résztvevők között. A belépés ingyenes, a részletes programokért pedig látogassatok el a sárgaház.com oldalra. A legfinomabb Sziget-Szent Miklósi süteményt keresik a Miklósi Városnapokon. Ha te is szeretsz sütni, akkor jelentkezz a versenyre. A desszert elkészítésénél kötelezően fel kell használni szilvát, tejfölt vagy túrót, diót, mákot vagy tökmagot. Az elkészült finomságokat október 10-én a halászléfőző versenyen kell leadni, és akkor fogják zsűrizni, de előzetesen jelezni kell a nevezési szándékot. Az online jelentkezési lap és további információ a sárgaház.com oldalon található. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

A Manna és a Majd megérkezik című slágere szólt a Lakihegy Rádióban az FM 107 egészen. Tudjátok, hogy csütörtök van, ez pedig azt jelenti, hogy nálam ilyenkor mindig játék van a Ráckevei Aqualand termális élményfürdő jóvoltából, és bizonyára, akik így nyomon követik hétről hétre a játékot, azok nagyjából tudják a programokat is, amik visszatérőek az Aqualandben. Ilyen például a tematikus hét, amikor igazából az ízekben, a sauna programokban, sőt még a filmvetítésekben is, azt már mondtam, az ízekben, a gasztronómiai kínálatban is megjelenik egy-egy ország. Hát ez a következő ország Franciaország lesz, és szeptember 17-e és 24-e között élvezhetitek a francia ízeket, tehát már a mai naptól. És hát ez kapcsolódik nyilvánvalóan a mai feladványom is. A nyeremény egyébként egy páros fedett fürdő belépőjegy, egy hónapig tudja a nyertes felhasználni majd ezt a belépőjegyet. Szóval szerintem nagyon egyszerű a feladat. Mi a neve annak a világhírű francia desszertnek, ami színes, kerek, mandulalisztből készül, krémmel van megtöltve, és pont úgy néz ki, mint egy mini hamburger vagy fánk. De inkább hamburger, azt talán jobban hasonlít rá, de valami őszintén én nem nagyon szeretem, de vannak, akik meg rajonganak érte. Tehát még egyszer, mi a neve annak a világhírű francia desszertnek, ami színes, kerek, mandulalisztből készül, krémmel van töltve, és pont úgy néz ki, mint egy mini hamburger. A helyes választ várom, és a keresztnevedet SMS-ben vagy Viberen a 0620-95-95-107-es számra 18 óra után ma is hívni fogom a nyertest, aki remélhetőleg nagyon boldog lesz. Demi Lovatóval és a Letyugóval már is robogunk tovább.

Styles és az American Girls után van egy szuper jó hírem, én már most nagyon várom, de mit? Dés László már 2017-ben bevitte az ötletét a Víg Színházban, ám a Most vagy Soha miatt akkor félre kellett tennie a projektet. Na, mindjárt tisztában fogtok látni, mondom a részleteket is. Petőfi Sándor életéről készít ugyanis új zenés darabot Dés László és Geszti Péter. Alkotótársaikkal jelentette be a Víg Színház évadnyitó közleményében. A Dés-Geszti duó Bíró Bencével és Horváth Pannával dolgozik a műfajokon átívelő nagy formátumú zenés színdarabon. A darab Petőfi Sándor életét dolgozza fel, drámaian, líraian, sok humorral és szenvedéllyel. A szabadságharcos költő életének utolsó 5 évét mutatja be a musical. A bemutató Horváth Csaba rendezésében 2027 őszén lesz látható a Víg Színházban. Az előadást jövő júliusban a szegedi szabadtéri játékokon mutatják be, ahol Wunderlich József lép színre Petőfi címszerep. A Víg Színház 2026-27-es évadában összesen 9 bemutató várja a nézőket. Dés László zeneszerző, szaxofonos és Geszti Péter szövegíró, énekes először 95-ben dolgozott együtt a Szamba című filmben, 97-ben pedig közösen jegyezték a Miniszter félrelép című film betétdalait. Számokat írtak az Üvegtigrishez is. 97-ben együtt alapították meg a Jazz Megaz nevű pop-jazz csapatot. A következő 3 évben 2 sikeres albumot és 1 remixet adtak ki. A korábbi sikeres színházi darabjaik, hát szerintem nem is kell mondanom, mert mindenki tudja, a Dzsungel könyve, ami 96-ban jelent meg, és a Pál utcai fiúk 2016-ban. Szóval még 1 évet kell várnunk rá, és láthatjuk Petőfi életét színházban is, sőt, hát akik szerencsések és tudnak jegyet szerezni a premierre, a szegedi szabadtéri játékokra, azok már hamarabb is színpadon láthatják. Én azt gondolom, hogy ez a 2 név garantált arra, hogy egy nagyon szuper darabot láthatunk majd. Ember.

0: Kovács Ákos és a Kompakt Diszkó feldolgozásában a Fényben is című sláger szólt a Lakihegy Rádióban. Egyébként Kovács Ákos jövőre újra lemezzel jelentkezik, erről pont ma cikkeztek az újságok. 4 perc múlva, 4 óra van, friss hírekkel megyünk majd tovább. Az utolévőknek mondom, hogy erősödött a forgalom a térségi utakon, például a Gerinc úton torlódásra készülhettek Sziget-Szent Miklóson, és a gyártelepi Hévát járó környékén is lassú a haladás, valamint a Csepeli úton Sziget-Szent Miklós irányába, de még mindig az a legfontosabb, hogy balesetről nincs információm. Bízunk benne, hogy így marad ez a délután folyamán is.
1: A Lakihegy Rádióban csak a

0: Lakihegy Rádió. A térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszentmiklóson.
2: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen Haszon gépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
1: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
2: Új építési csarnokunkban 5 tónál javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
1: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozom-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
2: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
1: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszentmiklóson a Gyári út 21 szám alatt.
3: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
4: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
3: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
4: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
3: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszentmiklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
4: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
3: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
5: Nézze csak, főnök úr, a Fotós Dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak, erre is pont szükségünk lenne. Wow, még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
6: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
5: Szaladok is, főnök úr.
7: Fotós Dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Szigetszentmiklósi üzletünkbe.
0: Ez reklám volt.
8: Hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát, jelentette be a miniszterelnök. Nyilvánosak a 2006-os őszi kormányülések titkos jegyzőkönyvei. Napos felhős idő lesz, elszórtan záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát. Az erről szóló kormánydöntést Magyar Péter miniszterelnök jelentette be. A kormányfő a közösségi oldalára feltöltött videójában úgy fogalmazott: a magyarok évtizedeken keresztül tehetetlenül nézték, hogy politikusok, miniszterek, képviselők, miniszterelnökök, fideszesek és nem fideszesek egyaránt mesés vagyonokra tettek szert. Magyar Péter azt is közölte, a törvényjavaslatot haladéktalanul az országgyűlés elé terjesztik. Nagyjából 1400 diplomata útlevelet vizsgál a külügyminisztérium, közölte a tárca államtitkára. Belkei György az átvilágítás újabb részleteit megosztva. Elmondta például, hogy Dzsuzsák Balázs labdarúgó baráti hangvételű levélre válaszul kapott azonnal diplomata útlevelet. Az államtitkár a tárca korábbi működésének átvilágításáról is beszélt. Egyebek mellett azt mondta, Orbán Viktor volt kormányfőfia, felhatalmazás nélkül találkozott külföldi delegációkkal. Szijjártó Péter, ex-külügyminiszter, csaknem 5 milliárd forint közpénzt költött magánrepülőgépes utakra az elmúlt években. Nyilvánosságra hozta a kormány a 2006-os őszi kormányülések titkos jegyzőkönyveit. A kormány.hu oldalon közzétett dokumentumokból kiderül, hogy az akkori politikai válság idején a kabinet a krízissel való szembenézés helyett elsősorban a korábban megkérdetett reform terveire, például a vizitdíj bevezetésének előkészítésére összpontosított. Ma 20 éve annak, hogy nyilvánosságra került az úgynevezett ősödi beszéd, amelyben az akkori miniszterelnök elismeri, hazugságokkal nyerték meg a 2006-os országgyűlési választást. 20 civil, köztük 2 gyerek is megsérült az ukrán főváros elleni éjjeli orosz légitámadásban. Az oroszok rakétákkal és pilóta nélküli eszközökkel támadták Kijevet, Harkiv megyében egy bevásárlóközpontot, Zaporizsja megyében lakónegyedet ért találat, egy civil meghalt, egy másik megsérült. Kis előnnyel a balközép ellenzéki blokk nyerte meg a vasárnapi parlamenti választást Svédországban, a ma közzétett hivatalos végeredmények szerint. A svéd közszolgálati televízió úgy tudja, Ulf Kristersson jobboldali kormányfő hamarosan bejelenti lemondását.
8: Időjárás.
9: Folytatódik a napos felhős idő, nyugaton és északon több felé lehet eső. A szél egyre nagyobb területen megérénkül, néhol megerősödik. Délután 18-30 fok valószínű, nyugaton lesz a leghűvösebb. Késő estére 14 és 20 fok közé hűl a levegő.
8: Még több hír egy helyen.
0: Lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: Most pedig. Induljon egy újabb óra
0: a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
10: 4:05 a nullás déli szektorán. Én úgy látom, hogy még folyamatos a közlekedés. Talán Gyál térségében ott már erősebb a forgalom, és az M3-as irányába lassabb haladásra is készülhettek. A Csepeli úton Sziget-Szent Miklós irányába telítettek a sávok. Az M0-as előtti szakaszon torlódásra készüljetek, illetve a Kántor utcában is ott az M0-as körforgalom. Ugyanez a helyzet. A Gerinc úton is megy már az araszolgatás, ahogy a gyártelepi hévát járó környékén és gyári úton, műúton, a bevásárlóközpontnál található körforgalmaknál is. Torlódás van a 6-os főúton az M0-ás közelében, és a 2. Rákóczi-Ferenc útnak a Csepeli, valamint a Lakihegyi szakaszán egészen a Massányi Károly úti kereszteződésig. Ezen kívül az 510-esen én úgy látom, hogy Dunaharaszti belterületén ott a főút és a Dózsa-György út kereszteződésig is torlódásra készülhettek, illetve az 51-esen Taksonyi és Dunaharaszti közötti szakaszon, ugyanis a Taksonyi Szent Imre úti kihajtónál körforgalmat építenek, és ott fennakadást okoz ez a közlekedésben. Vigyázzatok nagyon magatokra, további jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok!
8: Lakihegy Rádió.
0: Helyben vagyunk.
8: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
0: 0620 95 95 107.
10: Remélem mindenkinek jól telik a délutánja, így szeptember 17-én csütörtökön. A Zsófiákról ne feledkezzetek meg, mert ma ők ünneplik a névnapjukat, és arról se feledkezzetek meg, hogy csütörtök van. Ez azt jelenti, hogy játékon van a Ráckevei Aqualen termál és élményfürdő jóvoltából. Ma is van páros belépőjegyem. Részletek már kint vannak a Facebook oldalunkon egyébként, ahol minden további információ, például a játék kérdése is megtalálható, de én is elmondom majd természetesen az óra második felében, úgyhogy érdemes lesz velem tartani akkor is, SMS-ben és Viberen is várom egyébként az üzeneteiteket. No de, nem sokára születi mulatságról hozok majd nektek infókat, és még egy jó kiállításról is szeretnék nektek beszámolni, amit a fővárosban a Szép Művészetiben lehet meg nézni majd október 30-ától, és szerintem nem érdemes kihagyni, úgyhogy el is mondom, hogy miért. Martin Garrix-szel és a Repeat It-tel pedig kezdjük az órát.

Lakihegy Rádió helyben vagyunk, szüreti mulatságokból nem lesz hiány az előttünk álló hetekben itt a térségben. Ezen a hétvégén halásztelkán rendeznek egyet, aztán rákövetkező hétvégén, szeptember 25-én és 26-án Taksonyba várják az érdeklődőket, hiszen lesz ott szüreti hangulat, hagyományok és közös ünneplés természetesen a Szent Anna térén. A szőlő, a múst, a zene, a tánc és a sváb hagyományok jegyében vár mindenkit a taksonyi mústra, amely idén is vidám, tartalmas programokkal kínál közös élményt a kicsiknek és a nagyoknak. Az idei rendezvény különleges alkalom is, a Taksonyi Lokálpatrióta Egyesület fennállásának 20. évfordulóját ünnepli. Pénteken ünnepeljük együtt a Lokálpatrióta Egyesület 20. évfordulóját. A program 16 óra és 23 óra között várja az érdeklődőket. A színpadon többek között az Alma Együttes koncertjét láthatjátok. Köszöntő is lesz. Bemutatkozik a Kleine Spatzen zenekar, zene és tánc bor délután. Aztán a Blas Capella zenekar is fellép, valamint a téren a Patrióta erőpróba is lesz. Tábortűz kicsiknek és nagyoknak. Aztán szombaton indul a mustra, 14 órakor kezdődik a hagyományos menet a Szent István térről a taksonyi hagyományőrző fúvószenekarral. A Szent Anna téren 14:45-kor köszöntővel, majd 15 órától hagyományőrző táncokkal folytatódik a program a Taksonyi Dunamenti Sváb Fiatal Svábok Egyesületének csoportjaival. A napot 17 órától a mustra mulatság zárja, a Takser Spanzen zenekar egészen 23 óráig várja az érdeklődőket. A szombati nap során a kísérő programok között mindenki találhat kedvére valót, lesz szőlőpréselés és mustkóstolás, kézműves foglalkozások, lovaskocsikázás és traktorjárat, borkóstolás és vásár, légvár és kisvonat, elektromos kisautók, illetve bicikló is. További információk a Taksony Online Facebook oldalán találhatók. Jó szórakozást kívánok!

Kolibri és a Várokrán című daluk itt a Lakihegy Rádióban 8 perccel fél öt előtt, és ha már itt járunk, és szüreti felvonulásokról, meg mulatságokról van szó, akkor gyorsan elmondom a halásztelkit is, hiszen szüreti felvonulást és őszi vigadalmat tartanak szeptember 19-én, vagyis most szombaton halásztelken. A megnyitó 10 órakor lesz a Márai Sándor közművelődési intézménynél, majd elindul a szüreti felvonulás a település utcáin. A délután folyamán a Németh Ferenc Sportcentrumban főzőversenyt rendeznek, valamint kézműves és gyermekprogramokkal várják a családokat. 17 órától fellép a Halásztelki Nyugdíjas Egyesület és a Garabonciás Néptánc Együttes, majd a Benetton Band gondoskodik a hangulatról. Este 20:30-ig a szüreti felvonulás pontos állomásairól bővebb információkat Halásztelek Város hivatalos Facebook oldalán olvashattok. Úgyhogy ennyit akkor a halásztelki szüreti mulatságról. Közben az autósoknak mondanám, nyilván erősödött megint a forgalom. A nulláson az M5-ös felé tartók, a 6-os főúti felhajtó és a Sziget-Szent Miklósi csomópont között az erős forgalom miatt lassulásra készüljenek, illetve Gyál térségében az M3-as irányában torlódás alakult ki, szintén az erős forgalom miatt. A Csepeli úton, a fővárosi, de most már a Sziget-Szent Miklósi részén is lassú az előrejutás, ahogy egyébként a Gerinc úton, a Petőfi Sándor utcában, a Gyártelepi Hévát járónál, Gyári úton, Műúton és a Csépi út két végénél is. A második Rákóczi-Ferenc útnak a Csepeli és a Lakihegyi szakaszán is torlódás alakult ki, sőt most Halásztelken is lassú az előrejutás. Az 510-esen Taksonynál és Dunaharasztinál is sokan vannak, úgyhogy mindkét településnél nagyon lassú az előrejutás és torlódás van az 51-esen is Taksony és Dunaharaszti között. Vigyázzatok nagyon magatokra, és ha szeretnétek menni Ráckevére az Aqualandbe csobbanni egyet, akkor figyeljetek, mert a térségi hírek után hozom a mai feladványt is.

0: interneten is hallgatlak titeket.
1: Hiattátok a kedvenc zenéimet.
0: A Gyári úton jól lehet haladni, megszűnt a torlódás.
2: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Ám hogy nagyot! Költöz új otthonodba Dunabarsányban. A

0: szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
3: Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz 15% rendcsekedvezmény, 15% keretkedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók, a részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika, Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból.
4: Ez reklám volt.
5: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Szigetbecse a lakosság véleményét várja a kulturális programokról. A Petőfi kulturális program lakossági megítélését és közösségi hatásait méri fel Szigetbecse önkormányzata. A 2024-ben elindított program keretében a résztvevő települések különböző kulturális partnerintézmények színvonalas rendezvényeit és programjait vehetik igénybe. A program további tervezéséhez fontosak a helyi lakosság tapasztalatai és visszajelzései, ezért kérdőív kitöltésére kérik mindazokat, akik már részt vettek a Petőfi kulturális program szigetbecsei eseményein, illetve azokat is, akik a jövőben szívesen látogatnák ezeket a rendezvényeket. Szigetbecséről legalább 20 kitöltött kérdőívre van szükség, a válaszokat október 15-ig várják. Ideiglenesen lezárták a busz megállót Taksonynál, ideiglenesen lezárták az 51-es úton Budapest felé vezető oldalon található busz megállót Taksonynál. A nagyközség önkormányzatának tájékoztatása szerint a lezárást a körforgalom építési munkálatai miatt lesz szükség. A busz megálló várhatóan október 8-áig nem lesz használható. Az önkormányzat arra kéri a közlekedőket, hogy az érintett időszakban fokozott figyelemmel közlekedjenek, és számítsanak az ideiglenes forgalmi változásra. Közösségi szolgálatra vár diákokat a kórházsuli. Középiskolás diákok jelentkezését várja a kórházsuli program a 2026-27-es tanévre. Olvasható a Sziget-Szent Miklósi Batthyány Kázmér Gimnázium hivatalos közösségi oldalán. A kezdeményezésben a 9-12. Évfolyamos tanulók mozgássérült diákok egyéni korrepetálásával teljesíthetik a közösségi szolgálatukat. A program résztvevői felkészítő képzést, szakmai támogatást és egy elfogadó közösséget kapnak. Emellett közös programokon is részt vettek és igazolást kapnak az önkéntes óráikról. A jelentkezőktől egy 3 órás személyes képzésen való részvételt várnak, amelyet szeptember 17-én vagy 29-én tartanak. Ezt követően heti rendszerességgel kell tanítaniuk személyesen legalább 1 fél éven keresztül a Mexikói úti mozgásjavító intézetben. Jelentkezni a kórházsuli honlapján a kórházsuli.hu oldalon lehet. Ősszel is várják a fiatal táborozókat, a nyári táborok sikerét követően ősszel is folytatja a gyermekeknek szóló programjait a Horgász Egyesületek Pest Megyei Szövetsége. A szervezet a nyári időszakban 3 sikeres tábort rendezett Sziget-Szent Miklóson. A programok iránti nagy érdeklődésre való tekintettel a szövetség ősszel is lehetőséget biztosít a gyermekek számára a táborozásra. Gyuricánél Lenkovics Ildikó, a szövetség ifjúsági felelőse rádióknak elmondta, az őszi programokra még várják a táborozók jelentkezését.
7: Ugye ez az őszi szünetben szokott zajlani, ilyenkor 3 napra gyűlünk itt össze a gyerekekkel. Ugye a környékbeli gyerekek ugyanúgy, mint ahogy a nyári táborokban napközis jelleggel jönnek, de ugye mivel Pest megyei horgászszövetség vagyunk, Pest megye távolabbi településeiről úgy tudnak jönni a gyerekek, hogy ugye itt is tudnak aludni. Lehet még igen jelentkezni az őszi tanodánkra, kis mini táborunkra. Ugye a hepeszkukac.hepesz.hu e-mail címre várjuk a jelentkezéseket, és hát horgászni fogunk, remélhetőleg jó idő lesz, és kint tudunk lenni a vízparton, és horgászni fogunk.
5: Még több hír egy helyen.
4: lakihegyradio.hu. Programajánló.
8: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Kertész Erika és zenekara, valamint az Antal Gábor trió lesznek a Nem Csak Jazz Club szeptember 18-ai fellépői a Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Kertész Erika és zenekara már kétszer is fellépett a Jazz Club közönsége előtt, most két magyar nyelvű, a Pillanat és a 7 milliárd történet címmel megjelent albumok dalait adják elő. Az Antal Gábor trió egy 2016-ban klasszikus és jazz zenei tanulmányokat folytató zenészekből alakult, sokszorosan díjnyertes csapat. Mára a magyar zenei élet egyik megkerülhetetlen színfoltjává váltak. Eklektikus és innovatív zenéjükben egyaránt felfedezhetők a fusion, a modern mainstream és a smooth jazz hatásai, ahol a rockzene dinamikája a tradicionális zongoratrió hangulatával találkozik. A klasszikus igénnyel megalkotott kompozíciók a spontán improvizációval vegyülve alkotják a zenekar egyedi stílusát. Az est vendége a kiváló énekesnő Dósa Szelina lesz. 22. alkalommal rendezik meg október 10-én Sziget-Szent Miklóson a Csepel-szigeti halászléfőzőversenyt. A megmérettetésre szeptember 20-áig várják a csapatok jelentkezését. A halászléhez egy darab pontyot és tűzifát biztosítanak a szervezők. A fűszerekről, a próhalról és egyéb kellékekről mindenkinek egyénileg kell gondoskodnia. A csapatok Fantázia néven jelentkezhetnek, további információk a rendezvényről a sárgaház.com oldalon olvashatók. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
4: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Kovalszky meg a Vega és a Csónak című felvételük szólt a Lakihegy Rádióban az FM 107 egészen csütörtök van. Ez azt jelenti, hogy játékon van a Ráckevei Aqualen termál és élményfürdő jóvoltából. Részletek egyébként már a Facebook oldalunkon is olvashatóak. És ha velem tartottok hétről hétre, akkor tudhatjátok, hogy az Aqualenben tematikus hetet szoktak rendezni minden hónapban, ami azt jelenti, hogy ilyenkor a szauna programokban, a filmvetítésekben és a gasztronómiai kínálatban is az adott ország ízei és jellegzetességei jelennek meg. És a mai nappal elindult ez a tematikus hét, és Franciaország áll a középpontba, képzeljétek el, és egészen szeptember 24-ig az előbb említett programokon is franciaországi jegyei köszönnek majd vissza. Egyébként további információk ezzel kapcsolatban kint vannak szintén a Facebook oldalunkon, de ami érdekes lehet számotokra a programokon kívül, hogy páros belépő jegyem van, amit szeretnék odaadni majd 6 óra után valakinek. Ehhez válaszolni kell a következő kérdésemre. Mi a neve annak a világhírű francia desszertnek, ami színes, kerek, mandulalisztből készül, krémmel van töltve, és pont úgy néz ki, mint egy mini hamburger. Na, mire gondolhattam? Mi az, amire kíváncsi vagyok? Írjátok meg, mit írtam le, vagy inkább körül, és a keresztneveteket ne felejtsétek odaírni az üzenetek végére. SMS-ben és Viberen is várom az üzeneteiteket, vagy inkább úgy a helyes, nem kell mind a kettőre írni. 0620 95 95 107-es a számom, ide jöhetnek az üzenetek, 6 óra után fogom hívni a szerencsés nyertest.

Charlie Puth és a Beat Yourself Up szólt a Lakihegy Rádióban, én pedig egy kiállítást szeretnék a figyelmetekbe ajánlani, ugyanis Paul Gauguin francia festőművész életművét bemutató kiállítás nyílik október végén a Szépművészeti Múzeumban Budapesten. Az október 30-ától látható Bonjour Monsieur Gauguin az impressionisták és szimbolisták körei című tárlaton 150 remek művet, köztük 80 Gauguin alkotással találkozhat majd a nagy közönség. A kiállítás létrehozásában csaknem 40 kölcsönadó intézmény működött közre, például a New York-i The Metropolitan Museum of Art, egy washingtoni múzeum, a párizsi Musée d'Orsay, amszterdami Van Gogh Múzeum, és a többi tényleg 40-en működtek ebben közre. A jövő év február végéig látható kiállítás végigköveti Gauguin alkotói útkeresését, valamint bemutatja azt a szellemi és művészi fejlődést, amely a 19. század végének művészetét a modernitás alapjaihoz vezette. A posztimpresszionista mesterművei mellett a látogatók megismerhetik az elődök és kortársak, azaz Gustave Courbet, Camille Pissarro, Claude Monet, Paul Cézanne, Vincent van Gogh, Emily Bernard, Paul Sézoire alkotásait is. A tárlat Szépművészeti Múzeum több mint két évtizedes nemzetközileg elismert impresszionista és posztimpresszionista kiállítás sorozatának szerves folytatása, hiszen volt már Monet, Van Gogh és Cézanne kiállítás, valamint a Renoirról se feledkezzünk meg. Ezek a kiállítások a 19. század művészetét korszerű művészettörténeti megközelítéssel, erős tudományos háttérrel, ugyanakkor a széles közönség számára is befogadható módon mutatták be. A Gauguin kiállítás ezt a több mint két évtizedes szakmai és kiállítás szervezési hagyományt viszi tovább. A koncepció nemzetközi alapkutatásokra támaszkodik, amerikai, brit, francia, német és spanyol művészet történeti, valamint antropológiai kutatások eredményei épülnek be a kiállítás egyes egységeiben. A tárlat kurátora, Geskó Judit, a Szépművészeti Múzeum tudományos tanácsadója, többek között a Monet, a Van Gogh, a Cézanne kiállítások kurátora. Úgyhogy egy nagyon-nagyon szuper kiállítás, ráadásul nem kell feltétlenül érteni a festészethez, és javaslom, hogyha elmentek megnézni ezt a kiállítást, lehet kérni audio guide-ot, és akkor mindent megtudhattok ezekről a fantasztikus alkotásokról, ráadásul lehet távolabbról is szemlélni, mert én jártam már úgy például a Renoir kiállításon, hogy annyira, de annyira sokan voltak, hogy szinte élvezhetetlen lett volna, hogyha én oda megyek és a képnek a leírását olvasom el azon a kis bilétán, tudjátok, hanem kértem egy ilyen audio guide-ot, és akkor szépen végigvezetett az egész tárlaton, és nagyon-nagyon sok érdekességet mondtak el benne, ráadásul ugye kellő távolságból tudtam szemlélni a képeket, amikor meg valami olyan dolog volt, amit közelről kellett megnézni, akkor meg előre furakodtam. Na, ez csak egy tipp volt nektek, érezzétek jól magatokat, hogyha netán elmentek erre a kiállításra.

0: Kings and Queens dalával zártuk az órát, és még Éva Max is részt vett ebben a dalban, egyébként pedig 2 perc múlva 5 óra van, friss hírekkel megyünk majd tovább. Az utóllévőknek pedig csak azt tudom mondani, abszolút a délutáni csúcs közepén vagyunk, minden főbb útvonalon torlódásra kell készülni, és 2 helyen még trafi is van, az egyik a második Rákóczi-Ferenc útnak a csepeli szakasza, a hívvégállomás környéke, a másik pedig Sziget-Szent Miklóson a Dunaharaszti utcában áll. Vigyázzatok magatokra, jó utat kívánok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
3: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
2: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
3: Több 100 elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
2: 3 helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt, és Szigetszent Miklóson a Lordokháza hátsó bejáratánál.
3: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
2: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
4: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Sziget-Szent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Sziget-Szent Miklósi, Szigethalm és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth-téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
2: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
1: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát, szabályoznak a kiskorúak közösségi média használatát. Folytatódik a változékony enyhe idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, a magyarok évtizedeken keresztül tehetetlenül nézték, hogy politikusok, miniszterek, képviselők, miniszterelnökök, fideszesek és nem fideszesek egyaránt mesés vagyonokra tettek szert. Magyar Péter azt is közölte, hogy a törvényjavaslatot haladéktalanul az országgyűlés elé terjesztik. Letartóztattak 2 embert a Volán buszügy gyanúsítottjai közül, közölte a központi nyomozó főügyészség. Bár a neveket a főügyészség nem említette meg, a 24.hu úgy tudja, hogy Jelinek Dániel üzletembert, az Indotech Group vezérigazgatóját és Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT volt vezérigazgatóját tartóztatták le. Utalvány formájában novemberben kézbesítik az iskola kezdési támogatás második részletét, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Német Vilmos felhívta a figyelmet, akik az első részletet bankszámlára kapták, de azóta lakhelyet változtattak. Azoknak érdemes ellenőrizniük, a megfelelő címük szerepele a Magyar Államkincstár rendszerében. Szabályozná a kiskorúak közösségi média használatát az Európai Bizottság. A testület elnöke hangsúlyozta, a javaslat 13 éves kor alatt megtiltaná a hozzáférést, 13 és 15 év között pedig csak szülői felületen keresztül elérhető, úgynevezett minifiókokat használhatnának a gyerekek. Az indítvány beszüntetné azt is, hogy a szolgáltatók a hosszú időtartamú programhasználatot jutalmazó és ezzel függőséghez vezető tartalmakat osszanak meg a 18 év alattiakkal. A javaslatot az Európai Unió tanácsa vitatja meg. Kedden tartják a sérült gyermekek napját a fővárosi állat és növénykertben. Az eseményen egyebek mellett vezetett túrával, interaktív foglalkozásokkal, valamint a Kaláka együttes koncertjével várják a fogyatékossággal élő gyerekeket és kísérőiket. 1992 óta csaknem 200 ezer sérült vett már részt a foglalkozásokon. Kisebb földrengés volt Horvátországban a Kvarneröböl térségében. A 3,6-es erősségű földmozgásban senki nem sérült meg, anyagi károkról sem tudni.
5: Időjárás.
6: Nyugat felől megnövekszik a felhőzet, főképp a Dunántúlon, valamint az északi középhegységben lehet kisebb eső, zápor. Reggel a déli határ mentén egy-egy zivatar sem kizárt. Holnap felszakadozik a felhőzet, több órára a nap is kisüt. A szél holnapra mindenütt mérséklődik. Éjjel 8-16 fok, holnap napközben 23-28 fok lesz.
3: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
5: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
1: A legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
0: 5 óra múlt 4 perccel, a Nullás déli szektorán pedig torlódásra készüljetek, ha az M5-ös irányába tartottok. Az M6-os felhajtó és a Szigetszentmiklósi csomópont között szerencsére nem történt baleset, csak nagyon erős a forgalom, és ez lassítja a haladást, és Gyál térségében az M3-as irányába ugyanez a helyzet. Torlódás van a 6-os főúton is a Nullás közelében, és telítettek a sávok a második Rákóczi Ferenc útnak a Csepeli, valamint a Lakihegyi szakaszán. A Csepeli úton Sziget-Szent Miklós irányába a főváros és a Sziget-Szent Miklósi részén is torlódás van, és a Gerinc úton is nagyon lassan lehet közlekedni, valamint a Gyártelepi Hévát járónál a Műúton és a Gyári úton meg a bevásárló központnál is torlódás van. A Műút és az 510-es kereszteződésénél mindkét útszakaszon torlódásra készüljetek. Az 510-esen Taksonynál és Dunaharasztinál is lassú a haladás, és az 51-esen és a két település és között torlódás alakult ki. Délebre Dunavarsány, Majosháza, Áporka és Kiskunlacháza a térségében legalább jól lehet haladni. Vigyázzatok magatokra, jó utat kívánok!
5: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
5: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
0: Kitartást mindenkinek, aki éppen hazafelé tart, ráadásul nem könnyíti meg a mai napot az sem, hogy kettős fronti hatás érvényesül, mind a meleg, mind a hideg frontra érzékenyek szervezetét megviselheti a mai időjárás. Fejfájás, görcsös, illetve gyulladásos panaszok egyaránt jelentkezhetnek, ingadozhat a vérnyomás, csökkenhet a koncentráló képesség, úgyhogy ha érzékenyek vagytok, akkor tényleg kitartást mindenkinek. Én leginkább azt érzem, hogy egy ágyat és egy paplant ide nekem, és hagy aludjak ilyen gyermekpózban. Nekem ez lenne most a legnagyobb kívánságom egyébként, amit nyilván este majd teljesítek is. Most viszont rátok koncentrálok, és hozok nektek Dunaharasztiból kettő programot, és ebből az egyik ma estére szól, a másik pedig már hétvégére, amit nem érdemes kihagyni. Az óra második felében pedig egy picit a büntetésekről lesz majd szó, sebesség túllépésért kirót büntetésekről, meg arról, hogy mi van, hogyha nem fizetjük be azt a bizonyos csekket, elévülhet-e a büntetés, és a többi, és a többi. Ezt a kérdéskört is egy kicsit körüljárok. És ne felejtjétek, csütörtök van, úgyhogy játékon van az Aqualand jó voltából. A részletek a Facebook oldalunkon, de hozom az óra második felében is. Wonderful Life, ezzel pedig már is kezdjük az órát.

Selena Gomez és a Single Soon szólt a Lakihegy Rádióban, az FM 107 egészen, én pedig Dunaharasztiból hoztam nektek programokat, az egyik rögtön ma estére szól, ugyanis egy különleges előadás várja a Dunaharasztira látogatókat szeptember 17-én, vagyis ma este 6 órától az Arany Szamár Színház lép fel a Városi Könyvtárban. A közönség Tóth Krisztina, a Lány, aki nem beszél című művének feldolgozását tekinthetik meg Markó Róbert rendezésében. A produkció elsősorban a 11-99 éves korosztálynak szól. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, ami személyesen a könyvtár nyitvatartás idejében lehetséges. A programról további tudnivalók az intézmény hivatalos Facebook és weboldalán találhatók. Ezen kívül, ha ma este nem értek rá, akkor egy izgalmas dokumentumfilmet vetítenek szintén Dunaharasztin. A településen idén ősszel lesz először látható az Emlékek a partról című alkotás. A Jakab Gergely által rendezett filmet szeptember 19-én szombat este 6:30-tól adják a Laffert kúriában. Az Emlékek a partról az egykori Halászkertnek és Árpád strandnak állít emléket, miközben bemutatja a ráckevei Duna múltját. Az archív felvételek és tájképek mellett több megszólaló is színesíti a filmet humoros vagy éppen megható történetekkel. A program ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, ami a dunaharasztikultúra.hu felületen lehetséges. Szóval kettő program is lesz, és itt még nincs vége, tényleg rengeteg program van a térségben. Ajánlom a weboldalunkat, a www.lakihegyradio.hu-t, ott a programfűrre kell kattintani, és már el is értétek őket. A Stray Kids felvételével a Run It-tal megyünk tovább.

Rózsa Magdi és a Rúzs című felvétele itt a Laki Hegy Rádióban az FM 107 egészen 7 perc múlva egyébként 5:30, úgyhogy megyünk tovább majd térségi hírekkel és információkkal, és a nullás déli szektorán még mindig torlódásra kell készülni az M5-ös irányába, az M6-os felhajtója és a Halásztelki lehajtó között, illetve torlódás van a második Rákóczi-Ferenc út Csepeli Laki Hegyi szakaszán, a Csepeli út főváros és Sziget-Szent Miklósi részén, a Gyártelepi hívát járónál a Gerinc úton, az 510-esen Taksonynál, az 51-esen pedig Taksony és Dunaharaszti térségében is, de balesetről nincs infón, vigyázzatok magatokra, megyünk tovább Khalid felvételével, ez a NAL.

0: A boltban is csak titeket hallgatunk.
1: A Lakihegy Rádió kedvencem.
2: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcserek, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson, a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
5: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszent Miklósi, Szigethalm és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
3: Ez reklám volt.
2: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Bővítik a vízi turizmus lehetőségeit a térségben. Több a vízi és aktív turizmus szolgáló fejlesztés valósult meg, illetve van folyamatban a Kisduna mentén. Szigetszent Miklós mellett Dunaharasztiban, Kiskunlacházán, Ráckevén, Makádon, Szigetbecsén és Dömsödön is olyan beruházások zajlanak, amelyek a térség turisztikai lehetőségeit bővítik. Gera Ágnes, a Kisduna mente TDM Szigetszent Miklós irodájának vezetője rádiónknak elmondta. A fejlesztéseknek köszönhetően a turisták a települések között vízi eszközökkel kényelmesebb és komfortosabb körülmények között közlekedhetnek. Kiemelte, a beruházások célja, hogy a kisdunamenti települések vízi úton is könnyebben elérhetővé váljanak, és tovább erősödjön a térség turisztikai vonzereje.
7: Az ide érkező vendég egy hálózattal találja szemben magát, tehát ha például Dunaharasztin kenuba ül, akkor ki tud kötni Szigetszent Miklóson, Szigethalmon is van megállási lehetőség, és gyakorlatilag ahogy megyünk lefelé Tas felé, a Duna vagy a bal, vagy a jobb partján biztosan fog találni olyan kikötési lehetőséget, kiegészítő szolgáltatással, kényelmi szolgáltatásokkal is, tehát mosdóval vagy vendéglátóhelyjel, ami egy picit a térségben való tartózkodást talán meghosszabbítja a jelenlegi, hát átlagos kevesebb, mint 2 nappal.
6: Több mint 1,2 millió forint gyűlt össze a Jótékonysági Bogrács Fesztiválon. Sikerrel zárult a Szigetszentpártoni Jótékonysági Bogrács Fesztivál, amelyen a közösség összefogásának köszönhetően összesen 1.213.900 forint gyűlt össze. A rendezvény bevételéből 3 helyi intézményt és közösséget támogatnak. A Gesztény és Óvoda 610.450 forintot, a Szigetszentpártoni Általános Iskola 413.850 forintot, míg a Szigetszentpártoni Német Nemzetiségi Iskola fúvószenekara 189.600 forint támogatást kap. A jótékonysági rendezvényen főzőcsapatok, támogatók és segítők is hozzájárultak a program sikeréhez. A bográcsos ételek mellett egész nap különböző szabadidős és gyermekprogramok várták a látogatókat. Előadások, tanácsadók, gyakorlati útmutatók, idén is lesz anyateljes táplálás világnapi rendezvény Szigetszent Miklóson. Október 2-án pénteken reggel 9 órától várják az érdeklődő szülőket, leendő szülőket a Városi Könyvtár és Közösségi Házba a szervezők, a Szigetszent Miklósi Városi Védőnői Szolgálat, valamint a helyszínbiztosító közösségi ház munkatársai. A programok között szerepel a többi között Kovács Zsuzsanna laktációs szaktanácsadó védőnő előadása, 10 órától Kovácsovics Fruzsina ad koncertet, ami után a Német Nemzetiségű Klub közreműködésével lesz fánkozás és tombola húzás is. Reggel 9-től fél 12-ig végig lesz szoptatási tanácsadás, szoptatásbarát eszközök bemutatása, lehet beszélgetni gyógytornásszal, lesz szülőkonzultáció, és szó lesz a mesék, könyvek szerepéről a gyermekkorban is. Albertné Gimes és Zsuzsanna gyermekkönyvtáros lehet a témában kérdezni, az eseményen a szervezők végig játszóházat is biztosítanak.
2: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu Programajánló.
8: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. vers és novella író pályázatot hirdetett a Szigetszent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház Szigetszent Miklós várossá avatásának 40. évfordulója alkalmából. Szeptember 30-áig várják a műveket, aminek az üzenete szólhat a városról, de más témát is elfogadnak. Az elkészült pályaműveket nyomtatva vagy digitális formában kell eljuttatni a Városi Könyvtár és Közösségi Ház részére. További információkért és nevezési feltételekért keressétek a sárgaház.com oldalt. Őszi kerámia workshopot tartanak szeptember 19-én Szigetszent Miklóson a Nemzedékek Házában. Őszi faleveles kerámia tálat készíthettek Hubert Kinga keramikussal. Előképzettség nem szükséges. Szeretettel várnak minden alkotni vágyó gyermeket, felnőttet, nagyszülőt családostól vagy egyedül. 12 év alatti gyerekeknek szülői segítség szükséges. A programon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, melyről bővebben a sárgaház.com oldalon olvas. Tüdőszűrésre várják a Szigetszent Miklósiakat augusztus 24-e és szeptember 30-a között a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes, 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 forint, mely az OEP által országosan elrendelt összeg. A 14 és 18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok más tüdőbetegség időben történő felismerésére. Hétfőn és szerdán 12 és 18 óra között, kedden, csütörtökön és pénteken pedig 8 és 14 óra között lehet menni a vizsgálatra. Vigyétek magatokkal a személyi igazolványotokat, a TB kártyátokat, valamint ha van, az előző évi tüdőszűrő igazolást. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

0: útján.
1: Lakihegy Rádió helyben vagyunk, Dash és Young Fly közöse a Kiskece szólt a Lakihegy Rádióban, ezért a dalért a fiatalok egyszerűen meg vannak őrülve, és remélem, hogy ti pedig azért vagytok megőrülve, hogy mehessetek egy kicsit pancsolni Ráckevére az Aqualandben, és hát már nincs egy teljes órátok, hogy megválaszoljátok a mai nap kérdését, amit mindjárt el is árulok nektek. De előtte azért egy kis bevezető, tudjátok, tematikus heteket szoktak tartani havonta egyszer az Aqualandben, és ez elkezdődött a mai nappal, és egészen szeptember 24-ig tart. Elhozzák nektek Franciaország jellegzetességeit, ami megjelenik a sauna programokban, filmvetítéseken, gasztronómiai ajánlatokban. Aqua Cinema kültéri medencében most is lesz, ezen a hétvégén is sauna programokon, és hát még nagyon-nagyon sok minden máson is részt vehettek. Részletek ott vannak a Facebook oldalunkon, és akkor jöjjön a kérdés, nem váratlak titeket tovább. Mi a neve annak a világhírű francia desszertnek, ami színes, kerek, mandula lisztből készül, krémmel van megtöltve, és pont úgy néz ki, mint egy mini hamburger, és állítólag nagyon nehéz elkészíteni. Nem tudom, én soha nem próbáltam, nem vagyok egy sütőbajnok egyébként, és annyira ezért a desszertért sem vagyok odáig, de hát ez csak az én privát véleményem, mások meg elképesztően imádják, és ettől szép az élet, szóval várom, hogy milyen desszertre gondolok. Gondoltam, azt írjátok meg nekem, meg a keresztneveteket, vagy SMS-ben, vagy Viberen a 0620 95 95 107-es számra, és egy páros belépőjegyet adok oda valakinek, hát kevesebb, mint egy órán belül, úgyhogy sok sikert kívánok!

Aki egy rádió helyben vagyunk, pár napja biztos ti is hallottátok, tele volt vele a sajtó, hogy elég sok gyorshajtási bírság maradt befizetetlenül. Idén szeptemberig több mint 102 000 büntetést mulasztottak el törleszteni a szabálytalankodók. Az egyenlítetlenül maradt bírságok összege meghaladja a 6,17 milliárd forintot. Hát ezért ez nem kevés. A vezes.hu pedig felteszi ezzel kapcsolatban a kérdés, hogy mi történik akkor, ha valaki egyszerűen félreteszi a rendőrségtől érkező határozatot, és úgy dönt, nem fizet. Erre a rövid válasz, hogy a büntetések nem válnak semmisé. Az elkövető nem ússza meg a dolgot, sőt, egy ponton túl már a pénznél többről is szó lehet. Az objektív felelősség alapján kiszabott közigazgatási bírság esetén a rendőrség tájékoztatása szerint a határozat véglegessé válásától számítva 30 naptári nap áll rendelkezésre a befizetése. Ez az a fajta bírság, amelyet akkor kap az üzemben tartó, amikor például egy trafipax rögzíti a gyorshajtást, de a sofőrt nem állítják meg a helyszínen. Ha valaki nem tudja egy összegben rendezni a tartozást, meghatározott feltételekkel részletfizetést vagy halasztást kérhet. Ha azonban lejár a határidő, a bírság behajtása a NAV-hoz kerülhet. A végrehajtás során a bankszámláról és a munkabérből is levonhatnak, de vagyontárgyakat is lefoglalhatnak, ráadásul a hatóság a szabályszegéshez használt jármű forgalomból kivonását is kezdeményezheti. Több tartozás esetén egyetlen bírság befizetése nem feltétlenül elég ahhoz, hogy az autó ismét használható legyen. Azt is fontos tudni, hogy a közigazgatási bírság közmunkával vagy elzárással sem váltható ki. Arra sem érdemes várni, hogy a bíróság vagy a bírság elévül, ugyanis a végrehajtás ezen idő alatt is folyhat, és az autót ugyanúgy kivonhatják a forgalomból, szóval nem érdemes elodázni, de hát szerintem minden problémának, vagyis ennek a problémának a gyökere eleve a gyorshajtás. Ha nem hajtunk gyorsan, nem kapunk büntetést, és akkor ilyesmi miatt nem kell, hogy fájjon a fejünk.

0: Lakihegy Rádió helyben vagyunk, 2,5 perc múlva 6 óra van, friss hírekkel jövünk, és még mindig erős a forgalom egyébként a térségi utakon, de továbbra is csak azt tudom nektek hangsúlyozni, hogy a legfontosabb, hogy balesetről nincs információm, és reméljük ez most már így marad az egész nap folyamán. A többit pedig részletesen hozom majd a hírek után, tartsatok velem.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
0: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van! Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
3: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
0: Uramisten!
3: Talán valami baj van.
0: Nincsen.
3: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
0: Minden csodálatos. Pont így képzeltem el.
4: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Balcsi Zsilinszki utca 43/B.
5: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás. Zöld kert.
1: Ez reklám volt.
6: Hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Nyilvánosak a 2006-os őszi kormányülések titkos jegyzőkönyvei. Meghalt Deák Bill Gyula blues énekes. Napos felhős idő várható elszórtan záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Nyilvánosságra hozta a kormány a 2006 őszi kormányülések titkos jegyzőkönyveit. A dokumentumok a kormány.hu oldalon olvashatóak. Pontosan 20 évvel ezelőtt, 2006. szeptember 17-én került nyilvánosságra az a beszéd, amelyben az akkori miniszterelnök elismeri, hazugságokkal nyerték meg a 2006-os országgyűlési választást. A kiszivárgott beszéd egyik következményeként később több utcai összecsapás is történt Budapesten. A magyar szabadság szerető nép és 1956-ban nagyon sokféle ember akart egy irányba haladni. Ezt mondta a forradalom 70. évfordulója alkalmából rendezett budapesti konferencián a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán reményét fejezte ki, hogy a kerek évforduló után egymást elfogadva épülhet fel egy olyan ország, amely hű a szabadságharc céljaihoz. A rendezvényen Karácsony Gergely főpolgármester is felszólalt, hangsúlyozva, hogy 1956 legfontosabb üzenete a sokféleségben megvalósuló hazaszeretet és összetartozás. Mielőbb megkezdik az állami egyetemek, így az ELTE tanárainak a bérrendezését is. Ezt mondta a felsőoktatási államtitkár a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Kacz Sándor hozzátette, a fizetéseket már jövőre hozzá fogják igazítani a modellváltott egyetemek jóval magasabb bérszínvonalához. Az államtitkár azt is elmondta, hogy a modellváltott egyetemeknél jól működő elemeket megtartják a jövőben is. A korábban kiadott diplomata útlevelek jogszerűségét vizsgálja a külügyminisztérium. A tárca államtitkára közölte, több gyanús esetre is fény derült, amint egy 1400 dokumentum átvilágítása során. Velkei György elmondta, Dzsuzsák Balázs labdarúgó egy baráti levél alapján kaphatott diplomata útlevelet. A volt kormányfőfia felhatalmazást nélkül találkozott külföldi delegációkkal. Meghalt Deák Bill Gyula, Artisjus díjas zenész, blues énekes. Pályáját a 70-es évek végén a Siriusban és a Hobo Blues Bandben kezdte. Szóló karrierje 1984-ben a Rossz vér című lemezzel indult, amelyet a következő évtizedekben több album követett. Megkapta a Magyar Érdemrend lovag és tiszti keresztjét. Művészetére hatással voltak a hazai, valamint a nyugati világ rock és blues legendái, például Radics Béla, Jimi Hendrix és Ray Charles. Deák Bill Gyula 77 éves volt.
6: Időjárás.
7: Változóan felhős napos idő lesz, a nyugati és északi területen borult lesz az ég, több felé lehet eső. Nyugaton 18, délkeleten akár 30 fok is lehet. Késő este 14-20 fok valószínű.
1: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
6: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
1: A legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
0: 6 óra múlt 3,5 perccel, és a nullás déli szektorán egyébként még erős a forgalom, de folyamatos a közlekedés, lassulásra Gyál térségében az M3-as irányába készülhettek. A második Rákóczi-Ferenc út Csepeli és Lakihegyi szakaszán még mindig élénk a forgalom, ahogy a Csepeli úton is Sziget-Szent Miklós irányába. Az M0-ás előtti részen, tehát a fővárosi szakaszon van egy pici torlódás. A Sziget-Szent Miklósi részén csak erős a forgalom, de folyamatosan lehet közlekedni, ugyanezt tudom elmondani a Gerinc útról is. Viszont a Gyártelepi Hévát járónál, Gyári úton, Műúton is, főként ott a bevásárlóközpontnál lévő körforgalmaknál, a Tököli repülőtér melletti útszakaszon, na ott még mindig nagyon nagy a torlódás. Az 510-es Taksonynál teljesen jól járható, Harasztinál erős a forgalom, ott lassabb a haladás, a főút és a Dózsa-György út kereszteződésénél mindkét útszakasz torlódásra készüljetek. Az 51-esen a Taksonyi és Dunaharaszti szakaszon élénk a forgalom, de folyamatos a közlekedés, és jól lehet haladni Dunavarsány, Majosháza, Áporka és Kiskunacháza térségében is. Vigyázzatok magatokra, jó utat kívánok!
1: Ahogy a közlekedésben, úgy a fogászati kezeléseknél is a biztonság a legfontosabb. A közlekedési információkat a Toldi Dentál támogatta, mert minden út hozzánk vezet.
6: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
6: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
0: Kellemes délutánt kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Már az utolsó órához érkeztünk, amit így együtt tölthetünk az FM 107 egészen. Viszont izgalmas óra lesz, ugyanis kiderül, hogy ki lesz a nyertesünk. A mai játékunkon a Ráckevei Aqualand jóvoltából van egy páros fedett fürdő belépő jegyem, amit nagyon szeretnék odaadni valakinek. A kérdésem pedig a következő: mi a neve annak a világhírű francia desszertnek, ami színes, kerek, mandulalisztből készül, krémmel van megtöltve, és pont úgy néz ki, mint egy mini hamburger. Ha tudod, hogy mire gondoltam, akkor írd meg SMS-ben vagy Viberen a 0620 95 95 107-re a keresztneveddel együtt, és legyél elérhető a következő fél órában, mert hívni fogom a nyertes. David Gettával kezdünk.

Balatonhegy Rádió helyben vagyunk, sporthírekkel megyünk tovább, az nem maradhat el, ugyanis a Komárom együttesét fogadja szombaton Szigetszent Miklós női kézilabda csapata az NB1B harmadik fordulójában. Az SNKSA 15 óra 30 perckor kezd az eddig ugyanúgy egy győzelmet és egy vereséget begyűjtő vetélytárs ellen. Jakab László, a térségiek vezetőedzője elmondta, a legerősebb ellenféllel küzdenek meg az eddigieket nézve, de ez nem jelenti azt, hogy ne lenne esélyük nyerni, és hozzátette, hogy a második forduló hibáit ki kell javítaniuk, és ha 60 percen át tudnak koncentráltan játszani, akkor bízik benne, hogy meglepetést okozhatnak, és otthon tarthatják a két pontot. A PTE Peac jön látogatóba a DMTK labdarúgó csapatához az MB3 délnyugati csoportjában szombaton. A 8. forduló mérkőzése 16 órakor kezdődik, és egy esetleges győzelemmel a Dunaharaszti akár a 8. helyre is előre jöhet. Ugi Márk vezetőedző elmondta, a pécsiek elég jól kezdték a bajnokságot, míg ez saját csapatáról nem mondható el, úgyhogy itt lenne az ideje megindulni felfelé. Hozzátette, hogy felkészültek az ellenfélből, és hisz benne, hogy hazai pályán megszerezhetik a győzelmet. Legyen így, mi akárhogy is alakul majd a végeredmény, biztosak lehettek benne, hogy beszámolunk róla. Két hazai mérkőzés, menjetek szurkolni, ha éppen ehhez van kedvetek.

0: Lakihegy Rádió helyben vagyunk, eljött a pillanat, hogy felhívjam a szerencsés hallgatónkat, aki egy páros fedett fürdő belépő jegyet nyer a Ráckevei Aqualand termális élmény fürdőbe, ahol a mai napon elkezdődött a franciaországi tematikus hetük, egészen szeptember 24-ig tart, és a sauna programokban, a filmvetítésekben és a gasztronómiai ajánlataikban is megjelenik Franciaország. No hát, hogy mennyi mindent tud, és hogy helyes választ küldött a nyertesünk, az kiderül másodperceken belül.
1: Jó estét!
0: Fegyko Ági vagyok a Lakihegy Rádiótól, és Reginát keresem.
1: Igen, én vagyok ott.
0: Na, hát nagyon kuncogsz, Regi, miért van ez?
1: Hát ma küldtem neked egy SMS-t, és azért hát tudom, hogy lehetett megnyerni egy ilyen megint a Ráckevére. Már voltunk ott, és nagyon jó volt. Aztán már ezeket nem szoktam kihagyni, ezeket, amikor meglátom egyből, írok üzenetet.
0: Nagyon helyes, és nem is szabad kihagyni, és azért elárulom a hallgatóknak, remélem, hogy nem bántódsz meg emiatt, csak hogy volt egy diskurzusunk így Viberen, ugye Regi megírta nekem a helyes választ, majd mindjárt kiderül egyébként, hogy mi volt a feladvány, de ugye azt írta, hogy ma van a szülinapja is, hogy izgatottan ír, remélve, hogy megnyeri a nyereményt. Erre én válaszoltam neki, mert ugye Viberen keresztül erre is van lehetőség, hogy nem ér engem befolyásolni, és egy kicsit úgy éreztem, hogy meg is bántottál ezen az üzeneten.
1: Hát amúgy nem, de tényleg nem azért írtam le, csak hogy hát olyan jó volt ez a mai nap, aztán mondom, amikor megláttam, hogy ugye lehet nyerni, akkor így, mintha éreztem volna, hogy na most már tényleg muszáj írnom, mert hát ha szerencsém lesz ezen a mai napon.
0: Hány éves lettél egyébként?
1: 18.
0: Isten éltessen nagyon sokáig a nagykorúak köszönöm táborában, csak óvatosan mindennel, mert innentől kezdve most már büntethető vagy, és könnyebben, mint előtte. No, hát, jó, erre ne kerüljön sor soha, viszont hát, volt egy feladványom, egy kérdésem, ami így hangzott, hogy mi a neve annak a világhírű francia desszertnek, ami színes kerek mandulalisztből készül, krémmel van megtöltve, és pont úgy néz ki, mint egy mini hamburger.
1: Hát igen, és ez a makaron.
0: Így van, helyes a válasz, és ez azt jelenti, Regi, hogy te vagy a nyertesünk, Isten éltessen sokáig, hát persze, hogy te lettél a nyertesünk így születésnapod alkalmából.
1: Nagyon köszönöm.
0: És hogy lesz megünnepelve ez a nagy kerek évszám? Vagyis hát...
1: Hát most készülünk, pont Szigetcsépre megyünk vacsorázni. A szüleimmel, a testvéremmel és a barátommal.
0: Aztán és az igazi?
1: Ja, hát majd hétvégén folytatódik. Szombaton a barátomékkal megyek, aztán vasárnap itt van a szüleimmel. Anya csinál nekem tortát, és akkor itthon fogunk ötölni.
0: Ó, de jó, hát ez nagyon jól hangzik. Kívánom, hogy érezd magad nagyon jól a Ráckevén, és legyen nagyon boldog az egész életed.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm.
0: Tartsd a telefont, megbeszéljük a részleteket.
1: Rendben, köszönöm.

0: Érdekes történetek. Itt élünk. Szórakoztató programok. Itt élünk.
1: Fedezd fel velünk a Csepel-sziget értékeit.
0: Itt élünk. A Lakihegy Rádió riport műsora.
1: Kedden este 8-kor. A hírek után.
0: FM 107.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
3: Újra itt az iskola. Tanulás, szórakozás, home office, nálatok is mindenkinek egyszerre kell a megbízható net. Induljon a suli a szupergyors internettel. A PR Telekom most elhozta a megoldást. Válaszd gigabites vagy 800-as netünket, és most 3 hónapon át 0 forint a havidíj. Jól hallod, minimum 12 havi hűséggel a második, harmadik és negyedik hónapot mi álljuk. Csapj le rá! Az ajánlat csak online megrendelés esetén érvényes. Részletek és az internetcsomagok minimális, rendes körülmények között elérhető és maximális sebesség paraméterei a pr.hu oldalon. PR Telekom. TV, internet, telefon.
4: Gyere el a Borbély tűzév telepére és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítő anyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tűzév Szigetszentmiklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620-342-5392-es számon. Borbély tüzép. Elhivatottság. Rugalmasság.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Folytatódik a szennyvízhálózat korszerűsítése Dunavarsányban. Jelenleg is zajlanak a munkálatok a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár udvarán. A DPMV ZRT munkatársai a gyakran túlterhelt rendszer tehermentesítésén dolgoznak annak érdekében, hogy megbízhatóbbá tegyék a szolgáltatást. A szakemberek emellett a nagyobb intézményeket, így a Városházát és az Árpád Fejedelem általános iskolát is leválasztják a vákumhálózatról, majd közvetlenül a nyomóvezetékre kötik át őket. Keresztesi Balázs polgármester hivatalos közösségi oldalán arról tájékoztatta a lakosságot, hogy a projekt részeként a Kolozsvári, az Árpád és a Pozsonyi utca szennyvízrendszerének fejlesztésére kerül sor. A település első embere hozzátette, hogy a beruházásnak köszönhetően várhatóan hosszú távon csökkenhet a technikai problémák kockázata. 35 versenyző állt rajthoz a második Sziget Pumpa kupán. A kétnapos esemény péntek délután a profik bemutatójával kezdődött a Temesvári utcai pályán, ahol Bábel János, Józsa Milán és a mindössze 14 éves Bukovszki Zalán látványos kerékpáros és rolleres trükkökkel szórakoztatta a közönséget. A szombati versenyre 7 kategóriában neveztek a résztvevők. A 6 évesektől egészen a veterán korosztályig álltak rajthoz a versenyzők, akik több kategóriában is szoros küzdelmet vívtak a helyezésekért. A díjakat Lupa János alpolgármester adta át. Lázár Gergő, a rendezvényt szervező Városi Könyvtár és Közösségház igazgatója rádiónknak elmondta, valamennyi kategóriában komoly verseny zajlott, a rendezvény pedig balesetmentesen ért véget.
6: Egyes kategóriákban induló nem túl nagy számú hölgy versenyző, ő azért verte a mezőnyt, tehát a hölgyek mindenhol dobogósok lettek, nagyon bátran, nagyon ügyesen haladtak a pályán, hál' Istennek semmilyen balesetről nem tudok beszámolni, volt egy-két esés, de a versenyzőink azok nagyon ügyesen, rutinosan fölpattantak, és már szaladtak is tovább, sisak nélkül még próbálni, gyakorolni sem lehetett, úgyhogy ezt mindenkitől ezt megköveteltük, de egyébként nagyon sokan egyéb kiegészítő felszereléseket is viseltek magukon.
5: Bátran el lehet kezdeni a kickbox edzéseket óvodáskorban. Szeptemberben sok szülő gondolkodik azon, milyen mozgásforma lehet ideális gyermekének. Sokan választanának küzdősportot, de felmerül a szülőkben a kérdés, nem kicsi-e még óvis vagy kisiskolás gyermekük például a kickboxhoz. Laszák Zoltán, a Szigetszentmiklósi Kickbox Sport Egyesület vezetője rádiónknak elmondta, ő maga is 6 évesen kezdte el ezt a fajta sportot, és jelenleg is tart óvodákban órát. Hozzátette, természetesen a gyerekek korához illő sok esetben játékos feladatokat kapnak a kicsik. A Szigetszentmiklósi Egyesületbe folyamatosan lehet csatlakozni, legyen szó kicsikről vagy nagyobbakról.
7: Nekünk egyébként nyáron is voltak végedzéseink, de most ismét indul a József Attila iskolában, és heti kétszer vagyunk a József Attila iskolában. Azért vannak nyilván edzőim, nem csak én csinálok mindent. Én a hétfői utánpótlást edzést tartom, és a kett péntekit az iskolában pedig a többiek tartják. Ugye óvis edzést is tartok, az még nyilván egy játékos foglalkozás. Én is 6 évesen kezdtem, nyilván védőfelszerelésben, face-to-face történnek a dolgok, kontrollált körülmények között. Abszolút meg lehet ismerkedni a mozgásnyag, ez nem azt jelenti, sőt, ellenzem is a nagyon gyerekkorban a versenyzést.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló.
8: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A nagy sikerű tavaszi alkalom után ősszel ismét bolhapiacot rendeznek Dunavarsányban. Szeptember 26-án izgalmas lesz a hétvégi bevásárlás. Az érdeklődőket reggel 8 órától várják majd a Petőfi téren, ahol nem csak vásárolgathatnak, hanem saját feleslegessé vált holmiaikat is eladhatják. A bolhapiacra látogatók a ruhadarabok mellett játékokat, műszaki cikkeket, valamint kézműves és dísztárgyakat találhatnak. Asztalt bérelni a Petőfi Művelődési Ház és könyv hivatalos elérhetőségein keresztül lehet. További tudnivalók az intézmény Facebook és weboldalain olvashatók. Egy izgalmas dokumentumfilmet vetítenek Dunaharasztin. A településen idén ősszel lesz először látható az Emlékek a partról című alkotás. A Jakab Gergely által rendezett filmet szeptember 19-én szombat este 6:30-tól adják le a Laffert kúriában. Az Emlékek a partról az egykori halászkertnek és Árpád strandnak állít emléket, miközben bemutatja a ráckevei Duna múltját. Az archív felvételek és tájképek mellett több megszólaló is színesíti a filmet, humoros vagy éppen megható történetekkel. A program ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, ami a dunaharasztikultúra.hu felületén lehetséges. A nyári fesztiválok után Dunaharasztira látogat a Bagossi Brothers Company. Idén ősszel a településen is felcsendülnek majd a jól ismert slágerek. A zenekar szeptember 27-én vasárnap este 8 órától lép fel a Városi Sportcsarnok parkolójában. A szabadtéri koncertre augusztus 31-től szeptember 25-ig lehet jegyet vásárolni a helyszínen, a település Facebook oldalán megadott időpontokban. Az online jegybeszerzés szeptember 1-én kezdődik. Részletes tájékoztató az önkormányzat hivatalos felületein olvasható. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

A Kéhegyrádió helyben vagyunk, a mikrofonnál Petyko Ágit halljátok. Halló, halló, ismerős szavak, ugye? Hát mindannyian ezzel vagy ehhez hasonló felkiáltással veszük fel a telefont nap mint nap, de vajon hányan tudjuk, hogy ennek a rövid szócskának a megszületése mögött egy zseniális magyar elme áll. Ma van szeptember 17-e, és ezen a napon 1844-ben született meg Puskás Tivadar, a távközlés történetének egyik legnagyobb úttörője, akinek zsenialitása előtt ma az egész világ fejet hajthatna. Puskás Tivadar nem csak egy álmodozó volt, hanem egy hihetetlenül gyakorlatias feltaláló. Amikor Alexander

közben, amikor a vonal túlsó végén megszólalt a hang, Puskás Tivadar izgatottan felkiáltott magyarul: hallom! Ezt az amerikai kollégák hallónak értették, és annyira megtetszett nekik, hogy az egész világon ez vált a telefonálás hivatalos üdvözlésévé. Így lett egy apró magyar szóból világvéretű fémjelzés. De Puskás nem állt meg itt. Miután hazatért Budapestre, megalkotta élete talán leginnovatívabb szerkezetét, a telefonhírmondót. Képzeljétek el, 1893-ban járunk, sehol nincs még rádió, sehol nincs még internet. Puskás hálózatán keresztül viszont a budapestiek az otthonukban lévő fülhallgatón keresztül élőben hallgathatták a legfrissebb politikai híreket, tőzsdei jelentéseket, sőt, színházi előadásokat és operákat is. Ez volt a világ első elektronikus hírközlő médiuma, a mai rádiózás és az online streaming legkorábbi őse. Puskás Tivadar sajnos alig egy hónappal a telefonhírmondó indulása után tragikusan fiatalon 48 évesen elhunyt, így nem láthatta találmánya teljes diadalmenetét, de az öröksége itt van velünk minden egyes hívásnál. Ma, a születésnapján, amikor legközelebb beleszóltok a telefonba, hogy halló, gondoljatok egy pillanatra erre a rendkívüli magyar elmére, aki összekötötte

Lakihegy Rádió helyben vagyunk át. A mai nap lehet, hogy sok mindenkit megviselt így időjárás tekintetében a kettős front miatt, de mondom, hogy holnap mire készülhetünk. Pénteken a többfelé párás, helyenként ködös reggelt követően, napközben délnyugat felől gyakran zavarja meg felhűsödés a hosszabb, rövidebb napos időszakokat. Elszórtan eső, zápor, helyenként egy-egy zivatar kialakulhat. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad, kora reggel 7 és 15, délután 20 és 27 fok között alakul a hőmérséklet, keleten mérhetik a magasabb értékeket. Szombaton többfelé indulhat párásan, ködösen a nap, eleinte délen, délkeleten kisebb eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Napközben már többnyire napos, száraz időre van kilátás, gyenge mérsékelt széllel és 22-28 fok közötti maximumokkal, és hát tulajdonképpen a vasárnap is ilyennek ígérkezik, úgyhogy nyugodtan lehet szabadtéri programokat szervezni, egy kis kirándulást, azt hiszem, hogy egy hosszú, nehéz hét után mindenkire ráfér egy kis feltöltődés. Közben nézem a pollen jelentést is, hogy mi a helyzet a parlagfűvel, képzeljétek, közepes most jelen pillanatban az értéke. A lehűlés mérsékelte a parlagfű pollen koncentrációját, ami azonban még mindig egyébként sokfelé magas. A következő napokban a pollen terhelés közepes magas szinten való stagnálása várható. Helyenként, elsősorban egyébként a Tiszántúlon még erős tüneteket okozó nagyon magas koncentráció is előfordulhat, de már remélhetőleg nem kell sokat kibírni az allergiásoknak.

0: kedves Lakihegy Rádió hallgatók, hát perceken belül 7 óra van, úgyhogy búcsúzni jöttem tőletek, hiszen a Sziget Krónika jön a folytatásban, utána pedig 1 óra magyar zene, a legjobbak közül válogatva. A Skyland-del kezdünk, majd őket követi a Hősök és Diaz közös a Rég láttalak, Hero a 100 pohárral érkezik, Király Viktor a Zárt ajtókkal, Morinosz az Ez az árával, Bogia Már nem zavarral és Miller Dávid a Szex és Minibárral, és ez még csak az óra első fele volt. Aztán 8 óra után jön a Családban maradt című riportműsorunk Somogyi Bettivel, és aztán 9 óra után a Süsfelnap legjobb pillanatait hallgathatjátok meg újra. Én nagyon szépen köszönöm a mai napi figyelmet is, és azt is, hogy ennyi üzenetet küldtetek. Ha nem nyertetek a játékban, ne aggódjatok, jövő héten csütörtökön újra lesz játékom a Ráckevei Akvalent jó voltából, úgyhogy bízom benne, hogy akkor is velem tartottok, meg persze holnap délután is együtt kezdjük a hangolódást a hétvégére. Puszi mindenkinek, Petyhó Ági vagyok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Jó neked! A Vicink tüzétke szeptemberben is bomba akciókkal vár. EPS ragasztó 2890 forint, Rockwool Multirock 15 cm-es kőzetgyapott bálánként 10390 forint, 15 mm-es OSB lap 7990 forint, Tonda kékes, íves vagy egyenes vágású téglavörös cserép darabja 305 forint. És ez miért jó neked? Mert ha október 31-ig 50.000 forint felett vásárolsz nálunk, részt vehetsz nyereményjátékunkban, és tiéd lehet egy wellness hétvége, romantikus vacsora, vagy vásárlási utalvány. A szeptemberi akciók minden telephelyünkön elérhetők. Részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
3: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban.

0: kilométerért 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszent Miklósi, Szigethalm és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth-téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
2: Ez reklám volt.
3: Sziget Krónika.
2: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
4: Bővítik a vízi turizmus lehetőségeit a térségben, 35 versenyző áll rajthoz a második Sziget Pumpa kupán, közösségi szolgálatra vár diákokat a kórház suli. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
3: Sziget Krónika. Krónika.
4: Bővítik a vízi turizmus lehetőségeit a térségben, több a vízi és aktív turizmus szolgáló fejlesztés valósult meg, illetve van folyamatban a Kisduna mentén. Sziget-Szent Miklós mellett Dunaharasztiban, Kiskunlacházán, Ráckevén, Makádon, Szigetbecsén és Dömsödön is olyan beruházások zajlanak, amelyek a térség turisztikai lehetőségeit bővítik. Gere Ágnes, a Kisdunamente TDM Sziget-Szent Miklós irodájának vezetője rádiónknak elmondta, a fejlesztéseknek köszönhetően a turisták a települések között vízi eszközökkel kényelmesebb és komfortosabb körülmények között közlekedhetnek. Kiemelte, a beruházások célja, hogy a kisdunamenti települések vízi úton is könnyebben elérhetővé váljanak, és tovább erősödjön a térség turisztikai vonzereje.
5: Az ide érkező vendég egy hálózattal találja szemben magát, tehát ha például Dunaharasztin kenuba ül, akkor ki tud kötni Sziget-Szent Miklóson, Szigethalmon is van megállási lehetőség, és gyakorlatilag ahogy megyünk lefelé Tas felé, a Duna vagy a bal, vagy a jobb partján biztosan fog találni olyan kikötési lehetőséget, kiegészítő szolgáltatással, kényelmi szolgáltatásokkal is, tehát mosdóval vagy vendéglátóhelyjel, ami egy picit a térségben való tartózkodást talán meghosszabbítja a jelenlegi, hát átlagos kevesebb, mint 2 nappal.
4: Új aktív turisztikai központ nyílt Kiskunlacházán, pályázati támogatásból készült el a Kiskunlacházi Aktív Vízi és Információs Csomópont, vagyis a Kavics, amely a sportolás, a pihenés és a kikapcsolódás feltételeit is biztosítja. A létesítmény egyben csónakház, büfé, kávézó és közösségi tér. Az alsó szinten mosdók és zuhanyzók állnak a vendégek, valamint a vízisportok résztvevőinek rendelkezésére, míg az emeleten nyitott és fedett teraszok várják a látogatókat. Gere Ágnes hozzátette, a Kavics kialakításával Kiskunlacháza tovább bővítette a térség vízi és aktív turisztikai kínálatát.
5: Vízparti vendéglátóhely, csónakház és rendezvényhelyszín is, és ugye az információs csomópont pont ez a lényege, hogy bár szezonálisan működik, ha jól tudom, illetve most van még ugye a bevezető fázisa a működésnek, de mindenképpen egy abszolút hiánypótló, mert a ráckevei turinformiroda nagyon sok települést lefed információban, de szükséges egy másik olyan csomópont is, amely akár találkozási pontja lehet, akár a vízi, akár az aktív kerékpáros turisták számára is.
4: 35 versenyző állt rajthoz a második Sziget Pumpa kupán. A kétnapos esemény péntek délután a profik bemutatójával kezdődött a Temesvári utcai pályán, ahol Bábel János, Józsa Milán és a mindössze 14 éves Bukovszki Zalán látványos kerékpáros és rolleres trükkökkel szórakoztatta a közönséget. A szombati versenyre 7 kategóriában neveztek a résztvevők. A 6 évesektől egészen a veterán korosztályig álltak rajthoz a versenyzők, akik több kategóriában is szoros küzdelmet vívtak a helyezésekért. A díjakat Lupa János alpolgármester adta át. Lázár Gergő, a rendezvényt szervező Városi Könyvtár és Közösségház igazgatója rádiónknak elmondta, valamennyi kategóriában komoly verseny zajlott, a rendezvény pedig balesetmentesen ért véget.
6: Egyes kategóriákban induló nem túl nagy számú hölgy versenyző, ő azért verte a mezőnyt, tehát a hölgyek mindenhol dobogósok lettek, nagyon bátran, nagyon ügyesen haladtak a pályán, hál' Istennek semmilyen balesetről nem tudok beszámolni, volt egy-két esés, de a versenyzőink azok nagyon ügyesen, rutinosan fölpattantak, és már szaladtak is tovább. Sisak nélkül még próbálni, gyakorolni sem lehetett, úgyhogy ezt mindenkitől ezt megköveteltük, de egyébként nagyon sokan egyéb kiegészítő felszereléseket is viseltek magukon.
4: Közösségi szolgálatra vár diákokat a kórházsuli. Középiskolás diákok jelentkezését várja a kórházsuli program a 2026-27-es tanévre. Olvasható a Sziget-Szentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium hivatalos közösségi oldalán. A kezdeményezésben a 9-12. Évfolyamos tanulók mozgássérült diákok egyéni korrepetálásával teljesíthetik a közösségi szolgálatukat. A program résztvevői felkészítő képzést, szakmai támogatást és egy elfogadó közösséget kapnak. Emellett közös programokon is részt vettek és igazolást kapnak az önkéntes óráikról. A jelentkezőktől egy 3 órás személyes képzésen való részvételt várnak, amelyet szeptember 17-én vagy 29-én tartanak. Ezt követően heti rendszerességgel kell tanítaniuk személyesen legalább 1 fél éven keresztül a Mexikói úti mozgásjavító intézetben. Jelentkezni a kórházsuli honlapján a kórházsuli.hu oldalon lehet.
3: Sziget Krónika.
2: A térségre hangolva.
4: Több mint 1,2 millió forint gyűlt össze a Jótékonysági Bogrács Fesztiválon. Sikerrel zárult a Sziget-Szentpártoni Jótékonysági Bogrács Fesztivál, amelyen a közösség összefogásának köszönhetően összesen 1.213.900 forint gyűlt össze. A rendezvény bevételéből 3 helyi intézményt és közösséget támogatnak. A Gesztény és Óvoda 610.450 forintot, a Sziget-Szentpártoni Általános Iskola 413.850 forintot, míg a Sziget-Szentpártoni Német Nemzetiségi Iskola Fúvós Zenekara 189.600 forint támogatást kap. A jótékonysági rendezvényen főzőcsapatok, támogatók és segítők is hozzájárultak a program sikeréhez. A bográcsos ételek mellett egész nap különböző szabadidős és gyermekprogramok várták a látogatókat. Szeptember 25-én és 26-án rendezik meg a 18. Halásztelki mesenapokat. Az idei rendezvény a Mesélő Muzsika, Muzsikáló Mesék mottó köré épül. A programoknak pénteken a Márai Művelődés jár, szombaton pedig a Szent László tér ad majd otthont. A pénteki nyitónapon 18 órakor ünnepélyes megnyitóval és a rajzpályázat eredmény hirdetésével kezdődik a program, majd a tündérkerti óvónők mesejátéka várja a közönséget. Szombaton délelőtt és délután is számos program közül választhatnak a családok. Lesz népi játszótér, hangszerkészítő és hangszerismertető program, kézműves foglalkozás, mesemondás, zenés bábelőadás, néptánc bemutató és akadályverseny is. A bátrabbak a Szabad a Színpad programban mutathatják be a saját produkcióikat. A rendezvény szombat este 5 órakor táncházzal és vigadalommal zárul. A programok ingyenesen látogathatók, rossz idő esetén a rendezvényt a Márai Művelődés Jászban tartják.
3: Sziget Krónika. Sporthíreink.
4: Vereséget szenvedett a Győr U20-as csapata ellen idegenben az SNKS női kézilabda NB1B második fordulójában. A Sziget-Szentmiklósiak a rosszul sikerült első félidőt okolhatják a buktáért, ugyanis ott 5 gólos hátrányt szedtek össze. Hiába játszottak sokkal jobban a fordulás után, a térségiek nem sikerült utolérni az ellenfelet, és a végeredmény 28-26 lett. Jakab László vezetőedző elmondta, ha végig a második játék részben mutatott védekezést hozzák, akkor nem kérdés, hogy megverik a győriek utánpótlás válogatottakkal kiálló együttesét. Hozzátettem, a szünetben nem dicsérte meg a lányokat, és annak legalább örül, hogy utána megmutatták, hogyan képesek játszani, de sajnos ez akkor már kevésnek bizonyult. Az utolsó percben fordítva otthon tartotta a 2 pontot Sziget-Szentmiklós férfi kézilabda csapata az NB1 második fordulójában. Az SKSK a Budai Farkasok ellen a mérkőzés során 4 gólos hátrányban is volt, és bár a második játék részre utolérte ellenfelét, a vezetést csak az utolsó percben szerzett góllal tudta átvenni. Erre viszont már nem jött válasz, így a végeredmény 25-24 lett. Kilvinger Bálint a térségiek vezetőedzője elmondta, amit a Pler elleni 1 gólos vereségnél az első fordulóban elvett tőlük a sors, azt most visszaadta. Hozzátette, szerencse is kellett a jó védekezés mellett, hogy meg tudják nyerni ezt a találkozót, és ilyen szoros csatákra számít a továbbiakban is, mert hihetetlenül kiegyenlítettnek tűnik a mezőny. Az ETH idegenbeli győzelmével végződött a DMTK Zalaegerszeg találkozó a labdarúgó MOL Magyar Kupa 3. fordulójában. Az NB3-ban szereplő Dunaharaszti becsülettel küzdött, de nem tudta meggátolni az NB1-es zalaiak sima győzelmét, a végeredmény 1-5 lett. Ugi Márka, a térségi gárda vezetőedző elmondta, nagy dolog, hogy ilyen szintű csapatot tudtak idehozni, és igazi foci ünnep volt ez a délután. Hozzátette, a különbség a két együttes között természetesen hatalmas, de úgy érzi, csapata jól helytált, és a nézők is élvezték az összecsapást.
3: Időjárás.
4: Pénteken erősen felhős idő valószínű, de keleten akár hosszabb napos időszakokra is van esély. Nyugaton és északon több helyen lehet eső, zápor, néha zivatar, másod kisebb a csapadék kialakulási esélye. Az északnyugati szél időnként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 30 fok között alakul. Északnyugatról nyugatról délkelet felé haladva számíthatunk magasabb értékekre.
3: Sziget Krónika.
2: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Minden reggel veletek ébredek.
1: A Nagyinál is tiszoltok. Veletek még a munka is jobban megy.
2: Lakihegy Rádió. FM 107. Programajánló.
3: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Szüreti felvonulást és őszi vigadalmat tartanak szeptember 19-én Halásztelken. A megnyitó 10 órakor lesz a Márai Sándor közművelődési intézménynél, majd elindul a szüreti felvonulás a település utcáin. A délután folyamán a Németh Ferenc sportcentrumban főzőversenyt rendeznek, valamint kézműves és gyermekprogramokkal várják a családokat. 17 órától fellép a Halásztelki Nyugdíjas Egyesület és a Garabonciás Néptánc Együttes, majd a Benetton Band gondoskodik a hangulatról este 20:30-ig. Október 1-én rendezik meg a Városi Idősek Napját Halásztelken a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. Az este folyamán fellép Kis Zoltán, az Operett Színház művésze, valamint Teremi Trixi, színművész, énekes. A műsor után svédasztalos fogadásra várják a résztvevőket. Minden érdeklődőt szeretettel várnak, a rendezvény 17 órakor kezdődik. Ebben az évben ismét megrendezik a Dunavarsányiak hagyományos szüreti felvonulását és szüreti utcabálját. A településen ezúttal szeptember 19-én szombat délután 1 órától várják az érdeklődőket a Tündérország bölcsödével szembeni füves területen. A felvonulás innen 2-kor indul, és végighalad a Búza utcán, a Vörösmarty utcán, a Sport utcán, a Templom utcán, valamint a Béke utcán. Az első állomáson a Vörös Sándor óvodába járó gyermekek előadás tekintheti meg a közönség, ezután a Will Power Tánc és Sportegyesület, illetve a Kalamajka Néptánc csoport produkciója következik. A vendégsereg az utolsó fellépés végezetével a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárhoz vonul a Jump Fit Kid bemutatójára. Este pedig Buch Tibor és barátai adnak koncertet Horváth Elemér hegedű művész közreműködésével. 8 órától kezdetét veszi a Szüreti utcabál, ahol Rim Gyuri és a Tűzoltó zenekar gondoskodnak majd a jó hangulatról. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: térség kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fogászati ellátás stresszmentesen.
3: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
2: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
3: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
2: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
3: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
2: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
3: www.sarokvilla.hu.
2: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
0: Ez reklám volt.
1: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
4: Bővítik a víziturizmus lehetőségeit a térségben, 35 versenyző áll rajthoz a második Sziget Pumpa kupán, közösségi szolgálatra vár diákokat a kórház suli. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
1: Sziget Krónika. Krónika.
4: Bővítik a víziturizmus lehetőségeit a térségben, több a vízi és aktív turizmust szolgáló fejlesztés valósult meg, illetve van folyamatban a Kisduna mentén. Sziget-Szentmiklós mellett Dunaharasztiban, Kiskunlaszházán, Ráckevén, Makádon, Szigetbecsén és Dömsödön is olyan beruházások zajlanak, amelyek a térség turisztikai lehetőségeit bővítik. Gera Ágnes, a Kisdunamente TDM Sziget-Szentmiklós irodájának vezetője rádiónknak elmondta, a fejlesztéseknek köszönhetően a turisták a települések között vízi eszközökkel kényelmesebb és komfortosabb körülmények között közlekedhetnek. Kiemelte, a beruházások célja, hogy a kisdunamenti települések vízi úton is könnyebben elérhetővé váljanak, és tovább erősödjön a térség turisztikai vonzereje.
5: Az ide érkező vendég egy hálózattal találja szemben magát, tehát ha például Dunaharasztin kenuba ül, akkor ki tud kötni Sziget-Szentmiklóson, Szigethalmon is van megállási lehetőség, és gyakorlatilag ahogy megyünk lefelé Tas felé, a Duna vagy a bal, vagy a jobb partján biztosan fog találni olyan kikötési lehetőséget, kiegészítő szolgáltatással, kényelmi szolgáltatásokkal is, tehát mosdóval vagy vendéglátóhellyel, ami egy picit a térségben való tartózkodást talán meghosszabbítja a jelenlegi, hát átlagos kevesebb, mint 2 nappal.
4: Új aktív turisztikai központ nyílt Kiskunlaszházán, pályázati támogatásból készült el a Kiskunlaszházi aktív vízi és információs csomópont, vagyis a Kavics, amely a sportolás, a pihenés és a kikapcsolódás feltételeit is biztosítja. A létesítmény egyben csónakház, büfé, kávézó és közösségi tér. Az alsó szinten mosdók és zuhanyzók állnak a vendégek, valamint a vízi sportok résztvevőinek rendelkezésére, míg az emeleten nyitott és fedett teraszok várják a látogatókat. Gera Ágnes hozzátette, a Kavics kialakításával Kiskunlaszháza tovább bővítette a térség vízi és aktív turisztikai kínálatát.
5: Vízparti vendéglátóhely, csónakház és rendezvényhelyszín is, és ugye az információs csomópont pont ez a lényege, hogy bár szezonálisan működik, ha jól tudom, illetve most van még ugye a bevezető fázisa a működésnek, de mindenképpen egy abszolút hiánypótló, mert a ráckevei Turinform iroda nagyon sok települést lefed információban, de szükséges egy másik olyan csomópont is, amely akár találkozási pontja lehet, akár a vízi, akár az aktív kerékpáros turisták számára is.
4: 35 versenyző állt rajthoz a második Sziget Pumpa kupán. A kétnapos esemény péntek délután a profik bemutatójával kezdődött a Temesvári utcai pályán, ahol Bábel János, Józsa Milán és a mindössze 14 éves Bukovszki Zalán látványos kerékpáros és rolleres trükkökkel szórakoztatta a közönséget. A szombati versenyre 7 kategóriában neveztek a résztvevők. A 6 évesektől egészen a veterán korosztályig álltak rajthoz a versenyzők, akik több kategóriában is szoros küzdelmet vívtak a helyezésekért. A díjakat Lupa János alpolgármester adta át. Lázár Gergő, a rendezvényt szervező Városi Könyvtár és Közösségház igazgatója rádiónknak elmondta, valamennyi kategóriában komoly verseny zajlott, a rendezvény pedig balesetmentesen ért véget.
6: Egyes kategóriákban induló nem túl nagy számú hölgy versenyző, ő azért verte a mezőnyt, tehát a hölgyek mindenhol dobogósok lettek, nagyon bátran, nagyon ügyesen haladtak a pályán, hál' Istennek semmilyen balesetről nem tudok beszámolni, volt egy-két esés, de a versenyzőink azok nagyon ügyesen, rutinosan fölpattantak, és már szaladtak is tovább. Sisak nélkül még próbálni, gyakorolni sem lehetett, úgyhogy ezt mindenkitől ezt megköveteltük, de egyébként nagyon sokan egyéb kiegészítő felszereléseket is viseltek magukon.
4: Közösségi szolgálatra vár diákokat a kórházsuli. Középiskolás diákok jelentkezését várja a kórházsuli program a 2026-27-es tanévre. Olvasható a Sziget-Szentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium hivatalos közösségi oldalán. A kezdeményezésben a 9-12. Év folyamos tanulók mozgássérült diákok egyéni korrepetálásával teljesíthetik a közösségi szolgálatukat. A program résztvevői felkészítő képzést, szakmai támogatást és egy elfogadó közösséget kapnak. Emellett közös programokon is részt vettek és igazolást kapnak az önkéntes óráikról. A jelentkezőktől egy 3 órás személyes képzésen való részvételt várnak, amelyet szeptember 17-én vagy 29-én tartanak. Ezt követően heti rendszerességgel kell tanítaniuk személyesen legalább 1 fél éven keresztül a Mexikói úti mozgásjavító intézetben. Jelentkezni a kórházsuli honlapján a kórházsuli.hu oldalon lehet.
1: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
4: Több mint 1,2 millió forint gyűlt össze a Jótékonysági Bogrács Fesztiválon. Sikerrel zárult a Sziget-Szentpártoni Jótékonysági Bogrács Fesztivál, amelyen a közösség összefogásának köszönhetően összesen 1.213.900 forint gyűlt össze. A rendezvény bevételéből 3 helyi intézményt és közösséget támogatnak. A Gesztény és Óvoda 610.450 forintot, a Sziget-Szentpártoni Általános Iskola 413.850 forintot, míg a Sziget-Szentpártoni Német Nemzetiségi Iskola fúvószenekara 189.600 forint támogatást kap. A jótékonysági rendezvényen főzőcsapatok, támogatók és segítők is hozzájárultak a program sikeréhez. A bográcsos ételek mellett egész nap különböző szabadidős és gyermekprogramok várták a látogatókat. Szeptember 25-én és 26-án rendezik meg a 18. halásztelki mesenapokat. Az idei rendezvény a Mesélő Muzsika, Muzsikáló Mesék mottó köré épül. A programoknak pénteken a Márai Művelődés jár, szombaton pedig a Szent László tér ad majd otthont. A pénteki nyitónapon 18 órakor ünnepélyes megnyitóval és a rajzpályázat eredmény hirdetésével kezdődik a program, majd a tündérkerti óvónők mesejátéka várja a közönséget. Szombaton délelőtt és délután is számos program közül választhatnak a családok. Lesz népi játszótér, hangszerkészítő és hangszerismertető program, kézműves foglalkozás, mesemondás, zenés báb előadás, néptánc bemutató és akadályverseny is. A bátrabbak a Szabada Színpad programban mutathatják be a saját produkcióikat. A rendezvény szombat este 5 órakor táncházzal és vigadalommal zárul. A programok ingyenesen látogathatók, rossz idő esetén a rendezvényt a Márai Művelődés Jászban tartják.
1: Sziget Krónika. Sporthíreink.
4: Vereséget szenvedett a Győr U20-as csapata ellen idegenben az SNKSN női kézilabda NB1B második fordulójában. A Sziget-Szentmiklósiak a rosszul sikerült első félidőt okolhatják a buktáért, ugyanis ott 5 gólos hátrányt szedtek össze. Hiába játszottak sokkal jobban a fordulás után, a térségiek nem sikerült utolérni az ellenfelet, és a végeredmény 28-26 lett. Jakab László vezetőedző elmondta, ha végig a második játék részben mutatott védekezést hozzák, akkor nem kérdés, hogy megverik a győriek utánpótlás válogatottakkal kiálló együttesét. Hozzátettem, a szünetben nem dicsérte meg a lányokat, és annak legalább örül, hogy utána megmutatták, hogyan képesek játszani, de sajnos ez akkor már kevésnek bizonyult. Az utolsó percben fordítva otthon tartotta a 2 pontot Sziget-Szentmiklós férfi kézilabda csapata az NB1 második fordulójában. Az SKSK a Budai Farkasok ellen a mérkőzés során 4 gólos hátrányban is volt, és bár a második játék részre utolérte ellenfelét, a vezetést csak az utolsó percben szerzett góllal tudta átvenni. Erre viszont már nem jött válasz, így a végeredmény 25-24 lett. Kilvinger Bálint, a térségiek vezetőedzője elmondta, amit a Pler elleni 1 gólos vereségnél az első fordulóban elvett tőlük a sors, azt most visszaadta. Hozzátette, szerencse is kellett a jó védekezés mellett, hogy meg tudják nyerni ezt a találkozót, és ilyen szoros csatákra számít a továbbiakban is, mert hihetetlenül kiegyenlítettnek tűnik a mezőny. Az ETE idegenbeli győzelmével végződött a DMTK Zalaegerszeg találkozó a labdarúgó MOL Magyar Kupa 3. fordulójában. Az NB3-ban szereplő Dunaharaszti becsülettel küzdött, de nem tudta meggátolni az NB1-es zalaiak sima győzelmét, a végeredmény 1-5 lett. Ugi Márka, a térségi gárda vezetőedzője elmondta, nagy dolog, hogy ilyen szintű csapatot tudtak idehozni, és igazi foci ünnep volt ez a délután. Hozzátette, a különbség a két együttes között természetesen hatalmas, de úgy érzi, csapata jól helytált, és a nézők is élvezték az összecsapást.
1: Időjárás.
4: Pénteken erősen felhős idő valószínű, de keleten akár hosszabb napos időszakokra is van esély. Nyugaton és északon több helyen lehet eső, zápor, néhol zivatar, másutt kisebb a csapadék kialakulási esélye. Az északnyugati szél időnként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 30 fok között alakul. Északnyugatról, nyugatról délkelet felé haladva számíthatunk magasabb értékekre.
1: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Családi kérdések, melyek nem maradnak megválaszolatlanul. Minden csütörtök este 8-kor. Családban marad a Lakihegy.

0: családban marad. A Lakihegy Rádió családi magazin műsora.
1: Szép napot kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a Családban marad, a Lakihegy Rádió családi magazin műsora. Én Somogyi Betti vagyok, és megérkezett hozzám vendégem. Itt van velem Popara Luca, vagy más néven Luca, mert majd valószínűleg adásban így Lucának fogom hívni. A Young Engineers területi vezetője. Ugye Szigetszentmiklós, Érd, Ráckeve, Budakeszi, Csepel és Soroksár tartozik hozzád. Na de hogy mi is ez a Young Engineers, és ti mivel foglalkoztok, az most a mai adásban kiderül, mert hogy első körben a BRICS Challenge-ről fogunk beszélni, de ugye korábban már itt mikrofonon kívül említetted, hogy számos más foglalkozás is ugye tartozik hozzátok. Köszöntelek itt a stúdióban, akkor először beszéljünk erről a BRICS Challenge-ről, amivel ugye meg is kerestél minket. Mi ez a foglalkozás pontosan, és miben tud segíteni, kiknek szól?
2: Igen, szép jó napot mindenkinek. A BRICS Challenge foglalkozás az egy 5-13 éves gyerekeknek, az 5-13 éves gyerekeknek szól, és egy fejlesztő foglalkozás. Azt szoktam mondani a szülőknek, illetve a gyerekeknek is, hogy mérnöki projekteket készítenek a gyerekek a fejlesztő foglalkozások alatt építő kockák segítségével. Tehát minden egyes foglalkozás során a gyerekek építenek például egy körhintát.
1: Igen, itt közben látszik is a kamerába.
2: Egy szállító szalagot, stb. Tehát minden egyes órának van egy saját modellje, és a gyerekek ezt felépítik, és így játékosan tanulnak is.
1: Ez a Legóhoz hasonlít tulajdonképpen egy picit, nem, igen, ahogy így nézegetem, tehát hogy kicsit, igen, az a, igen, koncepció.
2: Igen, igen, az a koncepció, ugyanilyen építő, tehát teljes mértékben kompatibilis építőelemek vannak a Legóval. Annyi, hogy ez motorizált, tehát minden egyes modell életre is kell, és ez nagyon nagy élményt nyújt a gyerekeknek.
1: És hogy kell egyébként ezt a gyakorlatban elképzelni? Tehát, hogy van mindig egy koncepciója egy órának, ugye itt mutattad a különböző feladatlapokat, tehát, hogy minden órán különböző dolgokat, célok, amiket mondjuk el kell készíteni, vagy tehát, hogy van, vagy vannak egymásra épülő foglalkozások?
2: Igen, egymásra épülnek a foglalkozások, összesen 32 modell tartozik a programhoz, és itt mutatom közben a matricás albumot, amit a gyerekek kapnak, amennyiben regisztrálnak egy állandó programra, vagyis a BRICS Challenge állandó programra, és akkor minden egyes órának van egy fix modellje, tehát például az első óra ezzel a körhintával kezdődik.
1: De jó, néz ki. Tehát ez az alap, ezt már rögtön, igen, az elején az első, építik.
2: Ez rögtön ez az első órán felépítik, és akkor itt már fel tudják mérni a gyerekek is, illetve a szülők is, hogy mennyire tudják követni az útmutatót, mennyire tetszik nekik a foglalkozás, és akkor utána tudnak állandóra regisztrálni. És akkor egy óra úgy épül fel egy foglalkozás, ugye 75 perces, egy rövid elméleti résszel kezdődik. Például a körhintánál a centrifugális erőről szoktunk beszélni a gyerekekkel, illetve hogy mi történik, amikor elindítjuk a körhintát, ugye emelkednek-e a karok, hogy kezd forogni. Tehát így a gyerekekkel kommunikálunk, feltérképezzük, hogy milyen elméleti tudásuk van egy-egy adott modell esetén, és utána pedig az elméleti rész után felépítik a modellt, ugye az útmutató alapján minden gyerek kap egy útmutatót, illetve egy készletet.
1: Ezt is megmutatom. Jó nagy készlet, igen. Igen. Igen, így látszik a kamerában
2: is. És akkor felépítik, és miután felépítették a modellt, még van játékidő, amikor kipróbálják, ugye nagy élmény, hogy működik. Ezt én is elindítom most, hogy lehessen látni, hogy hogy működik ez a körhinta. Egy elkezd forogni, és akkor itt meg a stabilitás, instabilitás fogalma is.
1: Tehát akkor mindig van egy elmélet előtte.
2: Igen, igen, mindig van egy elmélet, utána a gyakorlatban kipróbálják ezt, és a végén meg tudnak játszani, illetve tovább tudják fejleszteni az adott modellt. És akkor így már a kreativitás is nagy szerepet játszik, hogy ki hogy fejleszti tovább. Ezt a részt is nagyon imádják a gyerekek. És a végén pedig, miután minden elkészült, szét is kell szedni a modellt, ezt már nem annyira szeretik a gyerekek, de viszont rendre tanítják őket, mert vissza kell rendezni ugye az alkatrészeket.
1: Ja, hogy mindent akkor vissza kell rakniuk.
2: Vissza kell rakni, igen. Tehát így épülnek a foglalkozások, és igen, egymásra épülnek, mert ugye a centrifugális öröm majd a következő modellnél is elő fog fordulni, ahol, vagy elő fog jönni, ahol a mosógépet fogják felépíteni, és ott a mosógépnél például a szíhajtás is jön, mint új fogalom. rákövetkező órán a szállítószalag, ahol szintén szíjhajtás, és akkor így épülnek egymásra.
1: Tehát rengeteg elméleti dolgot is tanulnak mellette.
2: Játékosan jönnek ezek az elméleti fogalmak, és akkor be is rögzülnek a gyerekek.
1: A BRICS Challenge-ről beszélgetünk majd a folytatásban is Popar Ralukával, a Young Engineers területi vezetőjével. Zenélünk egyet, aztán jövünk is vissza. Maradjatok velünk!

0: családban marad. A Laki Hegy Rádió családi magazin műsora.
1: Folytatjuk a megkezdett témát, én Somogyi Betti vagyok a mikrofon mögött, mai beszélgető partnerem pedig Popara Luke, a Young Engineers területi vezetője, és a BRICS Challenge-ről beszélgetünk, ami ugye már kiderült, hogy nagyjából 5 és 11 éves kor közötti gyerekeknek szól. A program révén pedig a gyerekek jobban felkészülnek a jövő technológiai kihívásaira, illetve lehetőségeire. Amit ugye fontos megemlíteni, hogy bár ezek a modellek, amiről beszéltünk, a Lego elvén alapulnak, a BRICS Challenge órákon a gyerekek mégis a Young Engineers saját kutatófejlesztő csapata által tervezett, illetve gyártott egyedi építőelemekkel és motorokkal dolgoznak. És nem csapatba rakják ezeket, ha jól gondolom, hanem teljesen egyénileg, egyedül, de biztos van segítség, hogyha valaki elakad azért.
2: Igen, egyénileg rakják, van olyan rész is, ahol párban lehet dolgozni, pont azért, hogy az együttműködést is...
1: Közös csapatmunkát is gyakorolják.
2: Igen, közös csapatmunkát is gyakorolják. Természetesen, hogyha segítségre van szükségük, akkor én, vagy éppen az aktuális oktató, aki ott van, akkor tud segíteni nekik, de általában nagyon ügyesek a gyerekek is, fel tudják építeni ezeket a modelleket.
1: És ha jól gondolom, azért ezt a tudást viszik tovább, akár egyébként a felnőtt életükbe is, már olyan szempontból mondom, hogy rengeteg dolgot fejleszt, akár igen. Egyébként már a koncentráció képességet is.
2: Igen, pontosan igen, a koncentráció képességet, a konfliktus kezelést is, akár a kreativitást, önállóságot.
1: Igen, egyébként itt olvastam is, hogy életre szóló készségeket kapnak ilyenkor.
2: Igen, növekszik a türelem, ugye, mert azért kell a türelem, főleg ahogy egyre bonyolultabbak a modellek. A kitartásra tanítjuk őket, ugye, amikor nehezebbek a modellek, akkor előfordul, hogy egy-két gyerek már mondja, hogy hát nem biztos, hogy felépítem, de szoktam mondani nekik, a gyerekeknek, hogy ti kismérnökök vagytok, precíz munkát végeztek, pontosat, és sikerülni fog, mert mérnökök vagytok, kismérnökök, és akkor így az önbizalmuk is megnő, és igen, felépítik, és a végén nagy az öröm, hogy sikerült felépíteni, működik a modell, és ez nagyon fontos.
1: De ezt egyébként akár lányoknak is ajánlott, tehát ez mindegy, hogy fiúk, lányok, így csak van. Ugye abból gondolnám, hogy elsősorban inkább a fiúk rajonganak érte, mert hogy alapvetően a Lego is olyan, bár egyébként szerintem teljesen korosztálytól, meg nemtől függetlenül például a Legót is szeretik fiúk, lányok is, de mégis, ha már ilyen építő játékokról beszélünk, az leginkább ugye inkább a fiúkat szokta vonzani.
2: Igen, bár egy picit így sajnálom, mert ugye én is lány vagyok, és mérnök vagyok, és szeretném, hogyha több lány is venne részt a foglalkozásokon, azért mindig szokott egy-két lány lenni, mondjuk 10 fiú mellett, de nagyon örülnék, hogyha több lány is lenne. Tehát a lányok is nagyon-nagyon ügyesek, és úgy gondolom, hogy a mérnöki tevékenység lányokhoz is tartozik, tehát igen, várjuk a lányokat is.
1: Hát meg egyébként, aki szerintem egy kicsit mondjuk humán, azt mondja legalábbis magáról, akár egyébként már így gyerekkorban is, hogy ő ilyen humán beállítottságú, neki is jó lehet, mert ha még mondjuk lehet, hogy egy matematikát nem is szeret egy iskolában, itt egy picit mégiscsak megismerkedik egy kicsit, hát lehet így mondani, kicsit reálosabb gondolkozással, viszont játékosan is lehet, hogy igen. Így akarva akaratlanul is, de ő fejleszti azt a területét is. Tehát ugye egyébként szerintem annak is jó lehet, akár fiúk közül igen, is, aki azt igen. mondja, hogy nem annyira reál beállítottságú mondjuk.
2: Igen, mindenképpen igen. Mert ugye vannak ilyen nyuszi, ugráló nyuszit is szoktak készíteni a gyerekek. Tehát vannak olyan modellek, amik teljes mértékben a lányok esetén is nagyon
1: ők is megszeretik. És ha jól olvastam, akkor ez az egész BRICS Challenge, ez külföldről jött, ugye ez az egész foglalkozás. Erről mesélsz egy picit, hogy keveredett így Magyarországra?
2: Magyarországon már több éve van azért jelen, főleg Budapesten ugye kezdődött. Én a tavalyi évben kezdtem foglalkozni ezzel, már a saját gyerekeim is imádnak legozni. Én, ahogy említettem, mérnök vagyok, és így, mivel mérnöki projekteket valósítunk építőkockák segítségével, így úgy gondoltam, hogy ez nagyon jó foglalkozás a gyerekeknek. Több mint 50 ország, vagy, sőt, már szerintem már több mint 90 országban jelen van a Young Engineers, úgyhogy világszerte...
1: Hát meg lehet ismerkedni akkor vele.
2: Igen, világszerte, igen, vannak ezek a foglalkozások, és úgy vannak felépítve, hogy akár az óvis korosztálytól iskolás, illetve tehát vannak ilyen programozós programok is, a BRICS Challenge után jön a Galileo Technik, illetve utána jön a programozós, az Algoplay is.
1: Azt hiszem, még rengeteg dologról fogunk majd beszélni Poppara Lukával, a Young Engineers területi vezetőjével. Maradjatok velünk, mindjárt folytatódik a Családban marad a Lakihegy Rádió családi magazin műsora.
3: Kicsi lány, lány, lány, mutatom, hogy mi az élet.
4: Mutatom.

0: családban marad. A Laki Hegy Rádió családi magazin műsora.
1: Laki Hegy Rádió helyben vagyunk, én továbbra is Somogyi Betti vagyok a mikrofon mögött. Mai beszélgető partnerem pedig Popa Raluca, a Young Engineers területi vezetője, és a BRICS Challenge-ről beszélgetünk, amely ugye nagyjából 5 és 11 éves kor közötti gyermekeknek szól. A program építő elemek és játékos kihívások révén tanítja meg a gyerekeknek az alapvető műszaki, illetve mérnöki elveket, gyakorlati módon fokozatosan gyarapítja tudományos, illetve technológiai tudásukat. Erről már nagyjából beszéltünk, hogy mi is ez a program. Viszont arról még beszéljünk egy picikét, hogy itt a térségben ez a BRICS Challenge foglalkozás, ez az iskolákban is, illetve az óvodákban is elérhető?
2: Elérhetőek például a Bíróba is, itt Szigetszentmiklóson, Szigetsuliba is, illetve Dunaharasztiban is, suliban. Tehát azért
1: egyre több helyen.
2: Igen, egyre több helyen. Budapesten is nagyon-nagyon sok iskolában, állami iskolában van jelen. Ahol esetleg az iskola nem nyitott, vagy nincs kiadott termük, ott pedig művelődési házakban szoktuk tartani ezeket a foglalkozásokat.
1: És akkor mondtad, hogy ugye ez 75 perc, délutáni foglalkozások gondolom,
2: igen,
1: tehát
2: igen,
1: javarészt.
2: Igen, délutáni, általában iskola után, igen. Tehát 4 után, 4-4.30-kor kezdődnek ezek a foglalkozások.
1: És ugye ez a BRICS Challenge, amiről beszéltünk, ez ugye ilyen 6 és 11 év kor között, vagy talán mondtad, lehet, hogy 5 éves kornak, vagy 5 éves korban is, igen, már ajánlod.
2: Igen, az óvis korosztálynak még én területemen még nem indítottam az óvis foglalkozást, viszont vannak nagyon ügyes óvisok is. És a tavalyi évben ugye volt pár 5 éves gyermek is, aki részt vett a foglalkozásokon, azért is mondtam, hogy akár 5 évesek is jöhetnek, mert ők is nagyon ügyesen tudják ezeket felépíteni.
1: Hát igen, meg sokszor egyébként nem feltétlen az az egy év számít, tehát az 5 vagy 6, mert igen, ugye vannak azért olyan gyerekek, akik már kiemelkedően tényleg, igen, akár óvodáskor, nagy csoportban érdeklődnek. Azt említetted korábban egyébként, hogy lesznek majd szeptemberben ilyen ingyenes bemutatók, akár itt a térségben is. Itt iskolákra kell gondolni, hogy elsősorban intézményekben, vagy mi a terv, hol lehet majd ezzel megismerkedni?
2: Általában úgy szoktuk, tehát ki szoktam hirdetni ezeket az alkalmakat, akár iskolákban, akár művelődési házakban, és ezen a héten, illetve jövő héten és azutáni való héten kezdődnek ezek a ingyenes foglalkozások. Alapvetően úgy kell elképzelni, hogy az a gyerek, aki először jön a foglalkozásra, neki mindig ingyenes lesz az első alkalom.
1: Amikor megismerkedik vele.
2: Igen, pont azért, hogy ki tudja próbálni, a szülők is lássák, hogy miről van szó, hogy épül fel egy a foglalkozás. De ugye most tervezzük indítani a programot, úgyhogy nagy valószínűséggel a mai nappal is lesz egy ilyen ingyenes bemutató itt Szigetszentmiklóson az egyik iskolában, illetve jövő héten, meg jövő hét utáni héten már több, több helyszínen is.
1: Hát gondolom egyébként a Young Engineers-nek az oldalán, közösségi oldalain ott azért lehet böngészni, meg előbb-utóbb azért minden fontos információ fent lesz ugye, igen, ezzel, igen, kapcsolatosan.
2: Igen, hát a saját oldalunkon is, meg a Facebook oldalunkon is fent vannak, igen, a foglalkozások.
1: És akkor egyébként ezt ugye így kicsit visszakanyarodva még, hogy épülnek fel az órák, ugye mindennek van egy ilyen tematikája minden órának, és akkor a végén meg már egy ilyen valami óriási nagy, hát nem tudom, építményt, kastélyt kell elképzelni, amit megépítenek, most így képletesen, tehát hogy mindig valami
2: nem is
1: egyszerűbbel kezdődnek.
2: Nem is a nagyság szerintem, hanem inkább sokkal bonyolultabb,
1: hogy lesz a bonyolultabb
2: szerkezet.
1: Lesz a szerkezetem.
2: Az elején mondjuk egy modell esetén csak egy szihajtást használnak, a végén pedig már lehet, hogy szihajtás, fogaskerékhajtás, és még csigahajtás, tehát így három hajtást is egy modell esetén, és az már azért bonyolultabb. De nem a nagysága, mert ugye minden egyes modell ebből az egy készletből épül. Tehát úgy kell elképzelni, hogy a gyerekek...
1: Ja, hogy akkor az az alapkészlet, igen.
2: Igen, tehát ez
1: hogy...
2: az alapkészlet, és ebből épül a 32 foglalkozás.
1: Ja, mert 32 foglalkozás akkor az,
2: igen,
1: egész.
2: Igen, 32 foglalkozás. És tehát az utolsó modell is, már ott lehet, hogy az összes alkatrészt kell használni, de igen, bonyolultabb lesz jóval.
1: És akkor követni kell ezt a kis füzetet, amit gondolom úgy kell elképzelni, mint mondjuk, ha valaki legózik, akkor ott is lépésenként ott van, hogy hogyan, igen, kell készíteni ezt az adott dolgot.
2: Igen, igen, igen, pontosan.
1: Elmegyünk egyet zenélni, de utána folytatódik a Családban marad a Laki Hegy Rádió családi magazin műsora. Maradjatok velünk!

0: családban marad. A Lakihegy Rádió családi magazin műsora.
1: Itt vagyunk újra, folytatjuk is a megkezdett témát. Én Somogyi Betti vagyok a mikrofon mögött, mai beszélgető partnerem pedig Popa Raluca, méghozzá Young Engineers területi vezetője, aki itt a térségben is igyekszik népszerűsíteni ezt a BRICS Challenge-et, illetve ezen kívül még számtalan más foglalkozást is gyerekeknek. Erről beszélgettünk ugye az elmúlt néhány percben, és akkor még arról beszéljünk, ami egyébként szerintem nem is titok, hogy ugye korábban már megbeszéltük, hogy mindegyikhez van ugye egy ilyen füzet, ami teljesen jól átlátható, és hát teljesen kompatibilis egyébként a Legóval. Picit még beszélhetünk arról, hogy ugye ez van 6 és 11 év közötti, vagy 5 és 11 év közötti gyerekeknek, és akkor mit mondtál, hogy mi a következő foglalkozás, ami már gondolom a kicsit nagyobb kor, vagy idősebb korosztálynak szól.
2: Igen, még tervezünk egy foglalkozás az óvisoknak is, 4-6 éveseknek, a Build Up. Ott nem lesz, annyi lesz a különbség, hogy egyszerűbbek lesznek a modellek, és nem lesz motorizálva, hogy nekik is meglegyenek az alapok, de nem feltétlenül a motorizált résszel kellene kezdeni. Utána jön ugye ez a BRICS Challenge. Aki elvégezte a BRICS Challenge-et, ő folytatni fogja ebben az évben a Galileo Technikkel, ahol szintén jóval bonyolultabbak a modellek, tehát ott új fogalmak nem jönnek képbe, viszont jóval bonyolultabbak a modellek, és miután azt is elvégzi valaki, utána jön az AlgoPlay, ahol már párban fognak dolgozni, és felépítik a modellt, tehát mondjuk ugyanezt a körhintát, és utána le tudják programozni egy tablet segítségével, hogy most mikor induljon, merre forogjon, esetleg világítson. Ott már vannak ilyen szenzorok is, hogy ha tapsolunk, akkor mit csináljon a modell. Tehát igen, ilyen programozós.
1: De jó, de egyébként akkor, ha jól veszem ki a szavaidból, ez abszolút egymásra épül, tehát érdemes kiskorban elkezdeni. Akkor lehet egészen akár tinédzserkorig bőven járni, és folyamatosan ezek végül is beépülnek, ezek a készségek, és egymásra épülnek. Milyen visszajelzéseket kaptál eddig egyébként, akár nem tudom, iskolából a tanároktól, hogy mondjuk azok a gyerekek, akik ugye részt vesznek, vagy elvégeztek egy ilyen tanfolyamot, mondjuk teljesen más, hogy teljesítenek, mondjuk akár igen jobban teljesítenek az iskolában bizonyos tantárgyaknál?
2: Tanároktól nem kaptam visszajelzést, mert az előző évben egyetlen egy iskolában volt ugye a bíróban. Viszont a szülőktől nagyon jó visszajelzéseket kaptam, illetve a gyerekektől is, főleg azoktól a gyerekektől, akik mondjuk részt vettek az állandó foglalkozáson, és nyáron jöttek táborokba, hogy ott az első napon mondjuk felépítettek egy szihajtásos autót, és akkor ott ma mindenki csodálta őket, hogy te ügyesek vagytok. És igen, így az nagyon büszkék voltak, és az önbizalmuk is a szegekig ért, és ők magyarázták a többieknek, hogy hogy működik ez. Tehát ez nekem is nagyon-nagyon jó visszajelzés volt, hogy valóban működik a foglalkozás, és fel tudják építeni a gyerekek ezeket amiket tanulnak a foglalkozás során.
1: Jól sikerült akkor ezek szerint a nyári tábor, mert azt láttam így az oldalatokon, hogy Szigetszentmiklóson is például volt.
2: Igen, Szigetszentmiklóson is volt két tábor, Dunaharasztiban is, Soroksáron is volt, meg Érden is. Nagyon jól sikerültek a táborok, igen.
1: Gondolom, ott is volt akkor egy ugyanilyen tematika, tehát minden nap fel volt építve, hogy akkor mi lesz a program, vagy éppen mit építenek a gyerekek.
2: Igen, ott úgy volt felépítve, hogy délelőtt ugyanúgy útmutató alapján volt egy tematika, és akkor délután volt a kreatívkodás, szabadabb építés. Mind a kettőt nagyon élvezték a gyerekek, és nagyon jó visszajelzések voltak. Igen, mondták is, hogy ma alig várják, hogy kezdődjön a szeptember, hogy jöjjenek az állandó foglalkozásra. A szülők részéről is nagyon jó visszajelzések jöttek, úgyhogy nagyon örülök.
1: Nagyon pozitív volt akkor.
2: Igen, nagyon pozitív volt.
1: Néztem itt egyébként a Young Engineers-nek az oldalán, hogy van ESEN is programotok is, tehát hogy ESEN is gyermekek is jelentkezhetnek, illetve különböző fejlesztő foglalkozásokat tartotok nekik is. Erről egy picit még mesélsz, mert szerintem fontos, hogy erről is beszéljünk, hogy lehet jelentkezni.
2: Igen, külön csoport nincs, viszont az állandó csoportokba egy-két esen is gyereket szoktunk beintegrálni, ők is nagyon jól tudnak részt venni a foglalkozásokon. Az előző évben autista, két-három autista gyermek is volt, és ők is nagyon-nagyon ügyesen építettek. Nekik én tartottam azokat a foglalkozásokat, és azt találtam ki, hogy egy kicsit más modellt fognak kapni, mert ugye ott már előfordul az, hogy a türelem, vagy a kitartás, inkább a türelem, igen, más. És ezért egy egyszerű modellt szoktam adni nekik, amit szépen fel tudnak építeni, van sikerélményük, uh-huh. és utána pedig tudnak kreatívkodni, mert viszont a kreatívkodásban nagyon-nagyon ügyesek, nagyon szuper ötleteik vannak. Tehát igen, várjuk az esen is gyermekeket is sok szeretettel.
1: És ugye említetted, hogy tavaly csak a Bírólajos általános iskolában volt itt Szigetszentmiklóson, de most már akkor ugye lesz több ingyenes bemutató óra, és hát nyilván az a terv, gondolom, hogy még több iskolába eljussatok.
2: Igen.
1: Így, amit ugye felsoroltam, hogy Szigetszentmiklós, Éhedrác, Kebe, Budakeszi, Csepel és Soroksár tartozik ugye alapvetően hozzád. Ezek egyébként, ezek az alkalmak hetente egy alkalommal, vagy több alkalommal vannak így az
2: igen.
1: iskolákban?
2: Heti egy alkalommal vannak, és akkor ugye heti rendszerességgel vannak az iskolai tanév alatt. Uh-huh. Természetesen a szünetekben nincs, de a szünetekben táborok szoktak lenni. Tehát
1: akkor van lehetőség igen. táborokra igen. is jelentkezni. És a Young Engineers-nek akkor a Facebook oldalán, közösségi oldalán, meg egyébként a honlapján is lehet tájékozódni, hogy mikor éppen hova, melyik iskolában, mikor lesz bemutatóra, akár meg egyébként, hogy néz ki a jelentkezés is. Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Popara Lukának, vagyis Lucának, a Young Engineers területi vezetőjének, és amit ugye említettem, de azért még egyszer felsorolom, hogy ugye Szigetszentmiklós, Érdrác, Keve, Budakeszi, Csepel és Soroksár tartozik gyakorlatilag hozzád, és hát reméljük, hogy tényleg akkor ez a program minél több iskolába eljut. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.

0: boltban is csak titeket hallgatunk.
1: A Lakihegy Rádió kedvencem.
2: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Gyere el a Borbély tűzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítőanyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tűzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620-342-5392-es számon. Borbély tűzép. Elhivatottság, rugalmasság.
3: Ez reklám volt.
2: Sziget Krónika.
3: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
5: Bővítik a víziturizmus lehetőségeit a térségben, 35 versenyző áll rajthoz a második Sziget Pumpa kupán, közösségi szolgálatra vár diákokat a kórház suli. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
2: Sziget Krónika. Krónika.
5: Bővítik a víziturizmus lehetőségeit a térségben, több a vízi és aktív turizmus szolgáló fejlesztés valósult meg, illetve van folyamatban a Kis-Duna mentén. Sziget-Szent Miklós mellett Dunaharasztiban, Kiskunlaszházán, Ráckevén, Makádon, Szigetbecsén és Dömsödön is olyan beruházások zajlanak, amelyek a térség turisztikai lehetőségeit bővítik. Gera Ágnes, a Kis-Duna-mente TDM Sziget-Szent Miklós irodájának vezetője rádiónknak elmondta, a fejlesztéseknek köszönhetően a turisták a települések között vízi eszközökkel kényelmesebb és komfortosabb körülmények között közlekedhetnek. Kiemelte, a beruházások célja, hogy a Kis-Duna-menti települések vízi úton is könnyebben elérhetővé váljanak, és tovább erősödjön a térség turisztikai vonzereje.
6: Az ide érkező vendég egy hálózattal találja szemben magát, tehát ha például Dunaharasztin kenuba ül, akkor ki tud kötni Sziget-Szent Miklóson, Szigethalmon is van megállási lehetőség, és gyakorlatilag ahogy megyünk lefelé Tas felé, a Duna vagy a bal, vagy a jobb partján biztosan fog találni olyan kikötési lehetőséget, kiegészítő szolgáltatással, kényelmi szolgáltatásokkal is, tehát mosdóval vagy vendéglátóhelyjel, ami egy picit a térségben való tartózkodást talán meghosszabbítja a jelenlegi, hát átlagos kevesebb, mint 2 nappal.
5: Új aktív turisztikai központ nyílt Kiskunlaszházán, pályázati támogatásból készült el a Kiskunlaszházi Aktív Vízi és Információs Csomópont, vagyis a Kavics, amely a sportolás, a pihenés és a kikapcsolódás feltételeit is biztosítja. A létesítmény egyben csónakház, büfé, kávézó és közösségi tér. Az alsó szinten mosdók és zuhanyzók állnak a vendégek, valamint a vízisportok résztvevőinek rendelkezésére, míg az emeleten nyitott és fedett teraszok várják a látogatókat. Gera Ágnes hozzátette, a Kavics kialakításával Kiskunlaszháza tovább bővítette a térség vízi és aktív turisztikai kínálatát.
6: Vízparti vendéglátóhely, csónakház és rendezvényhelyszín is, és ugye az információs csomópont pont ez a lényege, hogy bár szezonálisan működik, ha jól tudom, illetve most van még ugye a bevezető fázisa a működésnek, de mindenképpen egy abszolút hiánypótló, mert a ráckevei Turinform iroda nagyon sok települést lefed információban, de szükséges egy másik olyan csomópont is, amely akár találkozási pontja lehet. Akár a vízi, akár az aktív kerékpáros turisták számára is.
5: 35 versenyző állt rajthoz a második Sziget Pumpa kupán. A kétnapos esemény péntek délután a profik bemutatójával kezdődött a Temesvári utcai pályán, ahol Bábel János, Józsa Milán és a mindössze 14 éves Bukovszki Zalán látványos kerékpáros és rolleres trükkökkel szórakoztatta a közönséget. A szombati versenyre 7 kategóriában neveztek a résztvevők. A 6 évesektől egészen a veterán korosztályig álltak rajthoz a versenyzők, akik több kategóriában is szoros küzdelmet vívtak a helyezésekért. A díjakat Lupa János alpolgármester adta át. Lázár Gergő, a rendezvény szervező városi könyvtár és közösségház igazgatója rádiónknak elmondta, valamennyi kategóriában komoly verseny zajlott, a rendezvény pedig balesetmentesen ért véget.
7: Egyes kategóriákban induló nem túl nagy számú hölgy versenyző, ő azért verte a mezőnyt, tehát a hölgyek mindenhol dobogósok lettek, nagyon bátran, nagyon ügyesen haladtak a pályán. Hál' Istennek semmilyen balesetről nem tudok beszámolni. Volt egy-két esés, de a versenyzőink azok nagyon ügyesen, rutinosan fölpattantak, és már szaladtak is tovább. Sisak nélkül még próbálni, gyakorolni sem lehetett, úgyhogy ezt mindenkitől ezt megköveteltük, de egyébként nagyon sokan egyéb kiegészítő felszereléseket is viseltek magukon.
5: Közösségi szolgálatra vár diákokat a kórház suli. középiskolás diákok jelentkezését várja a kórházsuli program a 2026-27-es tanévre. Olvasható a Sziget-Szentmiklósi Batthyány Kázbér gimnázium hivatalos közösségi oldalán. A kezdeményezésben a 9-12. Évfolyamos tanulók mozgássérült diákok egyéni korrepetálásával teljesíthetik a közösségi szolgálatukat. A program résztvevői felkészítő képzést, szakmai támogatást és egy elfogadó közösséget kapnak. Emellett közös programokon is részt vettek és igazolást kapnak az önkéntes óráikról. A jelentkezőktől egy 3 órás személyes képzésen való részvételt várnak, amelyet szeptember 17-én vagy 29-én tartanak. Ezt követően heti rendszerességgel kell tanítaniuk személyesen legalább 1 fél éven keresztül a Mexikói úti mozgásjavító intézetben. Jelentkezni a kórházsuli honlapján a kórházsuli.hu oldalon lehet.
2: Sziget Krónika.
3: A térségre hangolva.
5: Több mint 1,2 millió forint gyűlt össze a Jótékonysági Bogrács Fesztiválon. Sikerrel zárult a Sziget-Szentpártoni Jótékonysági Bogrács Fesztivál, amelyen a közösség összefogásának köszönhetően összesen 1.213.900 forint gyűlt össze. A rendezvény bevételéből 3 helyi intézményt és közösséget támogatnak. A Gesztény és Óvoda 610.450 forintot, a Sziget-Szentpártoni Általános Iskola 413.850 forintot, míg a Sziget-Szentpártoni Német Nemzetiségi Iskola fúvós zenekara 189.600 forint támogatást kap. A jótékonysági rendezvényen főző csapatok, támogatók és segítők is hozzájárultak a program sikeréhez. A bográcsos ételek mellett egész nap különböző szabadidős és gyermekprogramok várták a látogatókat. Szeptember 25-én és 26-án rendezik meg a 18. Halásztelki mesenapokat. Az idei rendezvény a Mesélő Muzsika, Muzsikáló Mesék mottó köré épül. A programoknak pénteken a Márai Művelődés jár, szombaton pedig a Szent László tér ad majd otthont. A pénteki nyitónapon 18 órakor ünnepélyes megnyitóval és a rajzpályázat eredmény hirdetésével kezdődik a program, majd a tündérkerti óvónők mesejátéka várja a közönséget. Szombaton délelőtt és délután is számos program közül választhatnak a családok. Lesz népi játszótér, hangszerkészítő és hangszerismertető program, kézműves foglalkozás, mesemondás, zenés bábelőadás, néptánc bemutató és akadályverseny is. A bátrabbak a Szabad a Színpad programban mutathatják be a saját produkcióikat. A rendezvény szombat este 5 órakor táncházzal és vigadalommal zárul. A programok ingyenesen látogathatók, rossz idő esetén a rendezvényt a Márai Művelődés Jászban tartják.
2: Sziget Krónika. Sporthíreink.
5: Vereséget szenvedett a Győr U20-as csapata ellen idegenben az SNKS női kézilabda NB1B második fordulójában. A Sziget-Szentmiklósiak a rosszul sikerült első félidőt okolhatják a buktáért, ugyanis ott 5 gólos hátrányt szedtek össze. Hiába játszottak sokkal jobban a fordulás után, a térségiek nem sikerült utolérni az ellenfelet, és a végeredmény 28-26 lett. Jakab László vezetőedző elmondta, ha végig a második játékrészben mutatott védekezést hozzák, akkor nem kérdés, hogy megverik a győriek utánpótlás válogatottakkal kiálló együttesét. Hozzátette, a szünetben nem dicsérte meg a lányokat, és annak legalább örül, hogy utána megmutatták, hogyan képesek játszani, de sajnos ez akkor már kevésnek bizonyult. Az utolsó percben fordítva otthon tartotta a 2 pontot Sziget-Szentmiklós férfi kézilabda csapata az NB1 második fordulójában. Az SKSK a Budai Farkasok ellen a mérkőzés során 4 gólos hátrányban is volt, és bár a második játékrészre utolérte ellenfelét, a vezetést csak az utolsó percben szerzett góllal tudta átvenni. Erre viszont már nem jött válasz, így a végeredmény 25-24 lett. Kilvinger Bálint a térségiek vezetőedzője elmondta, amit a Pler elleni 1 gólos vereségnél az első fordulóban elvett tőlük a sors, azt most visszaadta. Hozzátette, szerencse is kellett a jó védekezés mellett, hogy meg tudják nyerni ezt a találkozót, és ilyen szoros csatákra számít a továbbiakban is, mert hihetetlenül kiegyenlítettnek tűnik a mezőny. Az ETH idegenbeli győzelmével végződött a DMTK Zalaegerszeg találkozó a labdarúgó MOL Magyar Kupa 3. fordulójában. Az NB3-ban szereplő Dunaharaszti becsülettel küzdött, de nem tudta meggátolni az NB1-es zalaiak sima győzelmét, a végeredmény 1-5 lett. Ugi Márka, a térségi gárda vezetőedzője elmondta, nagy dolog, hogy ilyen szintű csapatot tudtak idehozni, és igazi foci ünnep volt ez a délután. Hozzátette, a különbség a két együttes között természetesen hatalmas, de úgy érzi, csapata jól helytált, és a nézők is élvezték az összecsapást.
2: Időjárás.
5: Pénteken erősen felhős idő valószínű, de keleten akár hosszabb napos időszakokra is van esély. Nyugaton és északon több helyen lehet eső, zápor, néhol zivatar, másod kisebb a csapadék kialakulási esélye. Az északnyugati szél időnként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 30 fok között alakul. Északnyugatról nyugatról délkelet felé haladva számíthatunk magasabb értékekre.
2: Sziget Krónika.
3: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Kelemes napot kívánunk minden Lakihegy rádió hallgatónak, illetve nézőinknek is. Élőben tudjátok követni a mostani beszélgetést a Lakihegy rádió Facebook oldalán, YouTube csatornáján. Én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betty, sziasztok!
2: A héten mi már kettecskén beszéltünk erről a témáról, de hát most vendégünkkel beszélünk, aki azért első kézből érintett, mert hogy természetbajnokai díjat kapott a Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér gimnázium projektje. Maga Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter adta át ezt a díjat egyébként Szigetszentmiklóson. Úgy fogalmazott, hogy ezek az emberek nem legyőztek valakit, hanem észrevettek valamit. Ugye itt arról van szó, miről van szó, nem is én mondom el, hogy mi is ez a díj és miért járt. Vendégünk Kisné Hegedűs Éva, a Batthyány Kázmér gimnázium igazgatója. Jó reggelt!
4: Jó reggelt kívánok!
2: Hát ugye maga a téma az egy sajnálatos esemény előzi meg, ugye bizonyára sokan emlékeznek a 2020-as olajszennyezésre, ami történt Szigetszentmiklós részén a Kisdunának. Na és akkor utána egy ilyen rehabilitációs projekt kezdődött el a gimiben, vagy hogy volt ez pontosan?
4: Hát ez nem ilyen hirtelen történt, hanem az egésznek az az előzménye, hogy nálunk minden évben szeptember elején a 9. évfolyamosoknak erdei iskolát szervezünk, ahol nyilván különböző természetvédelemmel kapcsolatos dolgok is előkerülnek. Ebben az erdei iskolában volt vendégünk két szakértő, Bolog Márton és Zöld Balog Ágnes, akik az úszólátnak a tudósai Magyarországon, és ők beszélgettek a gyerekekkel az úszólátnak a jelentőségéről, illetve hát erről a sajnálatos eseményről, ami történt, és akkor született meg az ötlet, hogy mi lenne, ha mi megpróbálnánk ebben segíteni, megpróbálnánk ezt valahogy helyreállítani, ezt a dolgot, mert az úszóláb borzasztóan fontos. Az úszólábnak nagyon nagy szerepe van abban, hogy tisztítja a vizet. Itt az olajkatasztrófánál is az történt, hogy igazából egyrészt megvédett minket az úszóláb attól, hogy ez tovább terjedjen az egy sokkal nagyobb szakaszának is Dunának. Másrészt viszont elpusztult az úszólápon, ezáltal körülbelül 2000 négyzetméteren azok a növények, amik az úszólápot alkotják. És hát a gyerekeknek pattant ki tulajdonképpen a fejéből, hogy mi lenne, ha mi megpróbálnánk valamit tenni ezért. És hát akkor elkezdődött egy hosszú folyamat, mert azért ez nem úgy van, hogy az ember reggel kitalálja, hogy most elmegyek úszólápot építeni. Ez egy természetvédelmi terület, ráadásul az úszólápon nem akármilyen növények vannak, hanem védett növények, speciális növények, nem lehet bármilyen növényekkel az úszóláp szigeteket betelepíteni. Úgyhogy sok-sok hónapnak és utána járásnak a munkája volt az, hogy végül engedélyt kaptunk arra, hogy mi ezzel foglalkozzunk, hogy begyűjtsük ezeket a védett növényeket, hogy ezekből ilyen kis mesterséges úszóláb szigeteket készítsünk. Ehhez kellett rengeteg nád, meg rengeteg minden kellett hozzá, mire ez összeállt. A lényeg az, hogy aztán a következő évben, 2021-ben már a következő erdei iskolában elkezdtük a 9. évfolyamosokkal ezeknek a mesterséges úszóláb szigeteknek az építését. És ez azóta is tart, minden szeptemberben a 9. évfolyamosaink építik tovább a lápot, és nem csak ők egyébként, hanem a kollégám, Cita Zoltán, aki az egyik szülőatya ennek az ötletnek, ő mindenkit igyekszik bevonni ebben, tehát nem csak a mi 9. évfolyamosaink, hanem épített itt már úszólápot a Regensburgi Gimnázium is, akik a testvériskolánk, aztán a másik testvériskolánk, a Szatmárnémeti Kölcsei Ferenc Gimnázium, de más iskolákból is hívott már csoportokat ennek a lábnak az építésére. A lényeg az, hogy haladunk mindig szépen előre, és most már több mint 100 négyzetméter mesterséges úszólábsziget van, amiket folyamatosan drónnal követnek, hogy egyáltalán megfakadnak-e, kihajtanak-e ezek a növények, amiket oda telepítettek a kollégák, a gyerekek, És úgy tűnik, hogy igen. Tehát élnek a növények, és van lehetőség arra, hogy ez valamikor majd egy teljes úszólap legyen megint.
2: Elképesztő. Hiszem a szavaidat. Hát ez nem csak tényleg az, hogy egy gimnáziumból indul egy ilyen ötlet, amit egyébként ugye tulajdonképpen ezek szerint bárkinek eszébe juthatott volna, de hogy olyan szép ez a történet, hogy akkor ti itt így gondoznátok. Ugye említetted már Cita Zoltán kollégát, de hogy van egy másik igen, pedagógus is.
4: Igen, Sete Krisztina tanárnő a másik. Tulajdonképpen ők ketten viszik a hátukon most már 6 éve ezt a projektet. Krisztina az, aki mindig az erdei iskolának a komplett megszervezéséért felelős. Ő egyébként a Reál Munka közösségnek a vezetője. Zoli pedig az, aki tevékeny ebben a
2: hát meg most már komoly szakértő. Komoly szakértő egyébként, hát gondolom
4: már
2: ennek a témának.
4: Most már lassan, igen.
3: Abszolút.
2: Hogy kerültetek szerinted, tudsz erről bármit így fókuszban a minisztériumban? Ugye Gajdos László élő környezetért felelős miniszter adta át a díjat személyesen. Szerinted hogy keveredtetek így az ő fókuszába, vagy tudtok erről bármit? Mert ugye ez nem egy pályázat.
3: Igen, tehát, hogy pályázat
4: nem,
3: volt.
4: Nem. Hát az nekem is meglepetés volt. Körülbelül a díjátadó előtt 2 nappal tudtam meg, hogy ő is fog jönni. Ez úgy volt, hogy mi már 2024-ben és 2025-ben részt vettünk egy Erasmus Plus pályázaton is, aminek szintén ez volt, vagy ez is volt a témája, ez az úszóláp rehabilitációs projektünk, és annak a záró rendezvénye volt 2025 őszén a Sárgaházban, ahol ott volt a WWF-nek az egyik vezetője, és ő neki ez borzasztóan megtetszett ez a projekt, és ő akkor ígéretet adott, hogy segíteni fog nekünk, és hát tulajdonképpen így szerintem így kerültünk a WWF-nek a fókuszába, így történhetett az, hogy először adták át ezt a természetbajnokai díjat, és éppen ránk gondoltak, ami nagyon nagy megtiszteltetés, hogy a Gajdos miniszter úr hogy került ide, azt én pontosan nem tudom, de gondolom, hogy a WWF hívta meg.
2: Igen, mert azt is fontos hangsúlyozni, hogy a civil természetvédelmi kezdeményezéseket jutalmazó díjat a WWF Magyarország hozta létre, a támogatója pedig a szintén térségi Dunaharaszti Coca-Cola HBC Magyarország. És ugye itt azt írja amúgy szigetszentmiklós.hu, hogy töretlen azóta is a munka. Tehát, hogy ahogy mondtad 6 évvel ezelőtt, én meg amikor hívtalak telefonon, hogy egyeztessünk, akkor én így naivan megkérdeztem, hogy de hát azok a diákok már elballagtak, nem? És mondtad, hogy ez nem működik, Szandi, hát mindig a 9. évfolyam, ez miért így alakult?
4: Hát mert a 9-eseknek van nálunk szeptemberben erdei iskolája.
3: Ja, csak van erdei iskola.
4: Igen,
2: hát annak igen, az évfolyamnak. Igen, tehát
4: az
2: akkor
4: igen, a 9. évfolyam az mindig 3 osztály, akiknek erdei iskolát szervezünk, és az erdei iskolának mindig része ez az úszóláp építés. És akkor így gyakorlatilag már több mint 600 gyerek
2: hozzájárult
4: ehhez, és részt vett ebben a munkában, amiben szerintem borzasztóan fontos, hogy nem csak tantermi körülmények között hallanak a természetvédelemről, hanem oda mennek és gumicsizmát húznak. És
2: na, igen, pont ezt szerettem volna, hogy mesél, igen, a fotókat látjuk, hogy igen, a gyakorlatban ezt hogy működik? Óra keretein belül, délután, az eszközöket honnan szerzitek be magát a növényt? Vagy ez az, hogy honnan, de hogy nem tudom, azt támogatja az önkormányzat, vagy hogy működik ez így a gyakorlatban? Mert azért ennek költségei hát, is vannak.
4: Mindig ügyesek a kollégák, és valahonnan mindig kerítenek rá. Most például ezzel a díjjal is jól jártunk.
3: Ebből is a szempontból,
4: igen. Hát az gyakorlatilag az van, hogy, igen, gyakorlatilag az van, hogy Zoli már hetekkel előtte meg kell, hogy szervezze, hogy honnan lesz nád egyáltalán. Általában Cseperről tudja beszerezni. Hát egy ilyen úszóláp sziget úgy néz ki, hogy rengeteg sok nád kell hozzá, tehát egy körülbelül 1 méterszer 2 méteres nád tutajt kell igazából összetákolni, ami 30 cm vastag kell, hogy legyen. Egyébként először még nem csináltuk ilyen vastagra, és akkor kiderült, hogy az nem annyira jó, tehát ez
2: így
4: folyamatosan fejlődik a technika. Tehát egy ilyen 1 méterszer 2 méterszer 30 centis nád köteget kell először készíteni, utána azt azt be kell telepíteni ezekkel a speciális növényekkel, amik az úszólápnak a lakói. Ezeket előtte be kell gyűjteni. Uh-huh. És akkor, hát mire a gyerekek oda mennek erre a foglalkozásra az erdei iskola keretén belül, addigra Zoli már mindent.
2: Tehát addigra ott kell lenni.
4: Addigra Zoli mindent oda készít, és akkor gyakorlatilag nekik már csak el kell készíteni, azért az sem kis munka.
2: Ez is nagy feladat.
4: Tehát a gyerekeknek, a 9. évfolyamosoknak az erdei iskolában mindig egy napig ez a feladatuk, hogy ők ilyen úszólápszigeteket megépítenek kint a parton, és utána azt be kell vinni a helyére, tehát ott be kell mászni a vízbe, uh-huh. ott utána kenuba ülnek általában, és úgy vontatják be a helyére, és le kell súlyozni, hogy az ott is maradjon, uh-huh. ahol a dolga van neki.
2: De én úgy hallom rajtad, hogy amúgy te is már egészen jól kiképezted magad ezen a területen.
4: Hát igen, mert azért most már évek óta ezt csináljuk, és én erre nagyon büszke vagyok egyrészt, másrészt meg én is nagy csodálója vagyok a természetnek, úgyhogy igen, érdekel engem is.
3: Büszkeség az iskolának is.
4: Igen.
2: Látod egyébként a diákokon a szemléletformálást, azt, hogy egy kicsit, akik ott vannak tényleg, és kenuba ülnek, megcsinálják, hogy valamennyire közelebb kerülnek akár a természethez?
4: Igen. Szerintem igen. Egyébként az egész erdei iskola zseniális nálunk, tehát nem csak úszóláp építés folyik ott, hanem különböző más foglalkozások is. A térképészettől elkezdve a növényismereten keresztül mindenféle dolgokkal foglalkoznak, illetve szintén Cita Zoltán kollégám az, aki egy zseniális informatikai hátteret készített ehhez, egy saját appot készített, ahol a gyerekeknek a munkáját tudják a kollégák folyamatosan értékelni, tehát ez egy verseny tulajdonképpen. A három osztályt 6 klánra szokták osztani. A klánokon belül nagyon fontos, hogy mind a három osztályból legyenek a gyerekek, tehát ennek közösségépítő szerepe is van. A gyerekek kivétel nélkül mindig úgy jönnek vissza az erdei iskolából, hogy tök jó, hogy megismerkedtünk a másik két osztályjal is, meg összebarátkoztunk, igen, tehát együtt kell, hogy dolgozzanak. És a kollégák ezen az informatikai felületen keresztül értékelik őket folyamatosan, és akkor a végén lesz egy győztes klán, szóval ez egy kicsit ilyen verseny is. A gyerekeknek folyamatosan tölteni kell a munkájukat, tehát vannak projektidők minden nap, amikor a klánok azon dolgoznak, hogy a projekteket, amiket elkészítettek, azokat feltöltsék erre a felületre, és még le is fordítják angol és német nyelvre is, úgyhogy
2: az
4: idegen nyelveket is. Szóval tényleg zseniálisan ki van találva ez az egész.
2: Ez az egész intervallum egyébként?
4: Ez 5 nap, igen.
2: Wow. És ha már egyébként verseny, akkor kicsit más téma, de hát hogyha már itt vagy, akkor ezekről is beszéljünk, mert nagyon jó eredményeket ér el egyébként is a Sziget-Szent Miklósi Batthyány Kázmér Gimnázium. Hát kezdve például, hogy országos középiskolai rangsoron 32. helyen van jelenleg?
4: Igen, most ott.
2: Az igen. Ez mit jelent számotokra? Tehát, hogy nem is tudom, én nem tudom, hány középiskola van az országban, hogy mennyiből. Majd mindjárt rákeresek.
4: Igen, én úgy tudom, hogy körülbelül 900, de ha rákeresel, az még jobb. Persze, hát ez fontos nekünk, hogy a rangsorban milyen helyet érünk el. Nagyon sok szempontot vesznek figyelembe ennek a rangsornak a kialakításában. Például az, hogy a kompetencia méréseken milyen eredményeket érünk el a felvételén, tehát a felsőoktatási uh-huh. intézményben vagy bejutásnál milyen eredményeket érnek el a gyerekek. Ott például nem is azt nézik, hogy hány gyereket vesznek föl. Egyébként nálunk mindig nagyon sokat, tehát ilyen 98 és 100% között van azoknak az aránya, akik az érettségizőink közül egyetemen tanulnak tovább. De nem is ezt nézik például a rangsorban, hanem az, hogy akiket fölvettek, azokat hány ponttal vettek föl. Oh. És azért nálunk ez nagyon jellemző, hogy a gyerekek nem alulról kapirgálják a
3: uh-huh. Tehát még azt is nézik,
4: lécet,
3: hogy
4: hanem bőven be tudnak jutni. Nagyon, nagyon ügyesek a gyerekek, amilyen stratégiát állítanak fel ahhoz, hogy hogy minél több pontot tudjanak szerezni. Visszatérve a rangsorra, tehát ezt is figyelembe veszik, de még azt is figyelembe veszik, hogy akik hozzánk jönnek, nyolcadikosok például, azok hányan jelölték meg első helyen a mi iskolánkat, ezen kívül az érettségén elért eredményeket veszik figyelembe, szóval sok-sok szempontból adódik ez, hogy tavaly a 32. helyet értük el, hát remélem, hogy most is legalább ilyen jók leszünk, de én úgy gondolom, hogy addig, amíg az első 100-ban benne vagyunk, addig büszkék lehetünk magunkra.
2: Abszolút, most megtaláltam egyébként, hogy a Matthias Corvinus kollégám is az Oktatási Hivatal együttműködésében alkottam meg, hogy az Országos Gimnázium rangsor Magyarország 100 legjobb gimnáziumát bemutató verseny tulajdonképpen, és hogy az összeállításakor 400 iskolának az Oktatási Hivatalban rendelkezésre álló közhiteles adatait vizsgálták meg 7 különböző szakmai szempont mentén. Mm-hmm. Tehát 400 iskolánál, 400. iskola körülbelül. Jó, mindjárt mennünk kell hírezni, úgyhogy még gyorsan bázisiskola is vagytok.
4: Igen, az Oktatási Hivatal bázisiskolája címet harmadszor nyertük el az idén, ezt mindig 3 évre kapjuk meg ezt a címet. Tulajdonképpen ez a cím, ez azoknak az intézményeknek az elismerése, akik innovatív szakmai munkájukkal hozzájárulnak az oktatás nevelés ügyéhez, és ez nem csak egy cím egyébként, hanem ez egy lehetőség arra, hogy a jó gyakorlatainkat bemutassuk más iskoláknak, úgyhogy minden évben a pedagógiai napokon, az őszi pedagógiai napokon is, meg a tavaszi pedagógiai napokon is általában van valamilyen témában előadás, ami a mi iskolánkban kerül megszervezésre, és más iskolák jönnek hozzánk a jó gyakorlatainkat eltanulni.
2: Szívből gratulálunk. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést Kisné Hegedűs Évának, a Sziget-Szent Miklósi Batthyány Kázmér Gimnázium igazgatójának. További jó
4: munkát. Köszönjük.
0: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: is felkelt a nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
2: Hallgass bele!
3: Kellemes napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a Süsfelnap, az ébresztő műsorunk. Én Bredák Szandi vagyok.
4: Én pedig Somogyi Betty. Sziasztok!
3: Pécsi Tudományegyetem, nem itt van a szomszédban, de olyan dolgot csináltak, ami megéri, hogy beszéljünk róla.
4: Főleg, és megérdemli. Szerintem ez országosan végül is minden kis diákot érinthet. Majd mindjárt kiderül, hogy miért diákot mondtunk.
3: Igen, igen. Egyébként nem csak, hogy érinthet, hanem még akár az internetről magát a dolgot le is tudja tölteni. Na jó, most már nem beszélünk rébuszokban. Új Harry Potter történetet adott ki a Pécsi Tudományegyetem, de nem is ez a lényeg, hanem, illetve ez is lényeg, de hogy milyen céllal, mert tulajdonképpen ők ezt kémia tankönyvnek adják ki, tulajdonképpen úgy is vehetjük, mert hogy azért azt szerintem mindannyian emlékszünk rá.
4: Hát ez egy oktatási segéd lett tulajdonképpen.
3: Ja, igen, igen, igen.
4: Tulajdonképpen, igen, kiegészítés.
3: Hát azért a kémia, igen, valószínűleg lehet, hogy sokan szerették, de szerintem többen vannak, akiknek egy száraz, akiknek
4: kötelező. Nem nagyon tartozik a diákok kedvenc tantárgyával, ha csak nem tudatosan már, mit tudom én, általános iskolától kezdve, te mondjuk orvosnak készülsz, szóval nyilván ha szereted, ha nem, ott azért úgy képben kell lenni a dolgokkal.
3: Mondjuk, ha olyan lenne a kémia óra nálunk is, mint amiket az amerikai filmekben látunk, hogy tudod, mindig ilyen kémcsövekkel, szemüvegbe, kis békát, hát, meg nem tudom, mivel kísérleteznek, mondjuk a béka az nem az, mert az biológus, mindegy, de hogy akkor lehet, hogy izgalmasabb lenne, de ez a száraz, tanuljuk meg a, mi az,
4: az a képleteket, igen, meg a vegyületeket, azért az nem annyira nagy kedvence szerintem a diákok többségének. Na de majd most, hát ha ez változik.
3: Így van, mert azért én azt gondolom, hogy a 13-14 évesek, akiknek szól ez a kiadvány, ők úgy szeretik általában a Harry Pottert, és mármint és ráadásul a Harry Potterben, hát ugye nagyon sok olyan dolog történik, amilyen misztikus, de valószínűleg egy pár dolgot amúgy kémiai kísérletezéssel el lehet érni.
4: Hát egyébként igen.
3: És ugye itt összehasonlítják, hogy például, mit tudom én, szó van arról, hogy a hopporhoz hasonló színű lángot hogyan lehet előállítani. Ugye itt talán a legizgalmasabb az, hogyha a könyv mellett meg is csinálják a diákok, és nem,
4: igen,
3: csak olvasnak,
4: igen, igen,
3: róla.
4: Egyébként ez így néz ki, hogy van egy kis elmélet, meg hát ugye mellette a gyakorlat.
3: Igen, vagy például mivel írhatta Tom, de nem a naplójában eltűnő, feltűnő bejegyzéseket. Erről is szól a könyv, hogy milyen kémiai folyamat kell ahhoz, hogy eltűnjön mondjuk a szöveg, amit írsz, vagy hogy miért nem lehet lombikban aranyat előállítani, mint ahogyan azt Nicolas Flamel tette a legendák szerint. A gyerekek időről időre QR kód segítségével választhattak is, hogy milyen irányba menjen tovább az esemény, ja, hogy ez magán a bemutató, mert ugye volt egy bemutató.
4: Volt egy bemutató a Magyar Tudományos Akadémián, igen, úgyhogy azt gondolom, hogy itt ez a bemutató része volt. De egyébként lehet, hogy majd jobban meg kell nézni ezt az egész oktatási segédletet, hogy ott is valószínű legtöbbféle irányban lehet akár feladatokat megoldani ezzel is, hogy egy kicsit izgalmasabb legyen.
3: Egyébként én közben itt lapozgatom, mert hogy ráadásul mindez letölthető.
4: Ingyenesen. Úgyhogy hát nem csak a diákok, aki szerintem alapvetően egy kicsit még felnőttként is érdeklődött valaha így a kémia iránt, meg egyébként szereti a Harry Pottert. Én egyébként mindig közelebb állt hozzám a kémia, mint mondjuk egy matematika, nem tudom miért, tehát hogy valahogy hiába reál tantárgy ez is, de egyébként az én szívemhez közelebb állt, ha már így a kettő közül kellett választani. Vagy belenézek én.
3: Te hallod, ez nem nagyon durva ez a könyv, tehát hogy ebben nagyon-nagyon sok munka van, mondjuk sok olvasnivaló is van, mert elég sok benne a szöveg.
4: Igen. Egyébként azt írták, hogy ezen a bemutatón, ez nagyon izgalmas, jó, nyilván ez a bemutató része volt, hogy a Magyar Tudományos Akadémia épületében beosztották az ott jelenlévőket, a diákokat Roxforti házakba. Körbejárhatták az egész épületet, megnézhették ugye a dísztermet, a kiállításokat, és itt kapták meg a könyvet, tehát ez volt így a premierje ennek az egész dolognak. Hát szerintem nagyon ötletes.
3: És 182 oldal, és most itt nézem a könyvnek
4: kevés annyira.
3: Igen, a hátsó borítóját, azt írja, hogy nem szeretsz kémiát tanulni, olykor unalmasak és érdektelenek számodra az órák, érthető. A kémia azonban nem elsősorban a kémia óra, hanem olyan tudás, ami megmutatja a mindennapokban használt anyagok tulajdonságait, eligazít a reakciók végtelenjében, és hogy ez nem egy sima kémia könyv, hanem belépő a varázsvilágba, ahol a főzetek fortyognak, az elemek titkokat rejtenek. Tök izgalmas.
4: Igen, nagyon izgalmas. De a címét nem mondtunk még pont.
3: Ja,
4: nekem
3: igen.
4: Az is tetszik, hogy a mutáns mumus titka vegytani túlélő készlet kezdő mágusoknak, és akkor ugye, ahogy ugye mondtuk korábban, 7.-8. osztályos tanulóknak készült. Hát ugye kémiát egyébként igen, 7.-től kezdve kezdesz el tanulni is, ha jól emlékszem, igen. Tehát korábban az nincsen, 7.-be kezdődik.
3: Igen, egyébként ugye, ahogy meséltem neked, hogy pont most volt a múlt hétvégén egy könyv Raklapvásáron, Szigetszentmiklóson, a Sárgaházban, ott lehetett gyerekkönyveket is kapni, és egy csomó ilyen kísérletezős könyv is van. Sőt, hát egyébként sok
4: azt
3: kiadó.
4: A gyerekeket egyébként az érdekli?
3: Nem feltétlenül kell.

0: Gára.
1: De jó.
0: Az mi az? Az RBF? Most hirtelen nem tudom.
1: Ezt most így én sem
0: mindegy.
1: Tudom.
0: A történet szerint a Roxfordban elszabadul egy mutáns mumus, Szerának pedig egy mumus űző elixírt kell kitalálnia.
1: Hát akkor nyilván kicsit a történet az egy másabb szál, tehát hogy mégis azért kapcsolódik a Harry Potterhez, de nyilván azért itt tök jó megkitaláltak egy egészen új szálat vagy sztorit hozzá.
0: Azt nem tudom egyébként, hogy ugye ilyenkor például ezt a könyvet, ezt be lehet-e, mert ugye nagyon szigorú szabályok vannak, hogy az oktatási hivatal mit mond, hogy milyen könyvből kell tanulni, de én nagyon bízom benne, hogy mondjuk ezzel akár elindul egy olyan folyamat, hogy akkor
1: akár
0: nyílik lehetőség.
1: Több helyre majd, több
0: hát
1: általános iskolába.
0: Meg mondjuk azt, hogy nem tudom pontosan, hogy van, de azt tudom, hogy szabályokhoz van kötve, hogy mondjuk szabadabb kezet kapnak a pedagógusok, hogy mondjuk választhatnak, hogy melyik könyvet ajánlják a gyereknek, mert olyan jó lenne, ha végre tényleg ott tartana az oktatás, hogy ne elvegyük a kedvüket a gyerekeknek a tanulástól, hanem meghozzuk, és ez abszolút egy jó kezdet ehhez.
1: Hát igen, én is azt gondolom, még akkor is, hogyha nem kifejezetten mondjuk Harry Potterhez kapcsolódna, csak mondjuk egy varázsvilághoz, vagy egy ilyen különleges történethez, ami azért itt megvalósul, mert akkor mégsem ezt a szár, azért a kémia az tényleg elég száraz, tehát annál szárazabb tantárgy azért
0: hát,
1: kevés van.
0: Igen.
1: Ott azért tényleg nagy részt a tények vannak, viszont ha egy ilyen jó kis történetet körítenek köré, akkor szerintem egyébként élvezetesebb tényleg a gyerekeknek is.
0: Képzeld el, nekem a kémia volt, ugye azért, aki már hallgatja a műsort, az tudja, hogy én mind a ketten humán beállítottság,
1: hát,
0: vagyis
1: igen.
0: Hát legalábbis én inkább.
1: Hát én is.
0: Nem véletlen, ja, te is,
1: közül.
0: Igen.
1: Hát a Reál azért, azon kívül, hogy szerettem egy kicsit a kémiát,
0: igen,
1: az éves voltam
0: hogy...
1: belőle, de a matek az továbbra is azért nem tartozott a kedvenceim közé, meg nem is tartozik.
0: Ennek ellenére képzeld el, hogy ez a tipikus példa, ugye ez lehet fordítva is, de hogy nálunk úgy volt, én ugye Dunaharasztira jártam a baktai gimnáziumba, és annyira szerettem a tanárt, aki egyébként igazgató is volt, lehet, hogy még most is a Lévai Monika az igazgató, ő volt az én kémia tanárom, és na az volt ez a tipikus példa, hogy én humánosként nagyon szerettem a kémiát, mert a tanár nagyon jó volt. Tehát azért azt elérni egy olyan embernél,
1: sok
0: aki két számot nem tud összeadni normálisan, a szeretse a kémiát, igen, az a tanáron múlik, és hát sajnos ez fordítva is igaz, hogy ugye van olyan ismerősöm, aki például azért nem beszéli az angolt, pedig tudná, de egyszerűen annyira zsigerileg taszítja, meg nem mer megszólalni, mert rossz volt a tanára, nem bátorította, sőt ellenkezőleg, és az élete kedve elment tőle, hogy ő valaha angolul mondjuk folyékonyan beszéljen, úgyhogy nagy felelőssége van a pedagógusoknak.
1: Hát az biztos. Nekem egyébként az osztályfőnökünk volt, aki egyben a matek tanárunk is, tehát ugye matek kémia szakos tanár volt, és hát azért nagyon, szerintem jó tanár volt nagyon, de ő nála azért úgy nyilván volt egy szigor, vagy nem tudom, volt egy olyan jelleme, tudod, és akkor azért úgy nem mondom, hogy nem voltam azért néha beparázva egy-egy órán, mert ő az a típusú tanár volt, ez lehet, hogy neked is ismerős, mert lehet, hogy egyébként ezt általánosban mindig így csinálják, én nem tudom. Tudod, van a tankönyv, és akkor mentünk sorba, ahogy ültünk, ki lehetett számolni, melyik feladat lesz a tied.
0: Aha.
1: Mert mindig megcsinált egy valaki egyet, a következő, aztán a mellette ülő jött, utána mentünk sorba a mögötte levő, és én mindig olyan stresszbe ültem, így lapoztam előre, hogy úristen, majd melyik feladat esik rám, tudod, és így, hát ez matek kémiánál, ez nálunk például mindig így volt, mert ő is szeretett sorba menni, azt annyira nem szerettem azért. Hát egyébként szerintem ez valószínűleg több tanárnak ilyen
0: hát
1: vált módszere. Igen, hát egy közkedvelt tantárgynál, vagy amit mondjuk szerettem, az más volt.
0: Persze.
1: Azért itt mateknál azért, hogy old meg a feladatot, és közben akkor mindenki téged figyel. Persze nagyon sokan szenvedtünk azért nyilván matekkal, kémiával.
0: Fú, nekem most eszembe jutottad ezt a kifeleljen, és tudod, amikor a napló, ahol kinyílik,
1: na, hát az
0: felel.
1: Meg a másik, igen. Na,
0: és hát tudod, így tudom. Mindenki így nézte, hogy úristen, csak ne ott nyíljon ki, és ne ott fogja meg, hogy na, igen, ezt szerintem mindenkinek esetleg ismerős lehet.
2: Ezek voltak. A Süsfel nap legjobb pillanatai.

0: Balassék kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy rádióban.
2: Bővítik a vízi turizmus lehetőségeit a térségben, 35 versenyző áll rajthoz a második Szigetpumpa kupán, közösségi szolgálatra vár diákokat a kórház suli. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
1: Sziget Krónika. Krónika.
2: Bővítik a vízi turizmus lehetőségeit a térségben, több a vízi és aktív turizmust szolgáló fejlesztés valósult meg, illetve van folyamatban a Kisduna mentén. Szigetszentmiklós mellett Dunaharasztiban, Kiskullaszházán, Ráckevén, Makádon, Szigetbecsén és Dömsödön is olyan beruházások zajlanak, amelyek a térség turisztikai lehetőségeit bővítik. Gera Ágnes, a Kisdunamente TDM Sziget Szent Miklós irodájának vezetője rádiónknak elmondta, a fejlesztéseknek köszönhetően a turisták a települések között vízi eszközökkel kényelmesebb és komfortosabb körülmények között közlekedhetnek. Kiemelte, a beruházások célja, hogy a kisdunamenti települések vízi úton is könnyebben elérhetővé váljanak, és tovább erősödjön a térség turisztikai vonzereje.
3: Az ide érkező vendég egy hálózattal találja szemben magát, tehát ha például Dunaharasztin kenuba ül, akkor ki tud kötni Szigetszent Miklóson, Szigethalmon is van megállási lehetőség, és gyakorlatilag ahogy megyünk lefelé Tas felé, a Duna vagy a bal, vagy a jobb partján biztosan fog találni olyan kikötési lehetőséget, kiegészítő szolgáltatással, kényelmi szolgáltatásokkal is, tehát mosdóval vagy vendéglátóhelyjel, ami egy picit a térségben való tartózkodást talán meghosszabbítja a jelenlegi, hát átlagos kevesebb, mint 2 nappal.
2: Új aktív turisztikai központ nyílt Kiskullaszházán, pályázati támogatásból készült el a Kiskullaszházi aktív vízi és információs csomópont, vagyis a Kavics, amely a sportolás, a pihenés és a kikapcsolódás feltételeit is biztosítja. A létesítmény egyben csónakház, büfé, kávézó és közösségi tér. Az alsó szinten mosdók és zuhanyzók állnak a vendégek, valamint a vízisportok résztvevőinek rendelkezésére, míg az emeleten nyitott és fedett teraszok várják a látogatókat. Gera Ágnes hozzátette, a Kavics kialakításával Kiskullaszháza tovább bővítette a térség vízi és aktív turisztikai kínálatát.
3: Vízparti vendéglátóhely, csónakház és rendezvényhelyszín is, és ugye az információs csomópont pont ez a lényege, hogy bár szezonálisan működik, ha jól tudom, illetve most van még ugye a bevezető fázisa a működésnek, de mindenképpen egy abszolút hiánypótló, mert a ráckevei turinformiroda nagyon sok települést lefed információban, de szükséges egy másik olyan csomópont is, amely akár találkozási pontja lehet. Akár a vízi, akár az aktív kerékpáros turisták számára is.
2: 35 versenyző állt rajthoz a második Szigetpumpa kupán. A kétnapos esemény péntek délután a profik bemutatójával kezdődött a Temesvári utcai pályán, ahol Bábel János, Józsa Milán és a mindössze 14 éves Bukovszki Zalán látványos kerékpáros és rolleres trükkökkel szórakoztatta a közönséget. A szombati versenyre 7 kategóriában neveztek a résztvevők. A 6 évesektől egészen a veterán korosztályig álltak rajthoz a versenyzők, akik több kategóriában is szoros küzdelmet vívtak a helyezésekért. A díjakat Lupa János alpolgármester adta át. Lázár Gergő, a rendezvényt szervező Városi Könyvtár és Közösségház igazgatója rádiónknak elmondta, valamennyi kategóriában komoly verseny zajlott, a rendezvény pedig balesetmentesen ért véget.
4: Egyes kategóriákban induló nem túl nagy számú hölgy versenyző, ő azért verte a mezőnyt, tehát a hölgyek mindenhol dobogósok lettek, nagyon bátran, nagyon ügyesen haladtak a pályán, hál' Istennek semmilyen balesetről nem tudok beszámolni, volt egy-két esés, de a versenyzőink azok nagyon ügyesen, rutinosan fölpattantak és már szaladtak is tovább, sisak nélkül még próbálni, gyakorolni sem lehetett, úgyhogy ezt mindenkitől ezt megköveteltük, de egyébként nagyon sokan egyéb kiegészítő felszereléseket is viseltek magukon.
2: Közösségi szolgálatra vár diákokat a kórház suli. Középiskolás diákok jelentkezését várja a kórház suli program a 2026-27-es tanévre. Olvasható a Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér gimnázium hivatalos közösségi oldalán. A kezdeményezésben a 9-12. Évfolyamos tanulók mozgássérült diákok egyéni korrepetálásával teljesíthetik a közösségi szolgálatukat. A program résztvevői felkészítő képzést, szakmai támogatást és egy elfogadó közösséget kapnak. Emellett közös programokon is részt vettek és igazolást kapnak az önkéntes óráikról. A jelentkezőktől egy 3 órás személyes képzésen való részvételt várnak, amelyet szeptember 17-én vagy 29-én tartanak. Ezt követően heti rendszerességgel kell tanítaniuk személyesen legalább 1 fél éven keresztül a Mexikói úti mozgásjavító intézetben. Jelentkezni a kórház suli honlapján a kórházsuli.hu oldalon lehet.
1: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
2: Több mint 1,2 millió forint gyűlt össze a Jótékonysági Bogrács Fesztiválon. Sikerrel zárult a Sziget-Szentpártoni Jótékonysági Bogrács Fesztivál, amelyen a közösség összefogásának köszönhetően összesen 1.213.900 forint gyűlt össze. A rendezvény bevételéből három helyi intézményt és közösséget támogatnak. A Gesztény és Óvoda 610.450 forintot, a Sziget-Szentpártoni Általános Iskola 413.850 forintot, míg a Sziget-Szentpártoni Német Nemzetiségi Iskola fúvószenekara 189.600 forint támogatást kap. A jótékonysági rendezvényen főző csapatok, támogatók és segítők is hozzájárultak a program sikeréhez. A bográcsos ételek mellett egész nap különböző szabadidős és gyermekprogramok várták a látogatókat. Szeptember 25-én és 26-án rendezik meg a 18. Halásztelki mesenapokat. Az idei rendezvény a Mesélő Muzsika, Muzsikáló Mesék motto köré épül. A programoknak pénteken a Márai Művelődés jár, szombaton pedig a Szent László tér ad majd otthont. A pénteki nyitónapon 18 órakor ünnepélyes megnyitóval és a rajzpályázat eredmény hirdetésével kezdődik a program, majd a tündérkerti óvónők mesejátéka várja a közönséget. Szombaton délelőtt és délután is számos program közül választhatnak a családok. Lesz népi játszótér, hangszerkészítő és hangszerismertető program, kézműves foglalkozás, mesemondás, zenés báb előadás, néptánc bemutató és akadályverseny is. A bátrabbak a Szabada Színpad programban mutathatják be a saját produkcióikat. A rendezvény szombat este 5 órakor táncházzal és vigadalommal zárul. A programok ingyenesen látogathatók, rossz idő esetén a rendezvényt a Márai Művelődés Jászban tartják.
1: Sziget Krónika. Sporthíreink.
2: Vereséget szenvedett a Győr U20-as csapata ellen idegenben az SNKS női kézilabda NB1B második fordulójában. A Sziget-Szentmiklósiak a rosszul sikerült első félidőt okolhatják a buktáért, ugyanis ott 5 gólos hátrányt szedtek össze. Hiába játszottak sokkal jobban a fordulás után, a térségiek nem sikerült utolérni az ellenfelet, és a végeredmény 28-26 lett. Jakab László vezetőedző elmondta, ha végig a második játék részben mutatott védekezést hozzák, akkor nem kérdés, hogy megverik a győriek utánpótlás válogatottakkal kiálló együttesét. Hozzátettem, a szünetben nem dicsérte meg a lányokat, és annak legalább örül, hogy utána megmutatták, hogyan képesek játszani, de sajnos ez akkor már kevésnek bizonyult. Az utolsó percben fordítva otthon tartotta a 2 pontot Sziget-Szentmiklós férfi kézilabda csapata az NB1 második fordulójában. Az SKSK a budai farkasok ellen a mérkőzés során 4 gólos hátrányban is volt, és bár a második játék részre utolérte ellenfelét, a vezetést csak az utolsó percben szerzett góllal tudta átvenni. Erre viszont már nem jött válasz, így a végeredmény 25-24 lett. Kilvinger Bálint, a térségiek vezetőedzője elmondta, amit a Pler elleni egy gólos vereségnél az első fordulóban elvett tőlük a sors, azt most visszaadta. Hozzátette, szerencse is kellett a jó védekezés mellett, hogy meg tudják nyerni ezt a találkozót, és ilyen szoros csatákra számít a továbbiakban is, mert hihetetlenül kiegyenlítettnek tűnik a mezőny. Az ETH idegenbeli győzelmével végződött a DMTK Zalaegerszeg találkozó a labdarúgó MOL Magyar Kupa harmadik fordulójában. Az NB3-ban szereplő Dunaharaszti becsülettel küzdött, de nem tudta meggátolni az NB1-es zalaiak sima győzelmét, a végeredmény 1-5 lett. Ugi Márka, a térségi gárda vezetőedző elmondta, nagy dolog, hogy ilyen szintű csapatot tudtak idehozni, és igazi foci ünnep volt ez a délután. Hozzátette, a különbség a két együttes között természetesen hatalmas, de úgy érzi, csapata jól helytált, és a nézők is élvezték az összecsapást.
1: Időjárás.
2: Pénteken erősen felhős idő valószínű, de keleten akár hosszabb napos időszakokra is van esély. Nyugaton és északon több helyen lehet eső, zápor, néhol zivatar, másutt kisebb a csapadék kialakulási esélye. Az északnyugati szél időnként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 30 fok között alakul. Északnyugatról nyugatról délkelet felé haladva számíthatunk magasabb értékekre.
1: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: másik kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: Programajánló.
2: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. 22. alkalommal rendezik meg október 10-én Sziget-Szentmiklóson a Csepel-szigeti halászléfőző versenyt. A megmérettetésre szeptember 20-áig várják a csapatok jelentkezését. A halászléhez egy darab pontyot és tűzifát biztosítanak a szervezők. A fűszerekről, a próhalról és egyéb kellékekről mindenkinek egyénileg kell gondoskodnia. A csapatok Fantázia néven jelentkezhetnek, további információk a rendezvényről a sárgaház.com oldalon olvashatók. Október 1-én rendezik meg a Városi Idősek Napját Sziget-Szentmiklóson, az IT hangverseny termében. Az eseményen ünnepi köszöntőt mond Nagy János polgármester, az ünnepi beszédet pedig Fürtös Hajnalka, a Vadgesztenye Szociális Intézmény vezetője mondja majd. A műsorban közreműködnek a város nyugdíjas klubjainak művészeti csoportjai. Az ENSZ közgyűlése 1990. december 14-én határozott arról, hogy ezt a napot az idősek nemzetközi napjának nyilvánítják. Először 1991. október 1-én tartották meg. A cél pedig, hogy felhívják a figyelmet az idős emberek tiszteletére, megbecsülésére, valamint az őket érintő társadalmi és egészségügyi kérdésekre. A legfinomabb Sziget-Szentmiklósi süteményt keresik a Miklósi Városnapokon. Ha te is szeretsz sütni, akkor jelentkezz a versenyre. A desszert elkészítésénél kötelezően fel kell használni szilvát, tejfölt vagy túrót, diót, mákot vagy tökmagot. Az elkészült finomságokat október 10-én a halászléfőző versenyen kell leadni, és akkor fogják zsűrizni, de előzetesen jelezni kell a nevezési szándékot. Az online jelentkezési lap és további információ a sárgaház.com oldalon található. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk, Dunaharasztin is.

0: a térség kedvenc rádiója.
1: Dr. Béres!
2: My name is Victor, you can take a picture.